0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók. Pisztolyok a pótkerékben Röszkénél. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást, mondta rádiónak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
2: A retro véradás hétvégén lesz. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására, gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Osztályokat várnak ősszel az Erzsébet táborokban. Mostantól szabad napot ér a születésnap a rendőröknél. Napos, felhős időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: Az Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
2: Most a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozta, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os ESZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő, beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt mondta, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Jégkorszaki leletek is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. A több tízezer éves állatcsontok a folyó medrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok és őstulkok maradványai mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak, írta a szoljon.hu. Ma is változóan napos felhős időben lesz részünk, esni sem fog. Megélénkül, az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék továbbra sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki a nap. Enyhe, de változékony időt tartogat a hétvége is. Szombaton akár 35 fok is lehet, vasárnapra azonban visszaesik a hőmérséklet. 25-30 fokot mérhetünk majd.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-ason új terelés épült ki Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon. Aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv járható. Közben az M5-ösön Kecskemét és Lajosmizse között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: óra és 8 perc. Jó reggel, szevasztok, drága barátok! Kezdjük el, csütörtök reggel van. Hello, Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Ez mi a másik váradon?
3: Micsoda?
0: Ami az egyiken nincs.
3: Ja, hát ez a blúznak van egy ilyen mintája, pici kis apró virágok.
0: Ja, azok virágok?
3: Igen, aha, igen.
0: Okay, jó. Egyik oldalon vannak virágok, másik oldalon nincs. Ő Anett. Jó, gyerekek, ma elég szűkösen jöttek az SMS-ek, de ez teljesen, tényleg ilyen hullámszerű. Valamikor nagy gondolatok vannak, és tömegével, és hihetetlen nagy ömlengve írnak hosszú regényeket, valamikor egyszavasok. Nagyon furcsa, hogy közös a néplélek, nem? Mégiscsak lehet valami az asztrológia, vagy nem tudom miben, hogy a csillagok állása hat valahogy a lelkünkre, nem?
1: Csütörtök van, elfáradtak.
0: Igen?
1: Igen.
0: Ebben lehet fáradni?
1: Hát igen. Egyrészt láttad előbb Lacikát is, de hogy alapvetően a munkavállaló is úgy van, hogy hétfőn elkezdi a munkáját, azért a csütörtök az egy ilyen vízválasztó nap, hogy ó, még van hátra két
0: nap. Ezt mondják a kedre is, szerdára is, hát most értem, hát valami, ami közötte van. Péntek az utolsó, hétfő az első, ezeket is értem.
1: Igen.
0: Na jó, mindegy. Gabi bátyám, jó reggelt, a McLaren. Ennyit írt. Ami Tibing. Érted, aki zalánatyázik, aki kántorozik, aki neotonozik, aki botanikus kertezik. Jó reggelt!
2: Igen, még nem is volt.
0: Nem volt ilyen. Nem volt, ezért mondom. Na. Aztán Robi olyan szépen fejti ki, jó a reggel, és ez a tegnapi témánkra Fekete István megírta a Tüskevárban, milyen fontos az osztályzat. Tutajos 4-esért felelt, mert az otthoni elvárás szerint az még tűrhető jegy. Nem sikerült a felelet. A bizi osztás után bütyökkel guberáltak, azaz letakart jegyeket lassan fették fel. Kengyel tanár úr is ott volt. Mikor a matekhez értek, Tutajos meglepődött, zárójelben én megkönnyeztem a hangoskönyv hallgatása közben, mert végül 5-öst kapott. Így mehetett nyaralni a berekben Matula bácsi, a szép napot, Robi. Milyen helyes, nem?
2: Nagyon.
1: Igen.
0: Ez nagyon cuki. Jó reggelt mindenkinek, a nemi vágyat háttérbe tolva nagyot nyújtózom. Köszi, hogy beavadsz, Péter. Szemránc krém helyett hüvelykujjam könyökével eldörzsölöm a szarkalábakat, a hajnali homályban támolyogva gondolatban helyet foglalok közöttetek, indul egy újabb nap veletek, színesítem üdvözletel, Noksos Péter, Noksos.
2: Hú, jól végződött az SMS az elejétől, én is tartottam.
0: Igen, ez miért tartottad fontos, hogy Péter, komolyan picit nézd magadba, miért tartottad ez az egész reggeli ébredés, ez kedves? Fontosnak közölni velünk azt, hogy nemi vágyad volt, és te ezt most, ahogy írsz nekünk, egy picit félreteszed. Tehát, hogy ezt miért akartad velünk közölni? Hallani akartad úgy viszont? Lehet, hogy most a kezed foglalt?
1: Most, hogy tovább mondod, lassan igen.
0: Tényleg, nem akarom érteni emberek pszichéjét, hogy mi történik ilyenkor, amikor ő közli ezt.
2: Á, nagyon ingoványos talaj, emberek pszichéje, ez nagyon.
0: Tudom,
2: nagyon,
0: hát te ebből ezt tanultad, de hogy...
2: Ebből menekültem el.
0: Igen. De mit akar Péter ezzel?
2: Nem tudom, lehet, hogy a te
0: hangodon akarta hallani. Olyan, mint a ballonkabátos a villamoson, hogy szétnyitja. Ez a Péter?
2: Ez a te hangodon akarta mindezt.
0: Hát, vannak ilyenek, hát hol nem?
2: Lehet.
1: Igen.
0: Noksos Péter. Jó reggelt, üdv Tankcsapdás Pityó, mindig ezt írja, és jó reggelt, nevelés tudósként szeretnék, ha lehet, néhány gondolatot mondanék. Tegnapi iskola oktatással kapcsolatban köszönöm szépen, Nóra. Nóra, ez azért nem úgy megy. Tehát nem úgy megy, hogy te most élsz rá, és ezért bejelentkezel, hogy a tegnap hallottál valamit a műsorban, de most élsz rá, ezért adjunk már adásba. Tehát ez tegnap kellett volna, sajnos végleg kizárunk a rádiózásból.
2: De vissza tudod
0: hallgatni. De mi azért most ér rá? Nem, ő részt akar venni, érted, a vitában. De hát tegnap volt témát, pontosan jól vette észre, tegnap volt. Ma már nincs.
1: De ő felkészült tegnap.
0: Nem, nem ért rá tegnap?
1: Nem.
0: Nem ért rá tegnap fölírni bennünket?
1: Nem, mert
0: akkor sajnálom,
1: volt.
0: De hát akkor van ilyen, hogy sajnálom.
2: Akkor játsszuk le neki újra a mai napot, és adjuk be hozzá.
0: Adjuk be, és akkor toljunk mindent félre.
1: Igen.
2: Így is lehet.
0: Ez a psziché, ez hogy működik?
2: Hú, ez kemény.
0: Jó, oké. Milyen a Noksos Péter, aki nemi vágyát tette félre, vagy Nóra, aki úgy gondolja, hogy akkor jelentkezik be a témára, amikor ő ér rá, nem amikor a téma van.
2: Szerintem nekik találkozniuk kéne, én ezt mondom.
1: Abból komoly dolog szerintem.
0: Jó, időjárás Anettől. Azt mondja a drága Anettünk, kitart a szeptemberi nyár, sokat látjuk ma is a napot, bár időnként megjelenhetnek majd felhők is az égen, 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Hasonló időt tartogat a folytatás is. Pont. Nem írtál pontot, de...
3: Bocsánat.
0: Oké, ezt még elnézem, de hogy ez most akkor titok a folytatás?
3: Hát hasonló idő.
0: Ennyi, hasonló idő. Jó, oké. Hilda névnap van ma.
3: Boldog névnapot a Hildáknak.
0: Igen. 70 éves lett Görben Nóra, a Linda filmek nyomozója.
3: Jó, imádom.
0: Drága Nóra, egyszer beszéltük vele a Music FM-ben.
2: Igen, nagyon helyes volt.

0: Öt télen a háztetőnk karatézni.
1: Maradság a ruhában.
2: És nincs ellene senki. Akkor azért...
1: De baromi jól néz ki. Ne vicceljetek, gyerekek, az egy helikopterre lett felvéve, ami nem voltak drónok, meg minden. Fantasztikus
2: nyitány. És ez valódi, valóban esett a hó, tehát nem tudtak semmit mellé tenni.
1: Igen, ott hó fötte volt Budapest, de ha nem láttam ezerszer egyszer sem, és most tűnt fel. Nem. Én azt hiszem, az egy nyári jelenet, mert pizsamában van Linda.
3: De mozgott télen is, és nem fázott.
1: Hát ő kemény volt. Figyelj, az ezeket a mozdulatokat ő megcsinálta. Bizony. Hát akkor én ott nem lettem volna szívesen vele szemben, ha harchelyzet van, mert ezeket a mozdulatokat tudta.
4: Ez neki biztos. Komoly felkészítése volt egyébként. Igen. Igen, meg a taekwondo mesterről is tudok, hogy ki volt az, aki ott tanította. Igen, úgyhogy tényleg jó taekwondós.
1: Ja. Á, nagyon jó volt ez a sorozat. 61 éves ma Charlie Sheen.
3: Ó, hát igen.
1: Isten értesse, drága Charlie-t, sokunk példaképét.
2: Tessék.
1: Sokunk, nem azt mondtam, hogy te is. Neked ki a példaképet? Egérszegi Krisztina, nekem Charlie Sheen. Na most melyikünk járt jobban?
2: Hát persze, hogy te.
3: Azért az Évi is gyorsan tanul.
2: Jó lesz neked a Sheen.
1: 151 éve született Ferdinand Porsche, német autókészítő, de meghalt.
3: Meg, de azért megemlékezünk róla, hiszen sok minden köszönhetünk neki.
1: Mi minden?
3: Hát az autók közül a Porsche-t, vagy éppen a Volkswagen-t.
1: Na! Igen, a Volkswagen bogarat, azt ő tervezte valóban, igen. Így van. Oh. Na, szóval Ferdinand Porsche. Aztán 1725 éve egy remete kőfaragó megalapította San Marino-t, a legrégebbi ma is fennálló köztársaságot.
3: Igen.
1: Régen ez így ment, hogy faragták követ, és meguntad, vagy fájt a kezed, és akkor alapítok egy államot.
4: Igen, hát
1: és ennyi? Érted, ma ezt próbáld meg.
4: Willem Géza is megpróbálta, de akkor neki már úgy nem ment ez
1: hát
4: ennyire.
1: Hát őt elvitték, igen. Valamilyen afrikai fogdába, igen.
4: Pedig ő csak egy kis San Marinót akart ott is.
1: Egy kis San Marinót akart Willem Géza. Tegnap volt születésnapja, Isten éltesse egyébként.
4: Isten éltesse.
3: Hát igen.
1: Igen, aztán 1967-ben a svédek ezen a napon álltak át a baloldali közlekedésről a jobboldalira, hajnal 4 óra 5-kor, vagy bocsánat, hajnal 4 óra 50-kor. Gyakorlatilag minden autósnak meg kellett állnia, már amennyiben úton volt, majd szépen átsorolni az út másik oldalára. Tehát ki volt, meg volt mondani, hogy 4:50-kor, stop, és át a másik oldalra.
3: Igen, azt olvastam, hogy rádióműsor foglalkozott vele, hogy az embereket felkészítsék erre, és ilyen nagyon pontos és hosszas előkészületek előzték meg.
1: Kérdez ezt nálunk.
3: Hát
1: vagy én most azt mondom, hogy jó gyerekek, 6 óra 16 van, 6 óra 20-kor mindenki soroljon át a balsába, vagy melyikbe.
3: Igen.
1: Igen.
4: Hát Isten óvja ezt az országot.
3: Ez lenne. Ez nagyon amerikai volt.
4: Igen. Ez lenne.
1: És akkor lenne egy visszaszámolás. Na most!
2: Igen, és 10 percük van átérni az egyik oldalról a másikra, mert 5 órától már ugye a másik közlekedés van.
1: A svédeknél így volt, hogy azért 4:50-kor kezdték ezt az átsorolást, hogy 5-re befejezzék.
2: Igen. Hát nem, hát figyelj, alapvetően először mindenkinek meg kellett állnia, ugye?
1: Így van, hát azért akkor ne legyen baleset, és óvatosan átmenni
2: a másik oldalra, és 5 órakor mindenki elindulhatott, gondolom, és akkortól volt szabály. De ott, ha 6 percig állnod kellett.
1: De jó fejek. Hát persze, jó, de azt kibírtad, nem?
2: Nagyon jó.
4: Milyen butaság volt ilyen korán felkelni csak ezért a cirkuszért.
2: 8-kor hát, már tudod,
1: Gyuri, nem kellett ezért felkelned. Hát ha te 8-kor indultál el, akkor már tudtad, vagy nem, hogy itt most másik irányba kell.
4: Akkor nem kellett 10 percet sasszizgatnom a másik sávba.
1: Mit akarsz, Lacika? Látom, hogy tátod a szádat.
5: Az, hogy az autópályán ezt hogy oldották meg? Vagy mindenki, mondjuk az M1-esen így át...
2: Hát ott könnyen, mert... Hát
1: 1967. Ki tudja, hogy Svédországban milyen autótak voltak akkor? Autópálya nálunk sem volt 67. Jaj, hát volt autópálya, de hát az így gyér és alig.
5: Igen, ott nehéz megoldani egyébként, mondjuk bent a Váci úton nem olyan.
1: A Váci úton nem olyan nehéz. Másik az, hogy nem volt annyi autó. Hát azért ezt ne felejtsük el. Meg az a kérdés, hogy akkor nem volt a kormányokat nem tudták átcserélni a másik oldalra. Amilyen autód volt, azzal mentél át. Érted? Tehát gyakorlatilag véletlenül ilyen brit autó kormány elhelyezéssel mentél át. Aztán majd valamikor eladtad a használt piacon, ha megvette valaki még.
4: Ha nagyon meggyűlölted ezután, igen.
1: Igen, igen. Na jó, de hogy ők ezt így meg tudták csinálni, és
2: példaértékű, tehát...
1: Én is megcsinálom. Nem akarom ezt most nagyon-nagyon mondani, mert biztos, hogy van egy-két idióta követőnk, aki simán átmegy a másik sávon, mert azt mondjuk, hogy menjetek.
4: Igen, nagyon jó.
1: 6 óra 20-kor. Szóval nem, így van. Na jó, ennyit erről. Köszönjük szépen, Anett, nagyon jó volt.
3: Köszönöm.
1: Időjárás jelentés a Gyuritól: Szombathely 16 fokos, 28 lesz, és napsütés. Kaposvár 16, 29 lesz napsütéssel. Akkor Calgary 7 fokos, 19 lesz, de ott is napsütés. Szolnokon napsütés, 17 fok van most, 29 lesz. Budapesten hasonló a helyzet, de nálunk 28 lesz, épp úgy 19.

0: héten indulunk, és itt is napsütés lesz. Tök jó? Nagyon jó. Gyerekek, beszéljünk egy picit a nők kedvenc témájáról. A lánykérés. Szerintem minden nő erről álmodik, kisgyerek korában ilyen kis hercegnőként, nagy-nagy pompával egyszer csak elveszik, jön a fehér ló, meg a lovag, meg fehér lovag, vagy nem fehér, tehát mindegy, legyen fehér.
1: Szürke herceg, fehér, herceg, fehér.
0: Az.
2: Segítünk.
0: Így van, tehát már eleve ugye egy ilyen kirekesztő rasszista megközelítésben vannak a gyerekek, akik aztán felnőnek, és aztán lesz valaki más. Mindegy, és nem jön lovon, és nem szőke, és nem herceg, és egyáltalán nem, de akkor is ez a vágy genetikailag bennetek van, vegyen már el valaki feleségül. Valaki vegye. Hát Anett a legjobb példa. Neked erre egyként gyógyszert kéne szedned. Mert szerintem ez egy picit több, mint a többinél.
3: Lánykérés csökkentő tablet.
1: Igen. Nem is hallod mostanában tőlem ezt. Egyrészt, kettő meg, hogy ne ronsd a lehetőségeimet azzal, hogy elrémisztesz a férfiaktól. Tehát, hogy vagy akár ezzel...
0: Nem akarom, de a tényeket akarom közölni, és akarod neked egy lehetőséget nyújtani.
1: Köszönöm.
0: Ez a mai téma az erről szól. Lehetőséget nyújtunk neked, Anett. Nem csak neked, a többi nőnek is. Neked is.
1: A többi...
2: Köszönöm. Nagyon jó lesz. Várom.
0: Igen, mert erre vártam. Az egész lánykérésben tudod, mi a baj? Hogy a legtöbb nő, aki párkapcsolatban él, vár. És hány ilyen sztorit hallottam már csak ismerési körből, hogy megint nem kérte meg a kezem. Karácsony volt. Ó, születésnapon. Ó, azt hittem, hogy izé. Ó, most voltunk Majorkán és a tengerparton, és azt hittem, hogy ott fog letérdelni. És megint nem. Igen. És megint így eltelnek hosszú évek. Tényleg így van, ugye? Hogy ezt ismerjük?
3: Hogyne, hát a filmekben erről szólnak egy csomó.
1: Filmekből.
0: És csal... filmekből, az életből, Anett.
1: Az életéről is
3: valaki, valaki a filmekből, Anett, neked az élete.
0: és valahol sajnálom is őket, és lehet, hogy a pasi észre se veszi, hogy a nőnek ez a vágya.
1: Hát biztos, hogy nem veszi észre.
0: Hát vagy direkt nem, tehát az is van, hogy direkt nem. De észre se veszi, hogy ez a nőnek a vágya. A nő egyre frusztráltabb, a pasi vidáman vigyorog, és együtt menetelnek az életben, és nem történik semmi.
1: Így van, és van egy várakozás, egy csalódottság, a másik részről meg lehet, hogy csak nem akarom, és egyszerűen nem mondom el, hogy nem akarom, vagy éppen eszembe se jut.
0: És most képzeljétek el, egy cikk összeszedte azokat a egyrészt hollywoodi színésznőket, másrészt énekesnőket, akik tényleg a dolgok menetét a kezükbe vették, és ők kérték meg a férfiakat.
1: Zseni.
3: Fogták magukat, és azt mondták, hogy nem várok tovább, akkor
0: ennyi.
3: Hozzám jössz, vagy elveszel?
0: Igen.
3: Nem szóval
0: és ezzel a csokorral akarunk benneteket bátorítani. Itt van köztük Bellaton, Britney Spears, Pink, Elizabeth Taylor is egyébként. Szóval, hogy ők maguk vették a saját sorsuk irányítását a kezükbe, és megkérték a férfi, nem a kezét, de az, hogy akarsz-e a férjem lenni. Tehát ők kérdezték meg.
1: És mindenki tudja nagyjából, mi lehetett a vége, tehát azért ez is egy jó gondolat.
0: Mindegyiknél bejött.
1: Igen.
0: Hogy miért kell ezt, és akkor itt meg mi férfiak, Gyuri, mi is egy picit gondolkozunk el ezen, hogy miért kell ezt állandóan a mi kezünkbe adni? Ez nekünk hatalom, vagy lehetőség, vagy nyomás?
3: Igen, ez egy jó kérdés, meg hogyha átadnánk ezt a nőknek, az nekünk jó lenne.
0: Na, ez egy másik kérdés. Mi van, hogyha nekik is joguk lenne ez? Igen. Joguk van, csak hogyha ez elkezdene gyakorlattá válni, és lépte nyomon megkérnének bennünket. Hát megőrülnék.
3: Ők nem haboznának, hát nem úgy
0: nem, ti nem haboznátok. Hát egy két hónap után megkérnéd a kezem.
1: Ja, 3 hét.
0: Hát ezért mondom, ez egy veszélyes dolog.
3: Ugyanakkor meg, hogy 2026, hát mindenki az egyenjogúságokra törekszik, hát akkor miért mi viseljük ezt a terhet egyébként, ezt a letérdelős történetet?
0: Igen, letérdelős történet, ahol van ebben valami megalázkodós is, de én szerintem mi arról is beszéljünk majd itt egymással, lányok, veletek is intenzíven,
1: Jó. Hogy
0: miért nem csináltátok eddig? Tehát miért kellett most ez a bátorítás, amit most hozunk neked Pinkkel meg Britney Spears-el, hogy miért nem vetted a bátorságot eddig?
1: Jó, hát el fogom mondani. Tehát, hogy...
2: Igen, mert nagyon nehéz összehasonlítani, hogy ugye azért a nőknek az erősödés az most érkezik el, ahogy Gyuri is mondta, hogy az egyenjogúság valahol most ér el idáig. Ezért régen ezt szerintem elképzelhetetlen lett volna, hogy
0: gondolod, hogy most? Szerintem már rég.
3: Elizabeth Taylor is meglépte.
0: Igen.
2: Hát Elizabeth Taylor, igen, mindig volt egy, valamiben mindig volt egy. Valószínűleg Robin Hood idejében is volt egy nő, akit hamar
0: Robin Hoodnak nem volt nője. De, hát csak férfiakkal volt. Robin, a filmben igen, de amúgy szerintem
2: de
0: meleg volt.
2: De én a filmet ismerem.
0: Jó, csak úgy... szerintem Little John volt a pasi.
3: Nem véletlen ez a fura becennév.
2: Igen. Igen, Little. Szóval én nekem van egy ilyen gondolatom, hogy régen nem lehetett. Elítélték volna.
0: Szerintem nem. Szerintem ez két ember dolga, szerintem nem ítélték volna. Na mindegy, ezzel fogunk vitatkozni, erről fogunk beszélni, gyerekek, mert itt van a lehetőség. Biztos, hogy van olyan hallgatónk is, ahol egyébként a nő kezdeményezett, és őt tette ezt a dolgot tisztába, és nem hagyta, hogy várjon, nem várt évekig.
1: De ezen nem nyomjuk el a pasikat? Nekem mindig ez él benne.
0: Meg fogjuk beszélni, Anett, meg fogjuk beszélni, igen, hogy te miért gondolt, hogy elnyomsz bennünket ezzel, stb. És hogy jó ez a várakozás, hát lerágtad a körmöd is.
1: Igen.
0: Nagyon van egy jó körmösöm. Na jó, ez az egyik témánk, a másik, gyerekek, ez valami fantasztikus lesz ma. Komolyan mondom, és ez Évinek köszönhetjük, mert a te kis rovatodban ugye hoztál egy olyan témát, hogy humanoid robotok olimpiáját rendezték talán Kínában.
2: Igen, a másodikat, és akkor meséltem az eredményekről, meg meséltem egy kicsit, hogy működik ez a történet, és akkor felvetettem azt a témát, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy Magyarországon egyáltalán van-e valahol egy humanoid robot, és kinek van.
0: Igen, a humanoid robot, csak hogy mindenki értse, aki nem feltétlenül jártas idegen nyelvekben, tehát ez az ember formájú robot, ember mozgású robot. Igen. Tehát nem olyan, mint a robotporszívód, ami megcsinál mindent, vagy egy teljesen más amorf gépezet, hanem ami úgy néz ki, mint egy ember, van feje, van teste, vannak karjai, lábai, úgy jár, úgy mozog, ez a humanoid robot.
3: Kicsit, mint a robotzsaru, csak tényleg
0: igen,
3: teljesen robot.
0: Igen. És vajon van-e Magyarországon humanoid robot? Ugye ezt mondtad, te annyira szeretnél egy ilyennel találkozni, egy ilyet látni.
2: Igen, mert ugye látjuk a közösségi médiában, de nem tudom eldönteni, hogy hol tart ez a világ, és hogy mi valós belőle, mi nem. Mit tudnak ezek a robotok? Egyáltalán tényleg, amit mi látunk, az valós-e? És akkor megnéztük, hogy találunk-e
0: hát, amit mi látunk, tehát itt látjuk, hogy ezen az olimpián itt voltak, rendesen robotok futballmérkőzést vívtak egymással.
2: Futóversenyt.
0: Boxoltak, és hát nyilván hasznosabb dolgokra is lehet használni őket. Valamikor rémisztő, hogy menetelnek kb. 100-an egymás mellett, de nyilván meg lenne a hasznuk a jövőben. Van-e humanoid robot Magyarországon? Tudunk-e egy ilyennel találkozni? Képzeljétek, van. Van, mert a Gábor Dénes Egyetemnek van egy Unitri G1-es humanoid robotja, és Dede Tamás Attila, aki ugye egyébként a diákok ezeket a robotprogramozásokat tanulják, ha jól tudom.
3: Így van, ő a drónlabort vezeti ezen az egyetemen, és ő kifejezetten ezzel foglalkozik, és hát ezt a robotot is azért kapta, vagy szerezte az egyetem, hogy aztán majd ezzel dolgozzanak a diákok.
0: És most azt hiszitek, ugye drága hallgatók, majd felhívjuk jól Dede Tamás Attilát, és elmondja nekünk, hogy működik a humanoid robot. Nem! Attila bejön, és behozza a robotját. Itt lesz velünk a robot, és mindenki másképp viszonyul hozzá. Anett azt mondta, hogy szerette vele táncolni. Én úgy vagyok vele, hogy én még kezet se fognék vele, mert nem tudom, hogy összetöri-e a kezem, vagy tökönrúg-e, mert ugye láttuk a kung fu robotot, amely az edzőjét úgy tökönrúgta, hogy szerintem...
3: Hát én nagyjából humanoid robotoktól ilyen produkciókat láttunk eddig, hogy valaki tökön lett rúgva, tehát hogy ez tényleg...
2: Igen, ilyen elszabadult.
0: Igen. Itt már a stúdión kívül a szerkesztőségben helyet csináltunk, mennyi? 5x5 méteres terület, vagy mennyi?
3: 3x5 méteres kellett, mi egy picit nagyobbat csinálhatunk, az a biztos, mert hogy elő is fogadni egy-két dolgot, amit ő tud.
0: Tehát jön a humanoid robot, neve szerintem nincsen, egy Unitri G1-es, ő jön be ide hozzánk, és Dede Tamás Attila a drónlabor vezetőinek kíséretében.
2: Igen, és egyébként a legkomolyabban Anett vette, mert hogy ugye ő még ki is öltözött neki, mert azt mondta, hogy ő a legszebb formáját akarja mutatni. És mondtam Anettnek, hogy egy szoftver frissítéssel el fogja felejteni, hogy itt jár. Tehát, hogy miért jót nem fogsz benne hagyni.
0: Megláttad az arcát? Tehát nincsenek szemek, hanem tök üres, tehát át tudsz nyúlni az arcán.
1: Nem
0: tehát egy nagy... nem, nyilván lát, nyilván van benne kamera, de nem ott, ahol a szemét sejted, mert az üres.
1: Igen, láttam.
0: Oda rakhatsz izét, arcot.
1: Vannak is terveim, tehát
3: milyen
1: a hosszú távú terveim.
3: Készítettél már elő egy arcot?
2: Rajzolt. Látszik, ha majd kikandik el onnan.
0: Na mindegy, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, mert ez nyilván a humanoid robotnak az első, hogy is mondjam, fázisa, és ez még tökéletesítik a kínaiak is minden, de nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit tanítanak ezzel kapcsolatban, mi a jövője ennek, mit tud ez a robot, és mit fog tudni, itt most lehet-e újabb szoftver frissítéseket kérni, és csak ezen múlik, hogy fizetsz még $200, és akkor már tud pálcikával lenni.
2: Igen, meg hogy egyáltalán ez még most joystickkal megy, vagy már tud önállóan valamit, tehát azt mondod, hogy gyere igen. ide, akkor azt értés idén. Tehát én iszonyat kíváncsi vagyok, hogy ez egész hogy működik, mert amit látunk a közösségi médiákban, hát elrettentő egyrésztről, másrésztről pedig kíváncsi.
0: Ijesztő. Igen. Esküszöm, hogy ijesztő.
2: Igen.
0: Hát gyakorlatilag, amiket látsz a science fiction filmekben, robotok elkezdenek valóban működni emberek között.
2: Igen.
0: És olyan gyorsak, ha futnak, olyan nagyot ugranak, ha ugranak, hogy látod, hogy teljesítő képessége sokkal több, mint az emberi csontváznak és izomzatnak, és tényleg attól tartasz, hogy ez ellened fordul.
2: Hát mert sok ilyen filmet láttam
0: már. Persze, de miért ne lenne? Miért ne lehetne?
2: Miért ne ébredhetne tudatra?
3: És egyébként igen, hogyha az AI meg ez a rendszer találkozik, az egy egészen különleges, és szerintem veszélyes helyzet is tud lenni, hogy most nézegetjük a képeket erről a robot olimpiáról.
0: Igen.
3: Iszonyatosan jól mozognak. Tényleg igen. emberi a mozgásuk. És olyan erejük van, ahogy
0: én itt leszek mondod. A stúdióban, ti játszatok a robottal.
2: Jó, majd én játszok, ne féljetek. Azért még mindig több erőm van.
3: Úgy érzed, lenyomod?
2: Hát azért, hogyha kell, jön egy
0: hát maszlás. Hát mi azért tegnap elképzeltük, hogy az Anettet így a torkánál megfogja, hogy föltolja a falra, és azt mondja, hogy érted, jöttem, Sarah Connor.
2: De nem tudtál megijeszteni.
0: Nem baj.
3: Akkor jön majd Évi.
2: És akkor majd felmentem.
0: Jó. Horthy Gábort hívjuk ma, és képzeljétek el, hát ez mindig, amikor a német kupa van, de a magyar kupánál is van ilyen, hogy olyan csapatok, futballcsapatok kerülnek össze, akik amúgy soha büdös életben nem találkoznának, tényleg egy kis falusi csapat a legnagyobbak. Ez Németországban így történt, az Eimsbütteler, azt se tudom, hol van. Azt se tudom, hol van. A Dortmunddal összetalálkozott. Pici csapat a nagyok ellen, ez mindig egy ilyen nagyon nagy. Na, ezekről fog beszélni, és azokról, hogy amikor tényleg is sokszor volt olyan kis csapat megizzasztotta a nagyot.
2: Hát ne vicceljetek, Magyarországon volt, hogy Iváncsára látogatott a Ferencváros a MOL Magyar Kupában, és Iváncsa nyert. Tehát, hogy
0: de hogy nyert?
2: De nyert, Iváncsa, nem?
0: Mikor? Kikkel beszélgettük, amikor szuperkapussal beszélgettünk?
3: Arról a meccsről is lesz szó, így van, amikor a Fradi lement valahová, mert nem tudom.
0: Igen, ez tavaly volt.
2: Szerintem egyébként ez az a sztori, de most
0: nem. Ott valami 10 valamennyire kikaptak.
3: Igen, de sokkal több lett volna.
2: A másik előtte lévő évben, 2 évvel ezelőtt volt, hát még akkor abban a másik rádióban.
0: Aktuális dolgokról beszélj, kicsi lány.
2: Ne haragudj, most azt tudom elmondani, hogy a török csapatot ellen győzött a Ferencváros. Nem tudok most olyat mondani.
1: Volt egyébként 2022-ben Iváncsa KSE Ferencváros TC 3-2.
2: Ki nyert?
1: Az Iváncsa, hát ha 3-2.
2: Itt a tudás.
0: De nem mondtam, hogy nem volt ilyen, hol a tudás, hanem hogy ez nem aktuális.
2: Hát de ez hát
0: Puskás Ferenc is győzött, csak rég.
2: Igen, de ez nem mindennapos nálunk. Tehát nem,
0: az sem. Tehát Anglia 6-3, az sem mindennapos nálunk.
2: De még mindig ebből élünk.
0: Hát még mindig ebből élünk,
2: hát
0: igen.
2: Hát nincs más, mondom.
0: Na, ez lesz Horthy Gábor, azt mond meg, hogy a tegnapi nap legjobb pillanatai mik voltak.
2: A hallgató most nagyon örülhet, aki SMS-t írt, és akkor ha meg is hallgathatja, hogy mi volt, mert ugye találtunk egy témát, hogy Németországban egyre többen azt gondolják, hogy az osztály az inkább árt, mint használ az általános iskolába. Elővettük emlékeinket, és osztályoztuk egymást.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, elindult az iskola, mindenhol Európában, így Németországban is egyébként pont tegnap, és ott képzeljétek el, most már az általános iskolákról régóta vitatkoznak a tekintetben, hogy a gyerek teljesítményét osztályzattal kell leértékelni. Most képzeljétek el, a német Bild-Zeitung elkezdte ezt a témát elemezni, és ott a saját újságírói között is megoszlanak a vélemények. Itt van egy anyuka, a újságíró. 8 éves harmadikos ikerlányai vannak, és azt mondja, hogy igenis kellenek az osztályzatok, hiszen az osztályzat az nem büntetés, hanem visszajelzés. És megmutatja a gyereknek azt is, hogy mit tud, és mi az, ami még javítania kell. Ezért jó az osztályzat. És azt mondja, hogy az ő véleménye az, hogy az iskolák nem csak az a feladata, hogy bátorítsa a gyereket, hanem az is a feladata, hogy felkészítse az életre, a valós életre. És a gyereknek is, a szülőnek is, és a tanárnak is egyfajta orientáció az osztályzat. Tehát tudják, hogy hányadán vannak.
2: Hát egy
1: igazságos az osztályzat. Azért
3: igazságos, így van, meg hogyha nem mindig egy olyan pillanatban talál el, mondjuk egy felelés, meg ilyesmi. Tehát ott azért nem mindig igazságos az.
0: A másik szülő, szintén újságíró, teljesen ellentétes véleménye van, ő a 2 gyermekes anyuka, attól tart szintén, hogy a túl korai értékelések a kreativitást és az önbizalmat gátolják, és ahogy ő fogalmaz, gyerekként engem is osztályzatokkal értékeltek, de bennem nem tettek kárt, mert jó tanuló voltam. Én az osztályzatért, a tanárért és a fejsimogatásért tanultam, és nem az életért, és biztosan nem saját magamért.
1: Ez
0: tehát ő egyfajta hálát várt, mint a kutyák, ugye? Hálát várt, hogy megsimogatják a fejét, megdicsérik, és ezért esedezett ez a szegény gyermek, és ezért tanult ő jól, hogy az osztályzat révén ő szeretetet kapjon.
3: Igen, mert egy gyerek valószínűleg eddig jut el, ha jó jegyet szerzek, akkor minden szuper, mindenki mosolyog, mindenki simogat, és egyébként meg hol tudja ő felfogni azt, hogy a jövője szempontjából mi a hányas a fontos? Hát ez nem egyik gyerek sem.
0: Sehogy sem.
1: Szerintem még gimivesen nagyon tudjuk, hogy...
0: Igen. Na jó, erre majd mindjárt kitérünk. Elsős korotokra emlékeztek-e, hogy ti, benneteket mi motivált arra, hogy teljesítsetek?
1: Hát a matricák, amiket kaptunk. Mi elsőben matricákat kaptunk, a piros pont, meg a csillag, meg a fekete pont mellett, hogyha ha valami...
0: Akkor valamelyik tanárnő feljárt Budapestre.
1: Az
0: biztos, hogy nem küldte a Művelődési Minisztérium nem küldött matricát a székutasi iskolába.
1: Az biztos, hogy nem, de hogy ez motivált bennünket, mert az olyan értékű volt, mint egy piros pont, vagy még talán jobb is, mert matricás albumot gyűjtöttél. Mm-hmm. És akkor tudtad mutogatni, hogy neked már mennyi van.
0: Okay. Neked sok volt?
1: Nekem sok volt.
0: Neked sok volt. Volt olyan gyerek, akinek kevés volt?
1: Igen, volt.
0: És az jó?
1: Képzeld el, hogy nagyon igazságtalanok a gyerekek, és azt gondolom, hogy én is köztük voltam, mert a jó tanulók szeretik kiközösíteni a kevésbé jó tanulókat. És
0: reméljük, arra... él még az a fiú.
1: Él, és szoktam vele találkozni, amikor székutason vagyunk, és nagyon büszke vagyok rá, mert nagyon sokra vittem.
0: Helyes. Gyerekek, emlékeztek-e arra, amikor az első nem 5-ös, 4-est kaptátok? Ugye, mert az általános iskolában mindenki azt mondja, hogy 4-es, 5-ös legyen mindenből, főleg 5-ös. Tehát amikor ettől eltérő jegyet kaptál először, hogy az miből volt, mit okozott bennetek?
3: Hát a jó öreg matematika.
1: Igen.
0: A jó öreg matematika. Hanyadikos lehettél?
3: Szerintem harmadikas volt.
0: Már? Jó. És akkor kaptál egy mit?
3: Hát egy hármas.
0: Hogy érezted magad?
3: Szörnyen. Uh-huh. Tehát úgy éreztem, mint ahol összedőlt a világ. És úgy mentem haza, hogy én azt se tudom, hogy mondjam el, mint hogyha felgyújtottam volna az iskolát, körülbelül úgy éreztem magam.
0: Aha, tökre értem.
3: És ez szerintem egy tök traumatizáló dolog egy gyereknek, és biztos nem csak én voltam így.
0: És az első trauma, amikor viszed haza a jegyet, a másik, amikor bemutatod otthon a jegyet.
3: Hát igen.
0: Csalódottak voltak a szüleid?
3: Hát megdöbbentek.
0: De mién amúgy?
3: Hát azon hogy az elmúlt 2 év után, hogy valamilyen első furcsa akadályba ütköztük.
0: De az nem tudták, hogy igen, tehát az ember nem 5-össel nyomja végig az egész életét?
3: Hidd el, én már harmadikban is tudtam ilyeneket érvelni. Nem sokat segített.
0: Jó, most akkor hogy tartjátok ezt egyébként? Nem osztályozni, hanem inkább valami más kell értékelést adni a gyerekeknek, legalábbis általánosban? Vagy tök jó ez a jegy dolog, hiszen ugye ez tényleg felkészít az életre.
3: Szerintem tök jó ez a jegy dolog, de nem ebben a formában.
0: Miért van az, hogy aztán amikor befejezzük az iskolát, az életben, ez abban marad. Pedig annyi helyen kell még teljesítenünk, hogy nem kapunk osztályzatokat.
3: Ez mekkora átverés,
0: nem ugye? Kapunk osztályzatokat a családban, a párunknál, a feleségeinknél, férjeinknél, a munkahelyen, a gyerekeinktől nem kapunk osztályzatot. Miért nem? Hát, hogyha ezen ementén tudunk, egyrészt itt szocializálódtunk, ezt tanultuk, és ementén tudunk orientálódni, és adunk üzenetet is másoknak, hogy mi milyenek vagyunk, akkor ezt miért hagyjuk abba?
3: Igazad van, ha ebbe szoktunk, akkor lehet, hogy ez sokkal motiválóbb lenne, vagy sokkal jobban látnánk magunkat, vagy a világunkban, vagy világban a helyzetünket.
0: Igen.
3: Jó, jogos.
0: Mi lenne, hogyha lenne egy heti értékelés, Anett, nálatok otthon a Csabival?
1: És kapnál
0: egy 2-est. Arra a hétre. Mit csinálna veled ez az osztályzat?
1: Az visszavetnem. Egy 2-es, igen. Tehát, hogy nem biztos.
0: Akkor még jobban feladnád?
1: Lehet, és lehet, hogy el kellene néhány napnak telnie, hogy utána felvértezzem magam, és nekiinduljak, és jobb legyek utána, de az a 2-es egy párkapcsolatban, tehát, hogyha most ezt egy szemembe vágná, hogy valamiből rossz vagyok, az nagyon rosszul esne.
0: Uh-huh. Tehát, mint ezen a héten egy 2-esre értékelem azt, hogy milyen párom vagy.
1: Hát az rettenet érzés.
2: Szerintem meg visszajelzés. Mert hogy ugye egy párkapcsolat sohasem 5-össel működik, nem? Tehát, hogy azért van, hogy hibázunk, van, hogy nem adunk el. Nekem lenne párom, és azt mondaná valaki, hogy 2-es, ez az még görbül, javítsuk ki. Tehát, hogy...
0: ez az még görbül. Megmaradtak a sulis reflexek.
3: Nem jó. A visszajelzéssel van a baj, hanem a durvaságával.
1: Igen,
3: szerintem.
1: A 2-esnek. A
3: 2-es. Nem, mert az egész értékelő, mert a jegyes értékelésnek, amiről beszéltünk az iskolában.
0: Miért? Hát egy párkapcsolat sok mindenből áll. Áll abból, hogy például a gondoskodás. arra is lehetne osztályzatot adni. Lehet nyilván az erotikus tevékenységre is.
1: Abból ötös.
0: Osztályzatot adni. Hát ettől is félsz. Hát mi van, ha kapsz egy hármast?
1: Már a másodikra?
0: A hármas az, igen, a erotikus együttlétre.
1: Akkor azt mondanám, hogy hazudsz.
0: De ezt a matek tanárodnak sem mondtad. Hát hazudsz, Béla bácsi.
1: 12 éves.
3: Azt mondtad, Béla bácsi, csak hadd javítsak, hadd javítsak.
0: Igen. Hát most miért nem mondod, hogy hadd javítsak?
2: Megyek korrepetálásra.
0: A hármas nem rossz. Nem rossz, csak nem ötös. Hát az egy közép.
3: Igen. Olyankor elmentünk külön tanárhoz, meg ilyeneket. Ez fel.
0: Korrepetálásra.
1: Bejelenteném otthon, hogy járok korrepetálásra. Tudod, nem biztos, hogy kap.
0: De lehet, hogy ez még csak a fél évi. Tehát évvégéig még tudsz javítani.
1: Igen.
0: Nem motiválna?
3: Még nem látszik meg a jegyeimen, de járok külön tanárhoz, ebből Csabikám.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu.
7: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 000 000 forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
8: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
9: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
8: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Magyar mentőcsapat indult Nepálban. Sok gyermek betegszik meg a tanévkezdés után. Nyárias időnk lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Magyar mentőcsapat indult a Nepált sújtó katasztrófa helyszínére. A Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapatában olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. Szükség van rájuk, még mindig több ezer embert keresnek. A villámárvízben a legfrissebb adatok szerint csak nem 1000 meghaltak, az eltűntek között pedig legalább 3 magyar állampolgár is van. A tragédiát gleccserszakadás, majd jégtörmelék és sárlavina okozta. A szervezet adománygyűjtést is indított a túlélők megsegítésére. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyermekek ismerik a higiéniai szabályokat, mondta a rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
15: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tüszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
14: Siófokon garázdálkodtak legtöbbet a bűnözők nyáron a balatoni települések közül. Itt júniusban és júliusban 75 bűncselekmény miatt intézkedtek a rendőrök. Az ORFK térképe szerint a második Balatonfüred, ahol 22 esetet regisztráltak. Autóból a 2 hónap alatt összesen 5-öt loptak el a tó környékén, ebből 3-at Alsóörsön. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség. A 3 érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma is változóan napos felhős időben lesz részünk, esni sem fog. Megélénkül, az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél, 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék továbbra sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki a nap. Enyhe, de változékony időt tartogat a hétvége is. Szombaton akár 35 fok is lehet, vasárnapra azonban visszaesik a hőmérséklet. 25-30 fokot mérhetünk majd.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az útinformtól tudjuk, hogy Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák. Ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és a teherjárművel közlekedőknek, az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz, 7 perc múlva. Na jó, nem foglalkozom most az SMS-ekkel, évig látom, kevés az idő. Mondjad, mit találtál?
2: Na képzeljétek, egy elképesztő történetet találtam. A 9. kerületben múlt héten kipakoltak egy lakást. Betörtek, és hát nagyon örültek a betörők, mert elképesztő zsákmánnyal tértek, vagy tudtak elmenni. Arany, rengeteg pénz, euró, meg mi egymás. És képzeljétek el, hogy kiderült, a rendőrséget felkereste nyilván a lakás tulajdonosa, és a lakás tulajdonosának az édesapja, aki már nem él, kiderült róla, hogy az orosz alvilággal van kapcsolatban.
1: Ez
2: volt kapcsolatban, de hát ugye ez nyilván mindannyian tudjuk, hogy ez nem úgy van, csak egyszer volt, hanem az megy jobbra-balra. És akkor itt jönnek, hogy mennyire lúzerek, ugye nagyon boldogok voltak a betörők, hogy elvitték a zsákmányt, majd kiderülve ez elkezdték őket keresni. És nyilván, hogy most már nem tudják feladni magukat, mert nem csak a magyar rendőrség keresi őket, hanem az orosz alvilág is.
1: Oh.
2: És hát óriási port kavart ez, meg nyilván...
1: De mit vitt el, ami érdekli az orosz alvilágot?
2: Nem mit vitte, bement oda, ahova nem kell.
1: Uh-huh.
2: Tehát, hogy ez, hogy bementél...
1: Tudjuk, hogy keresi az orosz alvilág?
2: Hát úgy néz
1: vagy
2: ki.
1: Van egy sejtésünk?
2: Valahogy ilyen sejtelmes megjegyzések vannak, hogy nem csak a magyar rendőrséget érinti ez az ügy, hanem valószínűleg mindenkit, és nem ebbe a lakásba akartak, hanem a mellette lévőbe bemenni.
1: Ez hogy sikerült elképeszteni?
2: Tehát, hogy képzeld el, amikor elindulsz egy munkára, és azt gondolod, életed nyereményét viszed haza, és utána kiderül, hogy innentől kezdve egy elég komoly csapat fog rád utalni, és nyilván kíváncsi lennék arra majd, amikor ez kiderül, hogy egyáltalán meg lesznek-e, előkerülnek-e, vagy visszaviszik a zsákmányt, és hogy ki az, aki kihúzza a gyufát az orosz alvilágnál. És hogy nem tűnik-e föl, hogy ez egy nem ugyanolyan lakás, mint amilyen mint az anyukám még.
3: Nincs egy az ajtó felett egy ilyen címer vagy valami.
2: Szerintem, amikor tudod, hogy valahol alvilággal találkozol, akkor ott azért biztos több minden.
1: Van nyoma. Hát, én nem tudom.
2: Hát szerinted anyukám 9-dikbe lakik.
3: Hát ott vannak ezek az oroszlán fejes kopogtatók az ajtón, nem mit tudom.
2: De
1: a glokkok az asztalon, igen.
2: Hát de csak feltűnik, hogy kicsit több. Nem tűnik fel. Hát szerinted ott nincsen több dolog. Tehát, ha egy alvilági emberhez betörsz, neked nincsen...
1: Hogy képzeled az alvilági ember lakását?
2: Na én nem.
1: Betörsz, és mit találsz?
2: Rengeteg pénzt az asztalon.
1: Az asztalon?
2: Igen, igen.
1: Okay.
2: Ha fiókokat kinyitom, rengeteg ékszer, fegyver, tehát ezeknek valahol kell lennie, mondjuk lehet,
1: hogy... Tényleg a csöpit láttad a izé.
2: Utoljára nyomozós.
1: A fogány Madonnában láttál ilyet. Na igen, figyelek, rengeteg ékszer, gyöngysor.
2: Nagyon komoly festmények, nagyon komoly szobrok. Tehát nekem...
1: ezek is az asztalon?
2: Nem, azok a falon.
3: Egy óriási asztal képzeljen.
2: És nyilván megdöbbennék, hogy hú, hova jöttem, de feltűnne, hogy nem normális egy 9. kerületben, ha bemész máshova, mondom, anyukám ott lakik, ott nem találsz ilyet. Tehát nem fogsz fegyvert találni, nincsenek ékszerei, egy darab szobra van ott, mivel mindig költözködik. Tehát, hogy nincs semmi, nem tűnik fel neked, hogy túl sok minden van itt.
1: Amennyiben így néz ki a lakás, ahogy leírtad, de feltűnik.
2: Szerintetek, hogy néz ki egy alvilági ember lakása?
1: Semmi, minimál bútorok, egy Samsung TV.
2: És hol tárolja a sztorit? Bocsánat,
1: mi számít alvilágnak? Tehát műkincs rabló, vagy festmény rabló, ékszer rabló? Tehát azok tolvajok, az nem alvilág. Hát az alvilág az mással foglalkozik, az emberkereskedelemmel foglalkozik, droggal foglalkozik, nem tudom, régen lopott autókkal foglalkoztak, nem tudom, ez az alvilág.
3: Igen, nem kell ilyen gangster ebédlő asztalt fenntartani feltétlenül. Hogy...
2: Tehát szerinted, ha valaki az orosz alvilághoz tartozik, az egy minimál stílusú lakás?
1: Én nem
2: tudom,
1: az orosz alvilághoz tartozás az mit jelent.
2: De
1: a németektől tudom, hogy például drónokat gyártanak az orosz alvilág, és viszi most éppen a kölni áramszolgáltatót próbálták felrobbantani, illetve ugye nemrég a Lipcsei reptéren egy repülőgépet. És ez mind ott van Németországban, ezek ilyen kvázi alvó ügynökök. Ez valamiféle alvilági tevékenység.
2: Igen. És hogyha oda is van írva, hogy és befolyásos politikai kapcsolatokkal rendelkező orosz alvilági lakásba tör be, akkor azt hogyan képzeljem el?
1: De ez hogy van kiírva?
3: Mert az ajtóra, hogy a csengőhöz? Mert akkor nem nyomom meg.
1: Ezt akarok kérdezni, erre hogy jössz rá, hogy befolyásos politikai kapcsolatokkal rendelkező orosz alvilági ember lakásába törtél be?
2: Én azért, hogyha betörnék Magyarországon egy politikus lakásába, én azért tudnám, hogy...
1: Na, ott mit vársz?
3: Mi van az asztalon?
1: Mi van az asztalon?
2: Hát, biztos vannak papírok. Mhm. Olyan papírok, ami...
1: Ezzel még nem mondtál sokat.
2: Igen.
3: Ennyiben is vannak az papírok.
1: Neked is keresztrejtvény.
2: Én biztos, hogy... Tehát szerintem ma Magyarországon, vagy mondjuk pár évvel ezelőtt is felismertem volna, hogy melyik taghoz tartozó politikushoz megyek.
1: Melyik párthoz tartozó politikushoz menni?
2: Igen.
3: És mi van még az asztalon a papírokon kívül?
2: Hát a hóbortja, a hobbija. Vagy amint tudom, ha valamelyik...
1: Vadászpuska és gyerek fotók. Mi?
2: Hát nyilván,
1: nem tudom, kérdezem.
2: Valami ilyesmire gondoltam én is. De olyan jó gondolatolvasó vagy, hogy te mondod.
1: Én csak találgatok. Én egy riporter vagyok, barátom.
2: És tanulunk tőled mindig.
3: Szóval, most már tudjuk, kihez törtél be, de minden.
1: Jó, menjünk tovább, gyerekek, elfogyott az időnk, nem tudjuk tovább nyomozni ezt, Évi. Mai napig nem tudom, hogy hova akarták kiukadni, de köszönjük a kalandot.
2: De jó volt, nem?
1: Jó volt, nagyon.
2: Na, legalább megtudtunk, hogy mi volt.
1: Mi volt, igen. Jó, jövünk vissza, gyerekek, és hát ez nagyon érdekes ez az SMS. Egy lány írta, hát vagy hölgy, Edina, azt mondja, én már óvodás koromban rájöttem, hogy az esküvőkben a kólán és a mandula alakú sütin kívül semmi jó nincs. Eldöntöttem, hogy én egyetlen napot sem fogok azzal pazarolni az életemből, hogy kényelmetlen habos ruhában botladozzak a sok visszataszító, harsánykodó, kivörösödött fejű bácsi között. Hideglelést kaptam az egésztől, Edina.
4: Jaj, de cuki.
1: És Edina igaza van, igen. Erről szól az esküvő. De ideig el kell jutni.
4: Bizony.
1: Édes, drága Anett.
4: Rögös az út.
1: Rögös az út idáig. Ezért beszélünk arról, hogy lánykérés helyett egy pár amerikai színésznő, énekesnő példát mutatott abban, hogy igenis ők is kezdeményezhetnek, azaz a nők is kérhetik meg a férfiakat, hogy vegyék már előtt feleségül.
3: Igen, és elgondolkodtunk egy picit, hogy ez milyen helyzet, és egyáltalán mennyire kell, hogy ez a mi kötelességünk legyen.
0: Ne csak hallgass, ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu Retro Rádió. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
9: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
10: Hát a 80-as maratonra.
9: 80 kilométer?
10: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
11: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
12: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
13: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztos társa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
15: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
16: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Ezúttal a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók. Mamut maradványok is előkerültek az Apadó Tiszából. 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
20: Az Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
19: Most a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyoztam, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os ESZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő, beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt mondta, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Jégkorszaki leletek is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. A több tízezer éves állatcsontok a folyó medrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok és őstulkok maradványai mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak, írta a szoljon.hu. Ma is változóan napos felhős időben lesz részünk, esni sem fog. Megélénkül, az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék továbbra sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki a nap. Enyhe, de változékony időt tartogat a hétvége is. Szombaton akár 35 fok is lehet. Vasárnapra azonban visszaesik a hőmérséklet. 25-30 fokot mérhetünk majd.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Egy autó és egy kis teherautó ütközött össze az M35-ös autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a Debrecen és Hajdúböszörmény közötti szakaszon. A 30-as kilométernél a sérült járművek a leállósávban, illetve a külső és belső sáv elválasztó vonalán állnak. A közlekedők kerülgetik a gépjárműveket. Olvasható az útinform oldalán. Közben egy autó vaddal ütközött a 84-es főúton Sümeg közelében. A 26-os kilométernél a forgalom továbbra is félpályán halad. Egyre több az autós az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 31-es főúton Mende térségétől, és az 51-es, valamint az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében is.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 7 óra, 12 perc van most, jó reggelt megint. Drága hallgatók, itt vagyunk, kezdjük el, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett.
3: Jó reggelt.
0: Mielőtt belevágnánk a témába, egy nagyon nagy baleset történt Budapesten. Többen írjátok, óriási baleset a Soroksári úton, a határútnál a centrum felé. Óriási baleset a Soroksári úton a Duna autóház magasságában, befelé tartó oldalon, mentők, tűzoltók, sok sérült, nagyon nagy a dugó. Ez megvan neked?
3: Nincs még, úgyhogy nézem is, most pont azt írom.
0: Jó, oké, okay, rendben van. Na, a Linda sorozatról még írják, hogy hétfőnként, most megy az M1-en, oké, okay, fel is tűnt, hogy a veszprémi lakás a Tátra utcában volt. Komolyan? A másik ikonikus helyszín a Fő utca, ahol a rendőrségi jelenetek voltak, ennek az épületnek a helyére épült a Sláger Rádió második otthona, üzeni Fati. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
0: És sziasztok, az iménti SMS habos-babos esküvőről, csak egyetérteni tudok, és szintén gyerekkorom óta. Végre valaki vállalja ezt a véleményt. Szép napot, Andi. Na, hát nehéz így elindulni, mert ugye itt arról fogunk beszélni, hogy a lánykérés, mint olyan, az a legtöbb ember életében bekövetkezik, akár melyik oldalon van.

0: Vagy egy általunk
1: hagyománya. Hát nem hagyománya van, hanem szerintem van kb. 5 sablonja.
2: Nagyjából, igen. Igen.
1: Hello, Gyuri.
0: A sablonnál felkapta a fejét.
2: Hát persze. Hát legyen jó sok ember előtt nyilván, valami térdre ereszkedés, legyen benne gics, legyen benne valami szirup, és nagyjából meg is van.
1: Ez az egyik, a másik vagy, hogy karácsonykor, tehát hogy ugye karácsonykor egyszer csak nem egy Mulinex gyümölcsfacsarógépet adok a páromnak, hanem letérdellek előtt, és hopsz, előjön a gyűrű. Vagy ugyanez mondjuk szülinapkor.
2: Vagy ugyanez vagy a Rodoszon, a nyaraláson.
3: Igen, egy nyaraláskor is. Vagy nagyon sokan látjuk a Facebookon, hogy ó, már gyűrűben jön haza a lány.
1: Igen. Ez lehet egy all-inclusive szállod a Görögországban, de épp úgy egy gyönyörű tengerpart a Bonaire szigetén, kinek mi a pénztárcája, vagy esetleg csopakon
3: mandulás.
1: Nyom meg Rózit motelben.
0: Az a legromantikusabb.
2: Hogy sok lánykérés történik. A nyom meg Rózit az ennek a helyen. Ott éjjel azért kérik a lányokat.
1: Nem? Anett, hány olyan helyszín volt az utóbbi pár évben, amikor azt gondoltad, hogy ez lehet az. Itt lehet, hogy megtörténik.
3: Hát azért volt jó néhány olyan helyszín, de így nem, most nagyon kifogtok nevetni, de nem gondolkodtam erről, mert kb. Én azt gondolom, hogy a Csabi nem ilyen helyen fogja. Hogyha egyszer megkéri a kezem, akkor nem ilyen helyen
1: tehát
3: fogja.
1: Nem a Paris Saint-Germain stadionban. Nem.
2: Nem egy bringatúrán, a Fertőtónál.
0: A Hungaroringen.
3: Nem, szerintem egy vasárnap délután otthon, amikor ketten leszünk. Nem gondolom azt, hogy ő olyan sokat fektetne, mármint olyan értelemben sokat fektetne.
1: Hát lehet, hogy nem akar égni, nem akar mások, hogy más tanulja igen. Legyen ennek a bohóckodásnak.
3: Igen. Ő nem ez a típus, hogy most mindenki előtt így csináljon egy nagy felhajtást. Uh-huh. És tehát ugye...
1: Tehát akkor neked se egy karácsony, se egy külföldi nyaralás nem volt soha csalódás, hogy most nem történt.
3: A karácsonyt meg azért, mert azt még a kapcsolatunk elején mondta, hogy ő karácsonykor biztos, hogy nem kérné meg a kezemet. Tehát azt meg azért
1: ezt nem... Ezt ő kijelentette, és neki minden nap karácsony.
3: Igen. És úgy értem, hogy azóta
2: a fagyöngy mindig ott van.
1: Jingle bells.
3: Igen, meg csengő hangja is. Ez jó is egyébként, erre nem is gondoltam, hogy minden nap egy karácsony.
1: Szóval igen, nagyon-nagyon sok kínos eset és helyzet volt, főleg a férfiak számára, és nem azért, mert igen mondtak, vagy nemet mondtak, hanem ugye tényleg ez a főleg a mások előtti lecsupaszodás, és egyébként ez a térdre esés egyfajta megalázkodás, nem?
2: Igen, hát ez nem egy komfortos helyzet, de jól mutatja magát a szituációt is, hogy a férfi tulajdonképpen tényleg lemegy, és a nőt szinte egy a tenyerébe akarja venni, mint egy ilyen drága követ, hogy most megnyertelek egy életre magadnak, és ez a felállás, nem?
1: Hát ez a felállás addig a pillanatig egyébként, de valóban így történik. Igen. Tehát valóban így történik, de nem kell, hogy így legyen is. Ezért beszélünk ma erről. Hmm. Képzeljétek el, ugyanis van egy csomó hollywoodi színésznő, meg énekesnő is, akik egyébként hoztak egy döntést, és ők tették fel a kérdést a párjuknak. És amikor ezt így olvastuk, akkor úgy voltunk vele, hogy egyébként miért ne lehetne ezt fordítva?
0: Igen, szerintem zseniális. Hát igazából,
1: neked tetszik?
0: Nekem nagyon tetszik. Tehát igazából azért a párkapcsolatok nagy részében a nő dönt, ugye? Mert ő dönti el, hogy igen vagy nem, elfogadja a gyűrűt. Hát akkor most miért ne lehetne, hogy ő döntse el, hogy mikor kéri meg a kezét?
1: Abszolút.
0: Tehát,
1: és akkor a másik dönt, hogy elfogadja ezt a kérést, vagy sem?
0: Hát igen, de azért nyilván egy nő okos annyira, hogy tudja, hogy úgyis igen
1: fog mondani. Egy nő okos annyira, egy férfi nem okos annyira? Ez
0: de,
1: mit
0: de nagyon okosak vagytok.
1: De egy nő?
0: De egy nő szerintem raffináltabb ebben. Tehát egy nő akkor vállal be egy ilyet, ha ő pontosan tudja, hogy igen a válasz.
2: Jó esetben egy férfi is igen. Akkor vállal be egy ilyet, de aztán vannak meglepetések.
0: Így van, de ott talán igen. Több.
1: Így van. Na jó, és akkor most megkérdezem, Anett, hogy benned nem merült-e fel? Tehát te eltöltöttél néhány kinkeserves évet, és eseményt, és karácsonyt, és utazást, és mit tudom én, és biciklitúrákat, érted? És megint nem. Felmerült-e benned vala az, hogy kezedbe veszed a sorsod, és te teszed fel a nagy kérdést?
3: Soha.
1: Miért?
3: Mert nem tartom, tehát szerintem nem egy nő dolga megkérni a férfinek a kezét, és ezáltal az én szememben, tehát nem is lenne olyan férfi a férfi, tehát hogy szerintem ez...
1: Elvennéd a férfiasságát, ha te kérnéd meg a kezét?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Igen.
1: Tehát, amúgy nem férfias a férfid? De, tehát, férfiak. Hogy ez lenne az utolsó, amikor a feminin sarokba lököd?
3: Nem. Hát nyilván férfias, de...
1: De akkor meg miért? Hát ez nem fogja elvenni a férfiasságát.
3: De azért... Hát

0: macsó.
1: De egy nő vágyik erre. És valahogy így vagyunk kódolva.
0: Igaz, az egy nőnek vagyunk.
2: Egyenjogúság van, nem? Ha egyenjogúság van, akkor miért osztjuk le is szerepekre?
1: Nem tudom, én szeretem ezt a hagyományt, szeretném ezt a hagyományt megtartani, és nem kell a Csabinak attól rettegnie, hogy én odaállok elé vasárnap is, megkérem a kezét.
0: Vagy ez egy másik kérdés, hogy a férfi számára ez egyébként egy rettegős dolog lenne. De mondok egy pár példát. Azért beszélünk erről, mert itt van néhány Amerika, itt van Bella Thorne, 28 éves amerikai színésznő, Narancsvidékben játszott, Törtetőkben játszott. 2025-ben kérte meg a párja Mark Emms kezét, és most figyelj, és szerinte ez az egész a kapcsolatok egyenrangúságát fejezi ki. Na. Mert így egyenrangúak, hogy ő is megkérheti, sőt, ő kéri meg, és annyira meghatódott a pas, hogy elsírta magát, tehát ő bement a feminin sarokba.
1: Igen, nagyon erősen.
2: Azt történt, ami szokott, csak fordítva volt.
0: Így van.
2: Szereplők.
0: És azt mondja, hogy igen, szóval, hogy az egyenrangúságot fejezi ki. Mit gondolsz erről?
3: De miért ne lehetne? Tehát egyrészt ugye megkérte a kezét, eldöntötte, hogy a kapcsolatuk haladjon tovább. Lehet, hogy a pasinak eszébe se jutott. Kettő, a pasi nagyon örült és elsírta magát. Tehát igazából az életük ment tovább azon a szinten, ahogyan mondjuk építeni kell egy házat.
1: Reméljük, örömében sírta el magát a pasi.
3: Tehát, hogy szerintem ebben semmi olyan dolog nem volt. Tehát tök jó.
0: De Anett azt mondja, hogy ez neki nem fér
3: be. Az Anett azért, mert az Anett még a régi hagyományoknak akar élni. És
0: de honnan benne ez a folklór? Mert
1: még székutasról
3: hozta. Igen. Mert azt hiszi, és igazából Anett saját magának épít egy várat, azzal kapcsolatosan, hogy jó, most várjuk Csabit. Hát de ha én szeretem Csabit, hát akkor oda megyek, és megmondom, figyelj, Csabi, szeretlek. Mi lenne, ha tovább lépnénk? És lehet, hogy Csabinak másnap eszébe jut, hogy azt mondta Anett, hogy, hogy kérjen meg a kezét.
0: Így is lehet, de úgy is lehet, hogy fél tőle, mint a Gyuri. Tehát, hogy te nem adnád át ugye a hölgy kezébe ezt a lehetőséget.
2: Én egy ilyen hagyománytisztelősen ezt vagyok.
3: Igen. Persze, te nagyon.
2: Én egy abszolút ilyen hagyománytisztelő srácnak érzem magam. Szerintem ez a férfi feladata. Én úgy vagyok vele. Jobb ez.
0: De olyan vagy, mint azok a vikingek a Snickers reklámból. Egy olyan igazi férfi vagy.
3: És úgy is mondod.
0: Igen, látod, Anett, hogy pedig itt lenne a kezetekben egyfajta, mondjuk az, hogy fegyver vagy lehetőség. Mert valóban, tehát ez tedd már félre ezeket a folklorisztikus dolgaidat, hogy lehet, hogy ez előrébb vinne dolgokat, de az is lehet, hogy hátrébb. Tehát, hogy azt mondja, hogy nem. Érted? És akkor ott vagytok, és akkor vajon akkor még lemegyek-e még jövő héten is ászára?
1: Na ez meg a másik, hogy szerintem egy ilyen helyzetben biztos, hogy nem tudnám folytatni a kapcsolatunkat.
0: Azt mondaná, hogy nem.
1: Ha nemet mondaná.
0: És ha azt mondaná, hogy most még nem.
1: Az is nagyon rosszul esne. És tudom, lehet, hogy Évita azt gondolod, hogy akkor azon lehet javítani, meg nem tudom micsoda. Valahogy szerintem az engem így visszavetne.
0: Egy pillanat, de tehát minden embernek megvan a maga ritmusa.
3: Igen.
1: Igen.
0: És minden embernek van egyfajta elképzelése, hogy bizonyos dolgokat az életben mikor lép meg.
3: Ez ugye?
0: És ez különbözhet.
1: Persze.
0: Tehát miért várod el, hogy az ő igénye pont ugyanakkor legyen, mint a te igényed?
1: Nem várom el.
0: De hát lehet, hogy ő azt mondja, hogy nem, most még nem.
1: De nem várom el, mert nyilván azért nem noszogatom, hogy na, vegyél el, mert tehát, hogy pont tiszteletben tartom azt, hogy ő majd mikor hoz ilyen döntést, ha hoz egyáltalán.
0: De lehet, hogy egy kérdés, egy célzott kérdés, kapsz is egy választ rá, hogy majd 7 év múlva.
1: Igen, és akkor lehet, hogy én meg azt mondom neki, hogy na, én 7 évet viszont nem akarok várni, és erre mondtam azt.
0: De mire? Hát ugyanúgy éltek hát tovább. Hát isztok, eztek,
2: biciklisztek. Ez ilyen szimbolikus dolog.
0: Párizs Szent-Zsermenben sem mentek. Mire nem akarsz fel? Ugyanazt csinálnátok a 7 év alatt, igen. Így meg úgy.
3: Csak van egy gyűrű a kezedben.
2: Nem úszom meg a bringatúrákat.
1: Nem úszom meg, de pont ez, amit mondtatok, hogy miért ugyanazt csináljuk 7 évig, de akkor miért kell? Tehát, hogyha ugyanazt csináljuk, akkor miért nem lehet most, vagy mit tudom én, egy éven belül, miért kell arra 7 évet várni?
0: Miért velem vitatkozol? Kérdezz meg otthon.
1: De otthon nem merem.
0: De, jó, ezért van a rádió. Ezért van a rádió, mert így majd eljut az üzenet.
2: Te van avatva a beszélgetésben, igen.
0: Itt van Britney Spears. Britney Spears egy repülőúton kérte meg most már volt férje, Kevin Federline kezét. Kevin Federline az a táncos volt?
1: A vagy táncos, igen. Tőle
2: vannak a gyerekei.
0: Igen, tőle vannak a gyerekei. 2004-ben, és akkor nemet mondott Kevin Federline, mert azt gondolta, hogy ez az ő feladata volna. Hoppá. És később megkérte a kezét Britneynek. Mm-hmm. Tehát Britney adott egy löketet, látod, nemet mondott a férfi,
1: igen.
0: Nem szállt le a repülőről Kevin.
1: Igen. Hanem
0: és ennek hatására kérte meg a kezét később.
1: Mert az Atlanti óceán fölött volt.
0: De érted, amit mondok, hogy nem kell megsértődni azonnal, ha nem vesznek el.
2: De ez ilyen nyomásgyakorlás már, nem? Tehát, hogy ez a rátettem a pressziót, most ketyeg az óra.
0: Gyuri, akinél a lóvé, annál a tempó.
2: Jogos, jogos.
1: Jó, hát akkor nekem
3: kimondtad.
1: Végre kimondtad, Gábor.
3: Ez így van. Ezért
2: mire nem. Landoltak?
0: Ezért nem.
3: Lépek ki.
0: Szírd a pólódra. Ezzel most kimondtam mindent? Mert akkor...
3: Igen.
0: Igen. Akkor lehet, hogy ez így van, mert most nézem itt Elizabeth Taylornak a történetét. Szóval ő azért azt hiszem, 7-szer ment férjhez, de ott volt például 1952-ben a nála 20 évvel idősebb Michael Wilding, és ő például Elizabeth Taylor neki feltette a kérdést, hogy szeretnél hozzám jönni. Tehát, hogy akkor lehet, hogy akinél a lóvé, annál a tempó.
2: Ráadásul így, hogy hozzám jönni, tehát nem is az, hogy szeretnél elvenni, tehát ő teljesen elvett mindenféle ilyen.
0: Más a nyelvhasználat az amerikaiaknál, tehát ez a magyar elveszi, az angol lehet, hogy meg csak egyesül. Tehát nem tudom, de nem biztos.
3: De igen, de például az ő esetében milyen egyszerű, nem? Tehát ő nála volt a lóvé, talált egy férfit, és megkérdezi, hogy na akkor elveszel-e, vagy
0: én azért, hogy meg sem merte kérdezni.
3: Hát persze.
0: Értem, mert a nagy Elizabeth Taylorról vagyok
3: van,
0: együtt.
3: Így van.
2: Ja, nem? Hogyne, még a végén rosszul vennék ki magát, hogy el akarom venni, azt hiszi számító
0: igen.
2: vagyok.
0: Igen, pontosan. Ja. Igen. Itt van Pink, hát ez a legaranyosabb egyébként. 2005-ben, azt tudjátok, hogy a párja, a férje, Carrie Hart, motocross versenyző volt.
3: Igen.
0: De egy sikeres motocross versenyző is. 2005-ben egy motocross verseny volt éppen, ugye ők már együtt voltak, és Pink a pálya mellől felmutatott neki egy ilyen táblát. Tehát ő keringette a Keri, lent így körbe-körbe, és egyszer csak Pink a csaja föltart egy táblát, hogy hozzám jössz.
3: Igen, azt a táblát, amire egyébként az időket kell írni, és infokat kell adni a motocross versenyzőnek, hogy mi a helyzet
2: minimális,
3: a pályán.
2: Minimálisan sem tartott a tiszteletben, hogy a leendő férj éppen pénzt keres, ugye, és versenyez.
0: És versenyezés a nyakában vannak. Tehát, hogy, na mindegy, és Carrie Hart tett megint egy kört, hát ez a dolga, hisz motorversenyző. Erre Pink elvesztette a türelmét, és egy újabb táblát rajzolt egy kör alatt, és felmutatta neki a következő körben, hogy komolyan gondolom.
2: ez egy jelzés, hogyha még egy kört teszel, lerúglak a motorról.
0: És képzeld el, hogy Carrie Hart megállt, igen. És akkor igen mondott.
2: Ahol a lóvé, ott a tempó, ugye?
3: De milyen romantikus? Most mondd meg, hogy szerintetek ez nem romantikus?
2: Hát egy kör alatt volt ideje gondolkodni Carrie Hartnak ezen a romantikán.
0: Egy kör alatt szerintem mind gondolkodott Carrie Hart.
1: Hát, hogy mennyit hoznak Pink dalai.
0: Igen, tehát a Just Give Me a Reason az picit többet ér, mint hogy megtekerem a nyakát a Suzuki-nak.
3: Igen.
2: Mennyit keresek, ha itt nyerek, és mennyit keresek, ha még százszor nyerek? Satufék.
0: Elveszem ezt a nőt. Hazamegyünk és írjál még egy pár dalt.
3: De látod, igent mondott, nem, igen. Nem pedig az, hogy akkor végig gondolom, hanem ő pontosan tudta, hogy kvázi a kapcsolatuk eljuthatott egy ilyen szintre. Amit ő mondjuk nem mert megtenni egy Pink koncerten, hogy felmutat egy táblát.
0: Nem mert megtenni, mert akkor megint csak lehet, ugyanaz. Hogy tényleg ez a kulcs. Akinél a lóvé, ott a tempó. Tehát, hogy... És akkor jól csinálod, Anett.
2: Egyébként szerintetek cikipasiként igent mondani egy ilyen szitúban?
1: Hát egy ilyen
0: igen mondani.
2: Igen, tehát hogy feltartott a táblát, és a csávó oda, mert igen, vegyél el.
0: Szerintem kell ez az egy kör, amit ő még ráhúzott a Teri.
2: Tehát
3: az a baj nálatok, hogyha nem vagytok motorversenyzők és autóversenyzők, nektek nincs még egy körötök, nektek ott szemtől szembe azonnal.
2: Nem, akkor elmegyünk a pulthoz még egy piáért, vagy mit igen.
0: Tudom. Hadd menjek képi, és akkor kimegyek.
3: Az már jelzés arra, hogy nem biztos, hogy tudod, akarod, hogy mit akarsz. Igen.
0: Gyerekek, a pasi nagyon sokszor hülye. Tehát, hogy fingja nincs arról, hogy a nője szenved. De ez, tényleg így van.
3: Ez így
0: tényleg
3: van.
0: Így van. Fingja nincs arról. Együtt van már Trixivel 3 éve, de hogy Trixi körülbelül 2 éve minden karácsony, minden szülinapkor, minden rodoszi nyaraláskor vár valamit, és minden alkalommal csalódott, és egyre csalódottabbá válik, ezt a pasi észre se veszi.
2: Nem érti, miért sír a Trixi minden karácsonykor, amikor ott volt a fülbevaló, meg
1: amikor
2: minden.
1: Amikor egy újabb pulcsit kap.
0: Igen.
3: De hát akkor miért ne lehetne az, és akkor megint itt a példa, miért nem mondhatná egy nő, hogy akkor vegyél el?
0: Tehát, erről szól ez a...
2: Azért, mert ha belegondoltok, ki van jobban bezsongva mindig, mindig az mindig életben ettől az egésztől, a nő.
1: Hát ha most ilyen lehetőségünk lenne, Évi, hát akkor hát, minden kapcsolatban egy hónap után megkérnénk a pasat.
3: De hogy kérnél meg,
0: de ez igaza van Anettnek, és ez most egy...
3: Meg.
0: Ez most egy önkritikus megjegyzés volt, hogy igen, ti annyira siettetnétek ezt az egészet, hogy tényleg egy hónap után megkérnéd a pasit kezét. Anett. Mindegyikét.
3: De Anett, van, aki tudatosabban él ennél.
0: Igen, de általában Anett és a nő. Nők.
2: Igen.
0: Nem mindenki, igen.
3: Igen, igen, lehet, de akkor abban is van egy varázs, érted, hogy most akkor...
2: Hogy van egy 10 vállás mögötted, igen, van benne
3: most
2: varázs.
3: Most is ugyanannyi van, csak többet szenvednek egymással. Tehát én például, tehát egyrészt teljesen igazad van, akinél a pénz, az diktál, tehát ez nagyon látszik, mert mindenki fél a vagyontól.
0: Minden ilyen esetben látszott.
3: Így van. A másik része, én teljesen egyetértek azzal, hogy miért ne kérhetné meg a nő a férfi kezét. Ha a férfinek nem jut eszébe, az az ő problémája. Ha nem ez a tempója, ő problémája.
0: Mi félünk ettől, Gyuri.
3: Igen.
2: Hogy átadjuk a nőknek ezt a egészet, kontrollt?
0: Igen, ha már így osztotta a folklór ezt a jogot, akkor férünk-e attól, hogy ezt a nagy egyenjogúsági hullám ezt elmossa?
2: Figyelj, szerintem ez több száz éves hagyomány, ezek nem tévednek, ezek a hagyományok. Okay. Az idő próbája ezt kiállta, vagy kiállta az idő próbáját. Én félnék, hogy itt nagy megborulás lenne, és ilyen álmokfutások, ilyen férfikérési álmokfutások. Szóval semmiképpen nem támogatnám.
3: De mitől félsz? Hogy nemet kell mondanod?
0: Attól a kínos estétől, igen, a nemet kell mondanod, és aztán mi van? Tehát egy nő nem fogadja el a nemet, akkor ő valószínűleg szakít.
2: Bizony.
0: Akkor
2: és egyébként egy jó kapcsolatnak vége, pedig lehet, hogy csak egy-két évet kellett kapcsolat. Várni.
3: Uh-huh. Hát és akkor? Ha vége van, akkor nem is kellett volna, tehát akkor legalább tudod, hogy vége kell, hogy legyen. Nem kell tovább dimenzionálni.
2: De nem, mert lehet, hogy egy-két évet
0: vár. Attól még így van, a fiú még ragaszkodhat ahhoz a nő, szereti azt a nőt, egy-két évet vár, akkor lehet, hogy elvette volna. Tehát, hogy nem, egy kapcsolat, az a baj, hogy ez a fekete-fehér, ez van a legtöbb nő szemében.
3: Jó, tehát ti rettegtek attól, hogyha egy nő odaállna azzal a szöveggel, hogy na, akkor vegyél el.
0: Szerintem igen.
2: Nem érzitek ennek a tempóját, és összedöntitek a kapcsolatot. A szorongásotok miatt. Ez
1: mert,
2: a baj.
1: Mert ti aztán nagyon érzitek.
3: Nektek föl se tűnik, hogy Anettel mi van 3 éve.
0: Mi az, hogy nem tűnik fel? Hát mi az, hogy nem tűnik fel? Látjuk.
1: Anett azért nincs olyan rossz állapotban, tegyük hát hozzá.
0: Nincs, most, mert itt felvidítunk. Igen, hát karácsony igen. Után hányszor sírtál?
3: Igen, meg 10 után. Na jó, engem haza kell mennem, úgy meglepetés lesz ott.
0: Na jó, gyerekek, érdekes kérdés volt ez, mert tényleg itt nagyon szép példák voltak erre egyébként. Kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy biztos voltatok már olyan helyzetben, amikor... A nő nem szólt, ez most drága férfiak, hozzátok beszélünk, drága férjek, nem szólt a nő, nagyon szenvedett a nő, karácsonykor sem, születésnapkor sem, rodoszi nyaraláskor sem került gyűrű a kezére, és aztán megtört a jég, és valahogy mégiscsak elvetted. Azt a nyomás gyakorlást, azt írjátok le, hogy gyakorolt a nő nyomást rád, hogy nem vettél észre semmit, de egyszer csak mégis elvetted.
2: Igen, az a pszichés sarokba szorítás, hogy igazából a te döntésed volt, de nem volt más döntésed.
0: Nem volt más döntésed, és most hagyjuk ki azt, hogy teherbe esett, mert az egy ősrégi trükk, szinte folklór, tehát hogy...
3: olyan, mint
0: igen,
3: székutas.
0: Tehát, hogy az is, olyan, mint székutas. Nézd már, olvassa az SMS-eit az Anett.
3: Nem írt.
0: Jó, tehát a nő végig szenvedett éveket úgy, hogy nem kérted meg a kezét. Mi volt az a végső nyomás gyakorlás, aminek a hatására végül is elérte, hogy a feleséged legyen? Tudom, bonyolult kérdés, de szerintem van, aki felfogta. És nem vagyok biztos benne. Jó. Tehát, hogy van, aki felfogta, és akkor azok válaszoljanak is. Jó? 0-20, 22-22, 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyát, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
12: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
15: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
16: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
17: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
18: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
20: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Sok gyerek betegszik meg a tanévkezdés után, a Google helyett már inkább az AI-t kérdezzük. Napos felhős időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Magyar mentőcsapat indult a Nepált sújtó katasztrófa helyszínére, a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapatában. Olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. Szükség van rájuk, még mindig több ezer embert keresnek. A villámárvízben a legfrissebb adatok szerint csaknem 1000 meghaltak, az eltűntek között pedig legalább 3 magyar állampolgár is van. A tragédiát gleccser szakadás, majd jégtörmelék és sárlavina okozta. A szervezet adománygyűjtést is indított a túlélők megsegítésére. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyermekek ismerik a higiéniai szabályokat, mondta a rádiónak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
24: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtből is legyen, illetve a tűszögés köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
23: Elváltotta az AI-ja Dr. Google-t. Már majdnem minden második internetező magyar kérdezte a mesterséges intelligenciát egészségügyi problémákról. Egy friss kutatás szerint a 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már MI alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. Leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információk keresésére veszik igénybe. Ma is változóan napos felhős időben lesz részünk, esni sem fog. Megélénkül, az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél, 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék továbbra sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki a nap. Enyhe, de változékony időt tartogat a hétvége is. Szombaton akár 35 fok is lehet, vasárnapra azonban visszaesik a hőmérséklet. 25-30 fokot mérhetünk majd.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Egy elhullott vaddal ütközött egy autó a 84-es főúton Sümeg közelében. A 26-os kilométernél a forgalom továbbra is félpályán halad. Közben az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy, tehát a 26-os és a 20-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben, a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Élénk a forgalom az M2-es autóúton Dunakeszi határában, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében és az 51-es, valamint az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében is. Adta hírul az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 lesz egy perc múlva, és hát ez a... Igen, a helyzet az, hogy feltettem egy kérdést a hallgatóknak, és mondtam, hogy aki érti, az válaszoljon csak. Gábor, mi volt a kérdés? Ne kérdezzé már bonyolultan, ski. Tudod, hogy tuskók vagyunk, ne hívjál már fő, tudnák mesélni. A hallgató.
2: Akkor érted.
1: Mindent érted. Szóval, hogy az a nyomásgyakorlás, amit nő képes pasira kifejteni azért, hogy elvegye végül feleségül. Nagyon sok minden van, nagyon jók voltak. Sziasztok, barátnőmmel megbeszéltük, hogy nem lesz esküvő. 2 év múlva kórházba került, miután túl volt egy életmentő műtéten, küldött egy SMS-t, mi lenne, ha eljegyeznénk egymást? Igen, mondtam, üzeni kene. Igen, hirtelen megváltozik minden. Igen. Ez a pinkes sztori, ez annyira volt romantikus és tapintatos, mint a olimpia közben az Évi fejét valaki csapkodta volna evezővel, hogy hozzám jössze, miért nem válaszolsz?
3: Kb.
2: De ne viccelj már, tehát hogyha mondjuk egy olimpiai döntőbe erre a táblára, jó, mondjuk nem álltam volna meg, de mondjuk 5000-nél írta volna valaki, hogy hozzám jössz, akkor egyrészt, hogy jobban úsztam volna, mert tudtam volna, hogy nyerek is, és még...
1: És még nyerek is.
2: Tehát, hogy szerintem ebbe van romantika.
1: Hi, az én esetemben a kormányzat tartott nyomás alatt, mert csak házaspároknak járt a kedvezményes lakáshitel. A hitel már kifutott, a házasság még tart. Totya.
3: Na, akkor rosszul nem jártatok.
1: Sziasztok! 2025. február 6-ai adáshoz szeretnék hozzászólni. Most van rá időm. Ezért is Samu.
2: Hirtelen megdöbbentem, hogy emlékeznem.
1: Ugye? 3 hete írtam. Megvolt az esküvő, folyamatos nyomásgyakorlással. Addig főzök túrógombócot, amíg nincs gyűrű az ujjamon. Mi lesz ebből? Szép napot, Caruso. Az is szép. Ez tipikusan én vagyok, csak még most sem vettem el. De kapom napi utaló magatartást, ja, még valami 5 éve vagyunk együtt, Jani. Tehát Jani naponta kapja a nyomást.
3: Á, de ez kontraproduktív, nagyon.
2: De ha már naponta kapod a nyomást, és már nem bírod, akkor nem lépsz?
1: Vannak elvek is, meg mit tudom én. Vagy lehet, hogy pont azért, vagy nem nyomás hatására akarom elvenni, igen, hanem azért jó kedvemből akarom elvenni.
3: Igen, és minél jobban tolják, jobban torkig vagy vele, és már ideges vagy a sztoritól, érted? Úgy nincs kedved, szerintem.
2: Igen, de...
1: Most az Anett ugye ezért vett vissza az utóbbi 2 hétben.
2: És Két év.
1: Ez évet vissza, mert nem akar nyomást gyakorolni azért, hogy egyszer csak jó kedvében.
3: Hát ha az idei karácsony más lesz, mint a többi.
2: Igen. Anett hozta a témát is.
1: Igen. Na, figyelj. A nő látványosan flörtölt, majd lefeküdt mással. Ahelyett, hogy elküldtem volna, megkértem a kezét. Az volt a feleségem, Zöldséges Laci.
2: De tessék.
1: Na, ez is egy módszer. Hát Anett?
4: De tudod, nem. Én nem vagyok ez a típus.
1: Nem vagy az a fekvős, igen.
2: Igen, de látod, mi történt? Tehát nem működött. Akarta elveszíteni ezért, elvette. Hát de mi lett, tehát kihagyhatta volna azt a részt, hogy megcsalja, és ha ugyanúgy elveszi, akkor majd...
1: Hát, a nőnek meg win-win.
4: De az meg mekkora zsarolás már.
1: Nem zsarolás, meg is csinálta.
2: És mai napig együtt vannak, vagy igen.
1: Ezért win-win.
4: Igen.
2: Win-win, de ki lehetett volna hagyni.
1: 2 évig célozgattam, tökéletes volt a kapcsolatunk, aztán 4 év után először összevesztünk egy félreértés miatt, és szakítottunk. 1 év múlva, amikor újra beszéltünk, kiderült, aznap akartam megkérni a kezem az összevesztés napján és szakítás napján. Ennek 15 éve, a mai napig beszélünk, és azt a gyűrűt eltette emlékbe, pedig már nős. Hú, de drámai sztori ez.
3: Ez bizony, ezt nehéz lehet feldolgozni.
1: De van még egy vidám történet, itt van velünk Szabi. Hello Szabi, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok! Hello. Szia.
1: Szabi, hát a te esküvőd az nagyon-nagyon... Nem tudom, nekem vicces, hogy miért jött egyáltalán össze. Na mesélj, mi történt?
5: Hát ez a 90-es években volt, még 92-3, nem is tudom. Ugye én leköltöztem Sopronba, megismerkedtem egy lányal, aztán... Náluk laktam, és egy idő után pedzegette, hogy jó lenne, hogyha nem is csak ő, de az anyukája is, tehát hogy pedzegette, hogy jó lenne, hogyha unoka, meg stb. És akkor hogy húzadoztam tőle, próbáltam mindig menekülni, mindig elmentem külföldre dolgozni, de amikor hazajöttem, akkor mindig szembesültem vele. És akkor mondták, hogy van egy ilyen játék a Kiskegyed nevű újságban, hogyha beküldjünk egy fotót, egy közös fotót, akkor is sorsolással kihúznak egy párt, és akkor az megnyerheti az teljes esküvőnek a teljes költségét, tehát ilyen több millió forintról beszélünk akkor.
1: Igen, igen.
5: És akkor nekünk volt egy svájci nagybácsi, aki beszállt ebbe úgy, hogy megvásárolt itt a környéken az összes kiskegyedet, tehát mit tudom, ilyen több ezer darabot, ugye, mert ki kell lefágni belőle a fényképet és visszaküldeni akkor, mikor erre fogunk szavazni.
1: Aha,
5: és akkor mi tettekkel hétvégén keresztül vágdostuk a fényképeinket ki a kiskegyedből, aztán küldtük vissza borítékba. Aztán persze ebből nem lett semmi, mert nem mi nyertünk, de viszont ezt csak úgy lehetett megcsinálni, hogyha hivatalosan is megvolt az esküvő időpontja, tehát nekünk szeptember 21-re be volt jelentve, hogy esküvőnk lesz a templomba is, meg a polgármester hivatalba is, és csak így lehetett regisztrálni a játékba. És akkor így tudtunk regisztrálni, aztán versengtünk, de hát nem lett belőle semmi, meg kellett tartani, mert ugye meg volt szervezve minden, le volt foglalva az étterem, szóval
1: Istenem, igen, igen, igen. Na mindegy, de és azóta együtt, vagy hogy van?
5: Nem, elváltunk 2008-ban. Beszéltünk már többször, én beszéltem a 20 lányommal kapcsolatban.
1: Ja igen, emlékszem rá, igen.
5: Emlékszem, ugye, meg a múltkor én értem azt, amikor az autósoktatóként megmentettem az ember életét. Szóval nem külön vagyunk, a lányok fölnőttek, viszont jó a kapcsolatunk, tehát napi kapcsolatban vagyunk, meg a közös dolgokat a lányokkal kapcsolatban közösen.
1: Tök jó.
5: Intézzük, szóval megmaradt a jó kapcsolat. Szuper.
1: Szabi, nagyon köszönjük a sztoridat, köszi szépen.
5: Na, köszönöm, hogy érdekelt, köszönöm, szép napot nektek.
1: Szia, neked is, szia. Na, ez milyen egy kiskegyed promó miatt.
2: Hát igen, kérem, mi vált.
1: De jó, de akkor hogy le kellett kötni az esküvő dátumát, amúgy nem fogadták be a versenybe, és nem nyertek.
2: Hát azért most tényleg nem, de ne egy sztori magazinra házasodjunk, tehát az is egy kérdés, nem? Hanem azért házasodjunk, mert szeretnénk.
3: Jó, de motivált őket ez a kis buli rész.
1: De sok résztvevő volt ebben, hát az anyja is már nyomasztotta őket. Igen. Ott volt a kiskegyed ezzel a izével, a svájci rokon beszállt és felvásárolt 150
2: hát de
1: kiskegyedet.
2: De van a svájci rokon beszáll és egy nagyon szép esküvőt csinálnak a kiskegyed árából.
1: Hát vagy megcsinálták egy kiskegyed nélkül is.
2: Igen, de nem értitek nekem, mi a problémám?
3: Nem.
2: Az egész mindenkivel...
1: Tehát tényleg nem.
2: De tényleg nem értitek semmit, ugye?
1: Nem biztos, hogy nekünk kell érteni, lehet, hogy neked kellene érteni. De mindegy, mondjad el, és akkor...
2: Elmondom már, de itt a kiskegyed, ott a megcsalás, ezek hatást váltanak.
1: Ezt ott egy két sztori.
2: Nem, volt a betegség is, volt a harmadik.
1: Az három sztori, igen.
2: Igen, de valószínűleg sok embernek van ilyen. Nem lehetne ezeket kihagyni, és akkor ugyanúgy is meg lehetne oldani. Tehát nem kell nyomás, ezek a nyomások, ezek a olyan dolgok, amivel...
1: Ez akkor lenne igaz, hogyha úgy vennéd, és látom, úgy veszed, hogy ez egy olyan nagyon könnyű döntés, ez csak egy gesztus. Nem, ez egy életre szóló döntés. Ez tönkre tehet életeket, és feldobhat életeket most jó értelemben. Igen. Tehát ez nem olyan, hogy jaj, be, most tedd már meg neki ezt a kis szívességet. Ez egy nagyon komoly döntés. De
3: onnantól semmi nem lesz ugyanolyan, sem anyagilag, sem szabadságban, sem érzelemben, semmiben. Ez egy
1: tehát jobb lenne, ha gondolkodnál.
2: Ja, igen, én is ezt érzem, hogy egyáltalán nem gondolkodom, és tényleg csak így vakvilágba élek.
3: Mesélnünk kell még neked ezekről a dolgokról.
2: Igen, nem,
1: az életről
2: szerintem
1: úgy nagyjából.
2: A házasság azért nem egy ördöngösségtől való történet.
1: Nem? Nem. Ezért nem sikerül minden második, ugye?
3: Jókos.
1: Jó, játsszuk egy Hungary Machine-t, és gyerekek, csoda van, mert a robot a házban.
2: Jaj.
1: Nem viccelek, egy humanoid robot itt van az épületben, itt van most már a szerkesztőségünkben, és az első találkozások megvoltak, de hát ugye ez majd a 8 óra utáni témánk lesz, és akkor minden részletet elmondunk. Most egy Hungary Machine-t játszunk, és hívjatok, ha szeretnétek játszani, 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz, 4 perc múlva. Na, még van egy pár SMS a témával kapcsolatban, kézmegkérős, vagy hogy mondjam. Jó reggelt! Megkérted a kezem, Évi, jól hallottam? Igen, hozzád meleg, Zotya.
2: Na, tessék, látod, van, aki értette, anélkül, hogy kértünk volna bármit.
1: Akkor egy másik. Leültem a kanapéra, és közöltem a jelenlegi férjemmel, hogy egy hónap múlva össze kell házasodnunk. Elfehéredett, dobott egy hátas, de végül megjelent az esküvőn. Én nem akartam férjhez menni, csak a lombik miatt kellett. Azóta egyre jobban imádjuk egymást, fura, amikor egy kényszer megoldás ennyire beválik.
3: De jó.
1: Tehát, hogy ők lombik programban akartak részt venni, gyereket csinálni, így módon, de ehhez kellett a házassági státusz, ugye?
2: A papír. Igen, mert a papírt kellett igazolni.
1: Aha, oké. Na, akkor még egy. Sziasztok, jó reggelt! Én a kapcsolatunk első 2 évében 5-ször kértem meg a kezét, 3 különböző gyűrűvel. 2-szer azt mondta, gondolkodik, 3-szor azt, hogy nem. 16 éve együtt vagyunk, most meg ő nyaggat, hogy mikor veszem már el. Gábor voltam, az őrvezér.
2: Na látod? Na ez a komoly.
1: Ez milyen? Ez milyen? És most ő nyaggatja, és 16 éve együtt vannak, tehát a kapcsolat létezik.
2: És én megértem, hogyha nem veszi el ezek után.
1: Tehát nem is bosszúból?
2: Nem, hanem egyszerűen megpróbálta 5-ször. Nem egyszer, 5-ször. És most 16 év után jövök rá, hogy igen, kellett
1: volna. Igen, igazad van, a nő. Akkor intézze a nő az egész esküvőt.
2: Igen,
1: és akkor
2: majd
1: Gábor elmegy.
2: És akkor elmegy rá. Igen, és akkor igen. Ne várt, hogy újra letérdeljen.
1: Pontosan. Jó, itt van velünk István. Szia, István, jó reggelt.
4: Jó reggelt.
1: Szia. Kívánok. István, honnan hívsz bennünket?
4: Hú, pontos helyileg Zalaerdőd.
1: Bocsánat, és Zala?
4: Erdőd.
1: Az biztos Zalában van, biztos. Tehát hogy nem
4: kellett. A Sümeg mellett.
1: Sümeg mellett, aha. Jó, és mivel foglalkozol, István?
4: Kőműves vagyok.
1: Kőműves, ó, olyan jó hangod van egyébként, olyan jó mély hangod van.
4: Köszönöm.
1: Hát csak úgy mondom, nem tudom, hogy azzal lehet-e még pénzt keresni.
4: Hát, ebben nagyon nem.
1: Hát ott Zala hol?
2: Erdő.
4: Hát, Erdődön.
1: Erdődön. Zala Erdődön lehet, hogy nem.
4: Ott nem.
1: Jó, figyelj, kezdjük el a játékot, mutatom a dalt, illetve a szöveget, figyelj.
5: Nevét se ismerem még, kacsóját se fogom még, és kizárólag azt tudom, hogy ő mindössze 14. A papó, óvja, a nagyi, óvja, nincs tisztába vele, mi fog történni vele.
1: Nem mond már. Hát jó, oké, ez egy 70-es években egy dal, ha jól tudom. Igen, bőven 70-es. Magyar zenekar, óriási...
4: Fiú együttes?
1: Hát nem, nevezhetjük így, de nem, tehát nem ez a boy group, mint a Manhattan, hanem ez egy nagyon komoly zenekar. Ez egy nagyon-nagyon komoly zenekar. Magyarország talán legjobb zenekara volt. Most nyilván az Omega mellett lehet itt vitatkozni ezen, meg, de azért zenei tudásban verhetetlenek. Még egyszer mutatom.
5: Jó. Nevét se ismerem még, kacsóját se fogom még, és kizárólag azt tudom, hogy ő mindössze 14. A papó, óvja, a nagyi, óvja, nincs tisztába vele, mi fog történni vele.
4: Hát ez.
1: Nem fog menni?
4: Hát, egy kis segítséget kérhetnék. Nem. 70-es évek, oké.
1: Okay. 70-es évek, 3 betű.
2: És nem az Omega.
1: O meg A.
4: Jó, az RMB.
1: Az okay. 2.
4: LGT.
1: Hát mászlid van.
4: De nagyon, hallod? De nagyon.
2: Az nyertél egy bocsizacsit, benne egy bögrét és egy baseball sapkát, és 10 után ne felejtsd, Anett hívni fog.
4: Nagyon szépen köszönöm. Próbálkozok már nem tudom mióta.
1: Helyes, akkor legalább sikerült. Jól van. István, köszönjük szépen.
4: Köszönöm, további jó műsorvetés.
1: Köszönjük szépen, szia.
6: Hello. Milyen lelkesen mondtad ezt a bocsizacsi tévi.
1: Nagyon jó volt, figyeltem, persze.
2: De tettem el még kézjelzéseket is.
1: Gyerekek, Anett vigyorog, Évi, teljesen ki van elégülve olyan értelemben, hogy az ő,
2: igen,
1: hogy az ő általa hozott téma itt most tényleg megvalósul. Nemrég arra beszélt, hogy volt egy humanoid robot Olimpia Pekingben, és ott néztünk videókat, és erről beszéltünk, hogy merre tart a jövő. És mondta Évi, hogy jaj, de jó lenne egy ilyen humanoid robottal találkozni, egy ilyet megnézni, hogy mit tud, és vajon van-e egyáltalán ilyen Magyarországon, és képzeljétek el, hogy a Gábor Dénes Egyetemről jelentkeztek, egészen konkrétan Dede Tamás Attila, ő a drón labornak a vezetője, és azt mondta, nekik van egy ilyen, és itt a robot. A humanoid robot, ami nem gurul, ahogy Évi szeretné, vagy nem szerette volna, hanem lépked, és nyújtja a kezét, és követ, és mindent csinál. Igen,
6: tényleg olyan, mint a robotzsarú, csak egy picit kisebb.
1: Egy picit kisebb, és ez őt fogjuk prezentálni nem sokára. Neve nem hiszem, hogy van, de a márkája az Unitree G1, és beszélünk mindjárt Dede Tamás Attilával, aki ugye ezt a robotot, hát mint gyakorlatilag a gazdája viszi hozzá, és oktat vele egyébként.
6: Igen, és lesz egy-két produkció is, amit amúgy még a Facebookon élőben lehet majd nézni is.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: megérkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol?
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: A Protexin kell.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Anya, arra gondoltam, rendet
12: raksz a szobádban.
11: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
12: Ez bíz csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket. Őszre is.
13: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
14: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka, csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
16: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
17: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Minden rendőr szabadnapot kaphat a születésnapján. Még mamut maradványok is előkerültek az apadó Tiszából. Kissé szeles, de nyárias időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszszabaron és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
20: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
19: Most a NAV nevében küldenek SMS-t a csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal, hangsúlyoztam, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os ESZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő, beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt mondta, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Jégkorszaki leletek is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. A több tízezer éves állatcsontok a folyó medrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok és őstulkok maradványai mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak, írta a szoljon.hu. Ma is változóan napos felhős időben lesz részünk, esni sem fog. Megélénkül, az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék továbbra sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki a nap. Enyhe, de változékony időt tartogat a hétvége is. Szombaton akár 35 fok is lehet, vasárnapra azonban visszaesik a hőmérséklet. 25-30 fokot mérhetünk majd.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Egy elhullott vaddal ütközött egy autó a 84-es főúton Sümeg közelében. A 26-os kilométernél a forgalom továbbra is félpályán halad. Közben az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy, tehát a 26-os és a 20-as kilométer közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Élénk a forgalom az M2-es autóúton Dunakeszi határában, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében és az 51-es, valamint az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében is, adta hírul az Útinform.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 12 perc van most pontosan, jó reggelt újra mindenkinek, szevasztok. Hát vagyunk egy páran a stúdióban, kezdjük Évivel. Hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, jó reggelt, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt, szia. És akkor most gondolkodnom kell, hogy kit mutassak be legközelebb, de azt gondolom, hogy ahogy illik, és akkor a sztorit majd mindjárt mögé tesszük, ahogy illik, először az élő humán és nem humanoid vendéget. Itt van velünk Dede, Tamás, Attila. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok minden hallgatónak!
0: Aki egyébként a Gábor Dénes Egyetem drónlaborának a vezetője, ugye?
4: Igen, drónlabor vezető.
0: Drónlabor vezető. Na most, hogy miért van itt? Ennek egy nagyon jó pofa sztoria van, mert Évinek ugye volt múlt héten egy rovata, és akkor ebben beszámolt nekünk a pekingi humanoid robot olimpiáról. 666 csapat vett részt, 2000 robot, és téged ez nagyon lenyűgözött. 51 versenyszám.
1: Hát persze, hogy lenyűgözött, mert egyrésztről ugye már a sportot átviszik, ugye

0: rezgetnek bennünket, nem csak azzal, hogy elveszi a munkánkat a robot, hanem az is, hogy esetleg majd valamikor ellenünk fordul. De mindezt most vendégünkkel meg tudjuk beszélni, mert Évinek volt egy kérése, hogy ő szeretne találkozni egy humanoid robottal. De nem olyan robot, ami gurul, tehát az a, úgy néz ki, mint egy ember, hogy végigmegy, mint egy ilyen gyerekjáték, ami rendesen lépked. Tehát a humanoid ugye azt jelenti, hogy ember alakú, és ugye az ember végtagjainak a mozgását imitálva emberi mozgása képes.
1: Igen, és gyakorlatilag most itt van nálunk, és itt látjuk őt, tehát, hogy van ilyen.
0: Ebben a pillanatban fölemelte a kezét, halljátok ezt a hangot a háttérben, fölemelte a kezét a robot, és elkezdett integetni a kamerának. Egyébként élőben nézhetitek a Facebookon ezt az egész találkozást.
2: Integet.
1: Annyira cuki. Igen.
0: Ez milyen érdekes. Tamás, azt mondta Anett, hogy annyira cuki. És én is, amikor az előbb kezet fogtam a robottal, utána én hátraugrottam, és így elkezdtem, mintha írtóznék valamitől, ami azt jelenti, hogy valahogy mégiscsak bele gondolunk, képzelünk valamit, hogy ő egy élőlény. Ami nyilván nem igaz, de ez az alakjából, vagy miből adódik?
3: Abból adódik, hogy sok filmet néztem. Egyébként nevezzük úgy, hogy inkább egy segítség, egy kezelő, egy szerszám, egy számítógép, aminek végtagjai vannak.
0: De hát ezt az eszem tudja, de mégis valahogy az Anett azt mondta cuki. Hát mi cuki egy gépben? Semmi.
3: Mert ő most pont akkora, mint egy gyerek. És csak 34 kiló, és tök jól lehet vele játszani.
0: Neked
3: és...
0: vannak érzelmeid vele kapcsolatban?
3: Nincs.
0: Semmi, soha nem is volt?
3: Én logisztikus, informatikus drónos vagyok, én gépként tekintek rá, és eszközként tekintek rá, hogy mit tudok vele megoldani, mire tudom használni.
0: Uh-huh. Amikor eszköz... megérkezett a robot, gondolom ezt rendeltétek valahonnan.
3: Igen.
0: Akkor az nem olyan volt, mint hogy a szülészetről hazajön a baba?
3: Nem. Nekem még tudtommal nincs gyerekem. Ez egy ládába érkezett, úgy, amit ki kellett csomagolni, és egy másik láda volt benne, és össze volt benne hajtogatva.
0: Egybe volt, hogy össze kellett rakni?
3: Egybe volt.
0: Egybe volt.
3: Teljesen egybe volt.
0: És te olyan, mintha kipakoltál volna egy ütvefúró. Tehát, hogy...
3: Pontosan.
0: Jó, ez baromira érdekes, na, mert egyébként ezt kigyártották, milyen célból gyártották ezt a robotot? Ez egy, ahogy én mondtam, Unity G1, de javíts ki, ha rosszul mondom.
3: Unity G1 Edu 3 típusú robot. Uh-huh. Ez az edukációt fogja jelenteni, az oktatást, direkt oktatási célra készítették ezt a robotot is, illetve Kínában nagyon sok robotot készítenek oktatási célra, hiszen ezeknek a humanoid jellegű robotoknak az az elsődleges funkciója a későbbiekben, hogy az emberi infrastruktúrába be tudjuk illeszteni.
0: Ez jól hangzik nekem?
3: Jól hangzik neked, mert nem kell átalakítani az otthonodat, hogyha ápolásra szorulsz, be tudunk küldeni egy robotot, és el fog látni. Reggel megfőzi neked a kávét, kitölti a vörösbort, oda viszi az ágyadhoz.
0: Ez reggel mind.
3: Persze, reggel mind, hogy jó kedved legyen.
1: Mennyibe
0: egy ilyen robot? Tényleg, ő egy nagyon alap robot, tehát, hogy ő még erre nem képes, vagy ez csak programozás kérdése?
3: Programozás kérdése.
0: Tehát ő is meg tudná a kávémat csinálni?
3: Jelenleg elhoztam a manipulátorokat, a két kezét, ami... az összes ujja külön-külön mozgatható.
0: Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy ugye a robot karján most ugye van két kéz, ezekkel fogtunk kezet is, de ennek az ízületei, az új percek nem mozognak. Az de te hoztál kettő.
3: Az egy szilikon kéz, ami most rajta van. És
0: ami most a kezedben van?
3: Ő egy olyan robot karkészfej, amivel meg tud fogni egy mikrofont, egy számítógépet, a klaviatúrát is tudná kezelni, attól függően, hogy hogyan programozza majd be a hallgatónk.
0: Tehát ez a kéz, ez mindent tud, amit egy emberi kéz, ha úgy van beprogramozva.
3: Elméletleg igen, gyakorlatilag körülbelül olyan 1 kg emelési ereje.
0: Világos, de például tollat is kézbe tud venni? Igen. Vagy egy tűt varni is tudna?
3: Ez egy nagyon jó programozási feladat lesz a hallgatónk. Köszönöm szépen a tanácsot.
1: Az idején.
0: Egy kis hímzés, igen.
3: Kis hímzés. És matyó minta,
0: igen. Hát ez lenyűgöző. Ezt a robotot, tehát gondolom, hogy az iskola pénzéből vettétek.
3: Ezt nem tudom megmondani, én ha felhasználó vagyok, oktató vagyok, laborvezető.
0: De nem is az érdekel. Az árát tudod egyébként? Nem tudom. Az, hogy ezt ugye nyilván oktatási célból használjátok, tehát a te tanítványaid...
3: Még nem, ugye ez a robot hozzánk az elmúlt szemeszter végén érkezett vizsgaidőszakba, tehát lóhalálába ki lett csomagolva, utána voltak a vizsgák közben, egy-egy hallgatóval

0: találkozott a nyári egyetemen lévő hallgatóinkkal, akik ott voltak, Erasmusosok, velük találkozott, kicsit kezelték is. Majd a következő nagy debütálás a hallgatókkal a Gólyatábor volt a múlt hónap legvégén, ahol egy előadás keretében megismerhették, néhányan vezették, néhányan irányították. Real time telepítette volna az egyik kollega a telefonjára a robotot, ha nem hagyja el a kezelési utasítást. Később meglett, mentségére legyen mondva, de ott vele együtt volt a robotkutya is, és beindítottuk, kipróbáltuk a táncfunkciókat, mindent, mindenkinek nagyon tetszett, aki ott Siófokon volt, és nem a csoport tagja volt, azok is teljesen ledöbbentek, hogy jé, itt Siófokon a szálloda mellett itt egy robot táncikál.
1: Aha. Ezt a tánc tudását, ezt még a kínaiak rakták belé?
0: A kínaiak rakták belé. Ez körülbelül egy, nevezzük inkább úgy, hogy marketing fogás, hogy mindenki meg akarja venni a robotot. Azt nem mindenki fogja tudni, hogy oké, hogy van egy robotom, de ezzel nem sok mindent tudok csinálni, addig, amíg nem tudom programozni.
1: Tehát nekem kell programozni. De azt mondtad, hogy a kolléga ott elfelejtett valamit telepíteni a telefonjára. Ez olyan, mint a drónoknál, hogy mitől veszek egy DJI drónt, és akkor...
0: Abszolút olyan.
1: És ahhoz kapok egy applikációt?
0: Nem, kapsz egy QR kódot, beolvasod a telefonoddal. Aha. Mindent lókézzel, és betelepíti a telefonra.
1: Betelepíti a telefonra, és akkor...
0: És onnantól kezdve telefonos kép megvan, tudom használni.
1: Tehát a telefonon látod azt, amit ő lát?
0: Igen, látom a piktogramokat, mert egyébként leírja a távirányítóra is, de nincs visszacsatolás, képi visszacsatolás a kezelő felé nincs.
1: Uh-huh. És akkor egy ilyen dupla joystickkel, hasonló, mint egy drón távirányító?
0: Abszolút olyan, mint a drón távirányító, hogy nem tudom, hogy hol a kamera, mindjárt mutatom, ugye a robot ennyit fog látni, és itt a távirányító.
1: És ezzel irányított te?
0: Ezzel irányítom, igen.
1: Mit jelent az, hogy te programozod? Tehát az, hogy tudjon kávét főzni, milyen folyamat az? Tehát, hogyha most van egy kávéfőző, ahhoz van egy kapszula mondjuk, van egy csésze, meg kell nyomni gombokat, azokat behelyezni.
0: Erre a projektre gondoltunk, mikor kicsomagoltuk a robotot.
1: Hogy ezt hogy kezded el?
0: Ezt úgy kezdem el, hogy először is megértettem a robottal, hogy én itt vagyok, megpróbálom feltérképezni vele a terepet, hogy ő hol van, ugye ezt lidarral fogja megtenni, a fejében van egy lidar.
1: Bocsi, hadd szakítsanak félbe. Itt nyilván a hallgatók is hallják, én a fejhallgatóban hallom, hallunk egy ilyen apró zúgást a háttérben. Ez a robotból jön.
0: Ventilátor.
1: Tehát ez hűtés.
0: Ez hűtés.
1: Ez hűtés, oké. Okay. Tehát nem egy gyroszkóp, hogy ne essen el.
0: Nem, egy több magas számítógép processzor van benne, az hőt termel. És hűt.
1: És akkor ez hűt. Oké, bocsánat, félbeszakítottalak. Tehát a kávéfőzésre visszatérve.
0: Tehát a robotnak magát először a robotot kell elhelyezni. Utána pedig el kell helyezni azt, hogy a robot tudtában a programban, hogy hol van a kávéfőző, milyen mozgásmódot kell neki lekövetnie.
1: De így megfogod a kezét, és oda viszed a géphez, vagy te megmutatod neki, és lemásolja azt, amit vizuálisan belőled észlel?
0: Több módozatban lehet programozni. Van egy ilyen módozat is, hogy megfogom a kezét, egy ülő állapotban van a robot, akkor a lábait nem tudjuk kezelni, és a kezét levezetem, és akkor ő ezt meg tudja ismételni, ezt a munkát, hogyha 10-szer megismételte felügyelettel, akkor onnantól kezdve saját maga ezt végre tudja hajtani. Probléma akkor van, ha a kávéfőzőt arrébb tesszük. A kínaiak már bejelentették, hogy érkezik hozzá az AI pak, akkor fog kapni egy hátizsákot, és akkor a hátizsák segítségével egy sokkal erősebb számítástechnikai háttere lesz, sokkal erősebb logisztikai vagy logikai gondolkodásmódja lesz, és onnantól kezdve akár hangvezérléssel is lehet majd tanítani.
1: Az AI pack, ami azt jelenti, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolod össze, igen, ezt a robotot, ez az, ami már egy picit sok filmet nézők számára aggályosnak tűnhet, mert ugye, hogyha annyi minden tud a robot, hogy a mesterséges intelligenciát tudja használni bármire is, akkor ez a robot, ez saját tudattal fog rendelkezni. Nem?
0: Nem. Képes lesz arra, hogy valamit megtanuljon, valamit önállóan végrehajtson.
1: Önállóan döntsön. Ez már nem jó hír.
0: Nem, de ez jó hír, mert például ha veszel egy elektromos autót, aminek önvezető funkciója van, ugyanez van benne. És az ellen az emberek nem tiltakoznak annyira. Egy robotnál miért és akkor
1: szóval... Azért, mert olyan emberi. Tehát ez az, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy van benne valami.
0: Emberi.
1: Igen, tehát én egy Teslától nem félek, ettől félek. Hát láttad, én nem is mentem közel hozzá.
0: Pedig tök aranyos volt.
2: Nem úgy, mint Anett.
1: Anett, hát le akartál feküdni vele.
3: Hogyne.
4: Anett úgy fogott vele kezdet, hogy előbb is simogatta, egy flörtölt vele.
1: Simogatta a kezét.
3: Én oda bújtam hozzá, nekem annyira aranyos, tehát, hogy én el tudnám képzelni az otthonomban.
1: De ezért mondom, hogy neked voltak érzelmeid.
3: Igen.
1: Már
3: igen.
1: Azonnal érzelmeket igen. Váltott ki egy gép.
3: Igen, és fájt is, amikor azt mondtátok, hogy egy gép. Mert szerint...
1: Én már sajnáltad, hogy, miért veszem el a személyiségét.
3: Igen.
1: Na jó, visszatérve a mesterséges intelligenciára, tehát, hogy te azt mondod, hogy nem hoz önálló döntéseket?
0: Hoz önálló döntéseket, csak meg kell nézni a körülményeket. Tehát, hogy én ezt a robotot egy tűzoltónak adom a kezébe, és ő beküldi egy égőházba, egy romos házba, akkor a robotnak döntenie kell, hogy hogyan jut el A pontból B pontba. Le kell ezt kezelnie, mert nem lehet vele egy élő ember, és akkor nagyon jó az AI. Abban a pillanatban, hogy én valakinek a felügyeletét bízom rá, erre a robotra, egy idős emberét, egy mozgáskorlátozottét, akkor nagyon jó az AI, hiszen ki fogja segíteni. Segít neki a mindennapok végrehajtása.
1: De mi van, hogyha az AI valahonnan az internetről összeszedi a, mit tudom, ezeket a fekete angyalok, ugye a kórházban időseket megölő nővéreknek a sztoriát, és egyszer csak úgy dönt, hogy ezt kipróbálja?
0: Ezt majd akkor meglátjuk. Tehát hívjuk Sarah Connort. Ez egy nagyon jó kérdés volt, mert még nem tartunk ott, de ezzel is kell foglalkozni.
1: Tamás.
0: Igen.
1: Mondjuk az AI már ugye össze van kapcsolva a robottal, és mondjuk elolvastatod vele gyorsan a Mein Kampfot, azért, hogy okuljon a történelemből. Fel van az interneten, akkor csak utasítod arra, hogy olvass el, hogy okuljon a történelemből. Lefeküdnél-e mellette aludni úgy, hogy nem kapcsolod ki?
0: Le.
1: Okay. Hát, tehát, vannak idomárok is, akik bemennek az oroszlánokhoz.
0: Én bízok a gépekben, én eleve drónosként érkeztem az egyetemre, és drónozok. Ez csak egy ilyen mellékszámos napjaimban. És ugye ott a pilóta nélkül légijárművekben már egyre többször használjuk a mesterséges intelligenciát. Képfeldolgozásban, repülés tervezésben, repülés utak lekövetésében. Például nagyon sok bárki számára elérhető olyan pilóta nélkül légijármű van, ami például AI segítségével képes valamit követni. Tehát az összes követési funkció egy kép alapon működik, és ezt a képet ő tudja kezelni.
1: És azt, geniális,
0: most,
1: igen.
0: Ez most egy kicsit tovább fog fejlődni, hogy AI fog kapni egy földön közlekedő robot, aminek két lábon is féltek tőle. Ez nem jelenti azt, hogy engem meg fog támadni. Sőt, biztos, hogy nem fog megtámadni, hanem engem segíteni fog. Amit én kérek tőle, azt végre fogja hallani.
1: Egy ilyen robotnak a, most én hülye szóval fejezem ki magam, de a gazdája, az csak egy lehet?
0: Nem.
1: Tehát gyakorlatilag bárki ennek a robotnak adhat egy...
0: Ez pontosan ugyanolyan, mint az információbiztonsági protokollok. Uh-huh. Hát, hogy van egy adatom, és vigyázok rá, akkor az csak az enyém.
1: Világos, aha.
0: Tehát, hogy a protokollt jól állítjuk be, akkor nincs probléma.
1: Mesélj már el, hogy mit fogtok ezzel oktatni a diákoknak.
0: Robotikát. Így röviden, hosszan...
1: De a programozás részét? Vagy mi az, ami...
0: A programozás részét azt más robotokon tanulják, mert több robottal rendelkezik az egyetem. Maga a kezdet az egy kvázi gyerekjáték, remélem kimondhatom, hogy egy Lego robotokon történik. Itt meg lesznek az alapok után pedig tudnak tovább lépni egy ipari környezetbe, ahol ipari robotjaink is vannak, illetve van egy négylábú robot, és van a humanoidunk. És akkor ezen belül majd a gyereknek egyrészt megkérdezzük...
1: A gyerek most kicsoda ebben a pillanatban? A gyerek az ki?
3: A hallgató.
1: Ja, bocs, tehát nem a
0: gyerekek,
1: robot.
0: Tehát a gyerekek abban a pillanatban jöjjenek egy saját ötlettel, hogy ők ezt hogyan tudják végrehajtani, illetve van a kötelező protokoll, hogy ezeket a gépeket hogyan lehet kezelni, és miként lehet kezelni.
1: Ennek a végcélja az, hogy ők valóban beépüljenek a hétköznapjainkba?
0: Igen. Igen. És szükséges is, szükséges is.
1: És igaz az, hogy ez majd vélhetően el fog venni akár munkahelyeket is, és teljesen a társadalmat át fogja formálni?
0: Abba a pillanatban, hogy ő vesz el munkahelyeket, teremt is munkahelyeket.
1: Aha.
0: Sőt, többet teremt, mint amennyit elvesz. Egyébként a nagy német autógyártó az X3-asánál már alkalmazott humanoidokat. A saját fejlesztés humanoidokat.
1: A BMW?
0: Igen.
1: Mire? Vagy milyen
0: az X3-asoknak az összeépítésénél, nehéz szerek cipelésénél.
1: Tehát ilyen csak nagyobb robotok rakják össze be a műszerfal.
0: Itt ott keskeny másról szélesen.
1: Ponthegesztés.
0: Ponthegesztést, a karosszérelemeket cipelték és rakták be. És büszke is a BMW, mert több mint 30 ezer X3-as BMW-be tették bele az új lenyomatukat a gépek. De nem csak ők, nagyon sok ipari környezet van, ahol már használják. Tőlünk sokkal távolabbra keletre, Kínában nagyon sok van már kísérleti fázisban, használati fázisban, és erre volt jó a robotolimpia is, hogy egyrészt a fejlesztők találkoztak a másik fejlesztővel, látták, hogy mi történik, hogyan lehet megcsinálni, illetve jöttek azok a mindennapi feladatok, hogy vajon meg tudja csinálni.
1: Mm. Ott voltak ugye hibák is, tehát volt az a sprinter, aki nekifutott a falnak, vagy a kung fu robot, aki tökörrúgta edzőjét.
0: Gyerekként én is nekifutottam a falnak. Fizikai alaptörvény, tehát hiába vagyok egy nagyon jó informatikus, és tervezem meg a mozgást, mert lemásoltam egy nagyon jó futójét, ez lehet filmen, vagy éppen statisztaként volt ott velem. Ha azt a fizikai törvényt nem veszem figyelembe, hogyha felgyorsítok egy tárgyat, akkor azt le kell lassítani, akkor neki megyek a falnak.
1: És körülbelül... Üzenjük innen Magyarországról.
0: Tudják ők.
1: Világos. Tamás, most hírek jönnek, és mi ugye kint elpakoltunk egy csomó bútort, meg minden, hogy legyen egy kis tere ennek a robotnak. Egyébként adtatok neki nevet?
0: Még nem folyamatban a névadás, a gulyatáborban már jött egy kezdeményezés, de ugye még lesz szeptember 25-én a kutatók éjszakája, ott is lesz egy közvéleménykutatás, hogy mi legyen a név, illetve hát majd a vezetőink döntését is ki kell kérni, hogy mi legyen a pontos neve.
1: Tehát lesz egy keresztneve?
0: Lesz egy keresztneve.
1: Aha, jó. Oké, csak azért, akkor most nem tudom, hogy mondani, csak hogy a robottal, akkor kint nekünk tartasz egy kis bemutatót, hogy mit tud ő jelenleg, mit tudsz te vele csinálni jelenleg?
0: Igen, a marketinges protokollt azt végig.
1: A marketinges protokollt, úgyhogy ijedje meg a Gyuri, igen, vagy az Anett.
0: Egyébként furcsa, hogy félsz tőle, viszont kéred a keresztnevét, tehát meg akarjuk személyesíteni.
1: Így van, hát ezzel kezdtük a beszélgetést. Meg akarjuk személyesíteni, abszolút. Igen. Nagyon érdekes. Jó, folytatjuk, és egy kis bemutatót tartunk. Nyilvánvalóan, aki Facebookon nézi az élőben, láthatja is, de hát ugye közben mi beszélgetni fogunk, és a rádióhallgatók is minden fognak erről tudni. Mindent leközvetítünk, jövünk vissza a hírek után.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Hány óra?
8: Hajnal 2.
7: Megint nem alszol?
8: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
7: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
11: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat. Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
15: És az autó első a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta. Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
16: Shell. Go well.
17: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
18: Hát a 80-as maratonra.
17: 80 kilométer?
18: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
19: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
20: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered a mi diszkréciunk. Potemix.hu étrend kiegészítő férfiaknak.
21: Yeehaw!

0: Szerint a Reprop Kent a kis stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Újraindulhat az egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ismét lesz retro víradás. Napos időnk lehet, 30 fok sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtettem, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. Október 1-én újra megnyitják azokat az iskolaigazgatói pályázatokat, ahol nyáron nem született 5 éves kinevezés. Összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le, és 351 helyen neveztek ki 5 évre új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro víradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
3: Elváltotta az AI a Dr. Google-t. Már majdnem minden második internetező magyar kérdezte a mesterséges intelligenciát egészségügyi problémákról. Egy friss kutatás szerint a 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már MI alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%. Ma is változóan napos felhős időben lesz részünk, esni sem fog. Megélénkül, az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél, 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék továbbra sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki a nap. Enyhe, de változékony időt tartogat a hétvége is. Szombaton akár 35 fok is lehet, vasárnapra azonban visszaesik a hőmérséklet. 25-30 fokot mérhetünk majd.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az Útinform-tól tudjuk, hogy a reggeli erős forgalom miatt telítettek a sávok a budapesti bevezető utakon, így az M2-es autóúton Dunakeszi határától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágynál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendrétől és a 31-es főúton Mendén és Maglódnál is. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főként a külső sávban nehéz az előrejutás. Aki autóval van is Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3902 perc múlva elképesztő, hogy ami itt történt egyáltalán csak a hírek alatt, ugye a robotot kitessékeltük a szerkesztőségbe. Én még benn vagyok, Évi és Tamás ugye kint vannak a robottal együtt. Egy pár SMS és én is megyek közéjük, mert most jön mindjárt a produkció. A Facebookon élőben lehet nézni bennünket. Sziasztok! Csak nekem tűnik egy kicsit félelmetesnek? Terminátor is így kezdődik, a Skynet végül is a tudatára ébred, üzeni valaki. A Mercedes is, valaki a BMW után mondta, a Mercedes Kecskeméten is állítok használ Apollo humanoid robotokat, akkor a BMW gyár megtaníthatná a robotjait az irányjelző beszerelésére is. És valaki írja, hogy napokban érkeztem vissza Shenzhenből, 2 hét ott tartózkodás után minden science fiction filmbeli volt, a 22. században éreztem magam, az építészet, a többszintes utcák, csomagszállító drónok a fejed felett, iScan étel és italautomaták, szállodai robot, futurisztikus mozi, csak elektromos járművek, ezeket mind megtapasztaltam Erika Békés Csabáról.
2: Brutális.
1: Tehát a jövő az ott van.
2: Teljesen, teljesen.
1: Illetve most itt nálunk egy picit, mert ugye itt van velünk Dede Tamás Attila, a Gábor Dénes Egyetem drónlaborjának vezetője, és ő hozta el nekünk ezt a humanoid robotot, és most gyakorlatilag egyfajta ilyen produkció következik. Anette, is kijössz?
3: Na.
1: Én az előbb már hallottam egy kis bemutatót, úgy trappol a robot, tehát tényleg, mint hogyha egy ilyen 120 kilós dongó léptek el, ahogy Norbi fogalmazott, jár végig itt a szerkesztőség. Pedig csak mennyi, milyen magas?
2: 133 centi, hogyha jól emlékszem.
1: Körülbelül.
2: És 35 kiló.
1: Igen. Na jó, én is megyek ki. Évi, te ott vagy. Na, meséljetek, mi lesz?
3: Igen, hát konkrétan az lesz, hogy most megmutatják, hogy mit tud a robot alapkezelésben. Tehát ugye, amikor megvették ezt a robotot, kaptak hozzá egy ilyen marketing szoftvert. A marketing szoftverben pedig van egy-két olyan dolog, amitől érdekessé teszik a robotot. Úgyhogy majd egyesével végigvesszük ezeket a részeket. Ugye az integetést már láttuk, mert ugye az már az elején megmutatták. És akkor vegyük végig, hogy mi lehet a következő lépés. Mit tud a robot?
4: Ugye mivel van egy biztonsági zóna, amit meg kell tartani, nem fogjuk tudni végigvenni az egészet, de ugye van egy ilyen tánc tudásunk, amit mindjárt be fog mutatni.
1: Most ebben a pillanatban elindult, és hát gyerekek, olyan táncot nyom, amit én sose fogok. Tehát nem tudom a stílust, de komolyan, de szexi. Tehát én nem gondoltam volna, hogy gépre azt mondom, hogy szexi. Szexi mozog. Ez egy ilyen program, amit most ott a kínaiak adtak még, ugye?
4: Kínaiak adták ezt a programot, ugye ez az a rész, amin látod azt, hogy a maga a robot milyen mozgásokra képes, és ugye ezt billentyű kombinációkkal lehet elérni.
1: Most vigyázba vágta magát.
4: Csak elindul.
1: És Lacika van egyedül veszélyben, mert ő tényleg a robot elé merészkedik.
4: És remélem, hogy jó irányba fog elindulni.
1: Én is. Hoppá. No, ez már egy picit ilyen freestyle tánc.
5: Hát nagyon
1: érzik. De az, hogy ezt most nem tudom leírni, de mindent körbe tudok írni, mindent le tudok írni a rádióban, ezt most különösebben nem. Tehát mint egy ilyen betépet kínai, lehet európai is, teljesen mindegy, aki teljesen a zenétől megbabonázva, ami nincs, attól az összes végtagjával valamit üzen.
5: Én lopom a koreográfiáját, mert ez óriási.
1: Na mutasd már, Gyuri, állj mellé.
4: Ő lopta a te koreográfiádat.
1: De még tudsz még egy táncot mutatni?
3: Ugyanezt még egyszer?
1: Ugyanezt még egyszer akár? Hogy a Gyuri, csak megnézlek téged, hogy...
4: Bocsánat, egy jó pár másodperc, mert ezt be kell állítanom pozícióba, hogy...
1: Mindenki. Egyébként...
4: Mert ugye nem mindegy, hogy szegény, hogy indul el.
3: Igen, ugye azt akarjuk elérni, hogy ugye a robot nem tudja, hogy milyen távolságra vannak tőle a szekrények, ezért ő elkezdte. Gyurival elkezdte mindjárt táncolni.
1: Lehet-e ebből bármi veszélyes? Tehát tökön rúgja a robot a Gyurit?
4: Igen, de az nem nekem fáj.
1: Óriásiak voltatok. Na jó, szóval ez itt a...
3: De ez az, amikor mondtam, hogy marketing fogás, tehát ennek a táncnak semmi értelme nincs, különben egy robot szint, nem? Tehát, hogy...
4: Abszolút semmi értelme nincs. A lényeg az, hogy látod, hogy hogyan mozog maga a robot, milyen mozgásakra.
1: Hát meg, hogy ne felejtsük el, hogy itt a tánc közben, ami egy nagyon-nagyon vehemens mozgássor volt, itt azért többször dől jobbra-balra, tehát egy egyensúlyát is tartja valahogy, visszakerül megint abba a pozícióba, és viszonylag gyors egymás utáni, ilyen tényleg másképp nem tudom mondani, őrült mozgássorozatokat végez. és teljesen rendben van. Tehát, hogy nem esik el, nem megy neki semminek. Tehát így tolatni is tud, igen. Jó, most mit mutatnál be, Tamás?
4: Pillanat, keresem a kis kedvencemet.
1: Ami mi lesz?
4: Egy balettet próbálunk.
1: Egyébként közben oda megyek Anetthez, mert Anett ugye még táncolni akar tegnap a robottal, és úgy látszik, most már nem lesz a közelébe menni.
6: Most már nem, meg láttam, hogy a Gyuri milyen jól ropja, úgyhogy nem akarom magamat leégetni, hogy én kevésbé...
1: Ne az égés miatt, de oda mersz menni táncolni vele?
6: Persze, simán. Jó, hát hogyha van benne ilyen funkció, hogy lassúzunk, akkor hajrá.
1: Van, mennyi, most jön a lassú.
7: Csak eléred, hogy valakit lerúgjon a robot.
1: Csak eléred.
4: Az ott pont nem biztos, hogy jó hely lesz.
3: Menjél onnan.
1: Menj szembe vele.
8: Na persze.
1: Jó, Tamás.
7: Azt a milyen zene.
1: Anett, menj onnan. Menj onnan. Ez egy igazi balett. Tehát olyan, mint... Most éppen lebontotta a növényeket. Ezt nem hiszem el. Mint Katarina Witt az olimpián. Ez tényleg.
3: Nézzétek a Facebookot, ilyet még nem láttatok.
1: De tényleg, mint hogy egy jégtáncolna, ez nem is szőnyegen van.
3: És ugye olyan, mintha beleélné magát a robot, tehát teljesen átadja azt, amit kell.
1: Abszolút az van, hogy én is emberi érzéseket látok nem csak magamban, hanem a robotból felém.
3: Igen.
1: Igen.
4: Ennyi a robotnak a tudomány, hogy eladja számát, a saját magát számotokra.
1: Így van, de tökéletes.
3: Mi megvettük, tehát mi nekünk ez nagyon tetszett.
4: Örülök.
3: Igaz, neki. Hogy nem hasznos, hogy Katarina Wittet nézek délután.
7: Minden buliban én lennék a király egy ilyen robottal, aki így tud táncolni, hát minden buliban. Ez a legjobb funkció.
3: Hát ez Kapolcson, ha együtt jártok és együtt mentek, tehát este együtt abszolút ugyanígy néztek ki.
1: Egyébként Tamás, mennyire sérülékeny ez a robot? Mert láttuk, hogy most tényleg lebontotta itt a növényzetet, ami egy nagyobb kaspóban áll itt, de nyilván nagyobbá is tud történni, tehát ez a robot ez össze tud törni, most nyilván nem, hogyha a negyedikről kidobott, de egy ilyen apró mutatvány során.
4: Törni, tehát ugyanúgy az alumínium burkolati elemek azok sérülhetnek rajta, a festés sérül rajta. Az érzékeny pontok azok azért gumival vannak borítva, illetve hogyha érzi a motor, hogy túlterhelődik, akkor letilt.
1: Érzem.
4: És képes saját magát is letiltani, abban a pillanatban megmerevedik és össze is esik.
1: Hát figyelj, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
3: Igen.
1: Tényleg óriási, és sok sikert kívánok, mert egy baromi érdekes foglalatosság lehet a diákoknak is tanulni ezzel a robottal, erről a robotról.
4: Igen, még annyit elmondanék, hogyha valamelyik rádióhallgató érzi a késztetést, hogy szeretné megsimogatni, a szeptember 25-én a kutatók éjszakáján várjuk őket a egyetemünkön.
1: Tehát a Gábor Dénes Egyetemen szeptember 25 kutatók éjszakája, és akkor igen, lehet személyesen találkozni ezzel a robottal, meg ezeket a csodákat itt átélni. Anett?
6: Nehéz őt elengedni.
1: Szihetetlen.
3: Igen, nincsen ilyen házasság funkciója?
4: Csinálunk. Programozunk. Csak miattatok programozunk egyet. Könnyű lesz elengedni, mert szerintem lassan össze fog omlani, hiszen le fog merülni az akkumulátor, de megoldjuk.
1: Jó van, nagyon-nagyon szépen köszönjük Dede Tamás Attilának, Dénes Egyetem oktatójának. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és én megyek itt újra a helyemre, egy nagy tapsot még Tamásnak. Folytatjuk egy hangcsapdával, és a hangcsapdához íme a hang.
9: Engedések alapján érjük a gép. Az nagyon jó. Azért mind ötött lesz senki. Ez társadalmi nem kell a keveredik dolgot. Ez nem nehéz.
1: Szerintem könnyű.
3: Szerintem könnyű, úgyhogy hívjatok.
1: Hívjatok 0620. Nem tudom, melyik a folyam ezen. 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: És 9 óra lesz pontosan 5 perc múlva. Valaki azt írja, hogy én végeztem a Gábor Dénes Egyetemen. Jó volt hallani és látni a robotika bemutatását. Sokan elítélik ezt a fiatal egyetemet, pedig úttörő a drón és robottechnikában. Remek a műsor, üzeni NCSP.
3: A de jó.
2: Jó tudni, köszönjük. Így van. Na, zseniális ez a kis humanoid robot. A kedvencem lett Botond Bajáról, aztán hú, bíztam benne, hogy nem bontja le a hármas panelt. Ez itt lett volna. Üzeni Lacabiáról, aztán sziasztok, leszarom, hogy elkések, de ezt látnom kell. Egy picit lemaradtam most, akkor Gyuri megy a robottánc. Valami elképesztő ez.
4: Nem volt, volt. Én is táncoltam vele, Anett meg lassúzott vele.
2: Anettet is látták. Igen. Anett nem sok hiányzott, hogy arcon nem vágott a táncpartnered. Igen. Na, utána meg a virágborítást szakadtam.
3: Óriási volt.
4: Igen, olyan művé volt a tánctér, tehát nem volt mese.
3: Valahogy nem fértem oda a közelébe, vagy ha nagyon közel voltam, akkor igen, kalimpált a kezeivel, de nagyon cuki. Most a végén ráadtunk egy bocsi sapkát.
2: Igen, láttam nagyon helyes. Jó, játszunk, és Vera van a vonalban. Szia Vera, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia Vera, honnan hívsz?
5: Alsóörsről.
2: Ó, van még ez a Harley Fesztivál? Ez szokott ott még lenni?
5: Lesz jövőre újra lesz.
2: És örülsz neki? Örülsz neki, Vera?
5: Igen, főleg a fiam örül neki.
2: Mert hogy motoros?
5: Na hát szeret motorozni, nagyon szeret motorozni, és ma 40 éves.
2: Isten éltesse a drága fiút, hogy hívják?
5: Péter.
2: Péter, Isten éltessen. Most anya játszik, és mutatom neked, anya, a hangot, jó?
5: Oké. Okay.
2: Tessék.
6: Engedések alapján érjük a gépet. Az nagyon jó. Azért mind ötött le senki. Ez a társaság, igen, nem kell keverni a dolgot. Mindig ezt nem dönt. Rossz, miért fontos?
2: Na, szerinted
5: hát figyelj. Ő is motorozik, Stoki és Szabó Győző.
2: Így van.
6: Milyen döntések alapján érik az életüket, az nagyon fontos. Tehát engem nem kötött le senki rosszásába keveredni, ezek mindig ezt elaktív dolgok.
3: Gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne egy bögrét, szuper. Meg egy baseball sapkát, és akkor Anett 10 után majd keresni fog. És még egyszer boldog születésnapot a fiadnak.
5: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük, sziasztok. Mi is! Szia, Vera! Szia!
5: Sziasztok!
2: Na, Vera, boldog! Jövünk vissza a Horthy Gábor, ugye futball témájával, és ez mindig, amikor a német kupa van, de akár amikor a magyar kupa van, akkor olyan kicsi és nagy csapatok is találkozhatnak egymással, akik amúgy soha a büdös életbe, és még ebből születnek meglepő eredmények is, mint ahogy 2000...
3: 2000 pár évvel
7: ezelőtt? 2022.
3: Iváncsa fogadta a Ferencvárost, és 3-2-re nyert az Iváncsa.
2: És most az Eimsbüttler,
3: ami nem tudjuk hol van.
2: Igen, ez olyan, mint egy ilyen nem sörző. Tudom, de, vagy egy ilyen alpesi sajt. Eimsbüttler fogadta a Dortmundot. A BVB-t. Igen. Szóval ez meg a német kupában volt. Szóval beszélünk egy picit arról, Gáborral, hogy amikor egy pici csapat az óriás ellen játszik, nyilván az érdeklődés baromi nagy, hogy ez szokott olyan lenni, hogy megizzadnak a nagyok.
3: Hát persze, hogy szokott lenni, ennek több oka is van, de majd erről fogunk beszélni, hogy egyrészt, hogy nem ehhez vannak hozzászokva, meg hát az a falu életében a világ egyik legnagyobb eseménye.
2: Így van, hívjuk Gábort a hírek után.
0: Ne csak hallgass, nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is.
8: Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollett trapista sajt az önkiszolgáló pultba, csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
12: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Anya, arra gondoltam, rendet
13: raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
13: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
14: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
15: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
17: Annyi út áll előttünk. Van, amár régott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
19: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
20: Magyar mentőcsapat indult Nepálba. Sok gyermek betegszik meg a tanévkezdés után. Nyárias időnk lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Magyar mentőcsapat indult a Nepált sújtó katasztrófa helyszínére. A Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapatában olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. Szükség van rájuk, még mindig több ezer embert keresnek. A villámárvízben a legfrissebb adatok szerint csak nem ezren meghaltak, az eltűntek között pedig legalább három magyar állampolgár is van. A tragédiát gleccserszakadás, majd jégtörmelék és sárlavina okozta. A szervezet adománygyűjtést is indított a túlélők megsegítésére. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyermekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta a rádiónak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
21: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén az, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtük, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
20: Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő, beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője azt mondta, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma is változóan napos felhős időben lesz részünk, esni sem fog. Megélénkül az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék továbbra sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki a nap. Enyhe, de változékony időt tartogat a hétvége is. Szombaton akár 35 fok is lehet. Vasárnapra azonban visszaesik a hőmérséklet. 25-30 fokot mérhetünk majd.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinformtól tudjuk, hogy a két kamion koccant az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon, a 64-es Székesfehérvár dél Sárbogát csomópontjánál, a lehajtó ág végén. Az érintett szakaszon a forgalmat megállították, aki teheti az előző 60-as fehérvári pihenőhelynél, elhagyhatja a pályát és a városon keresztül kerülhet. Egy vadatgázolt személyautó miatt félpályán halad a forgalom a 84-es főúton Sümeg közelében, a 26-os kilométernél. Az M35-ös autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Debrecen és Hajdúböszörmény között korábban egy autó szalakorlátnak hajtott. A 30-as kilométernél a sérült gépjármű a külső és a belső sáv elválasztó vonalánál. A közlekedők a leálló sávot használva tudják kikerülni a balesetet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.
6: No fighting. We got the refugees.
22: No fighting.

0: 9 óra és 10 perc. Ez a pontos idő, jó reggelt, most már robotmentesen. Itt vagyunk a stúdióban, már csak mi. Itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: A Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: És Anett, ez hihetetlen. Tehát amit mi itt elmondtuk, és tényleg nem túlozva, te éreztél a robot iránt. Te éreztél, mint egy élőlény iránt, mint egy kutya iránt akár. Ugye? Tehát amikor neki ment, egy csomó jelenet volt, amit nem láttatok, neki ment az ajtófélfának a robot, és kóvágott, meg minden, és te igaz, hogy sajnálatot éreztél, és aggódtál érte.
3: Igen, mert sajnáltam, tehát szerencsétlen, itt a Lacika neki vezette az ajtónak, és kicsit így megbillent. Tehát igen, bár tudom, hogy nincsenek neki érzelmei, és tudom, hogy úgy kellene hozzá nyúlni, mint egy robothoz, de azért mégis, tehát úgy nézett ki tényleg, mint egy kiskamasz.
0: Igen. Jó, azért mondom, hogy ez megtévesztő, meg ugye a Tamással is erről beszélgetünk, ő azt mondja, hogy ő teljesen gépként tekint rá, de ugye érthető az, hogy bele projektálunk emberi tulajdonságokat óhatatlanul, és ezáltal érzelmeket is.
2: Igen, és ettől kavarodik össze szerintem az egész, és lesz amúgy elég veszélyes ez idővel. Tényleg.
0: Lehet veszélyes, igen. Én is azt gondolom, hogyha AI-jal fel van, és hát ugye miután pont te mondtad nagyon jól, hogy a drónok, amelyek egyébként tényleg hobbira voltak eredetileg kitalálva, hogy ott milyen jó filmezni a, nem tudom, a hegyeket, meg a folyókat, meg a tenger fölött, hogy majd gyakorlatilag drónokkal vívják a háborúkat, és akkor majd a hadászatban például ezek a humanoid robotok milyen szerepet tudnának
2: játszani.
1: Biztos. Hát meg ugye nyilván most már háborúkban látunk ugye ilyen robotkutyákat, amik jóval nagyobbak, mint ez az emberi felhasználásra, vagy a lakossági felhasználásra. Tehát, hogy ez lehet jóra, és lehet rosszra is használni, mint ahogy az életben mindennel itt csináltak
2: nyilván,
1: az emberek.
2: Nyilván ott lesznek tényleg a mentőknél, akár a kórházakban, egy csomó helyen, de mellette igen, valószínűleg a frontvonalon, és sőt, a bűnözők kezében is ott lehet.
0: Egyébként mit mondott Tamás, hogy az véletlenül, mikor lesz majdnem minden háztartásban már valóság?
3: Hát, hogy néhány éven belül.
0: Éven belül. A médiamákban ott lesz mindjárt kávéfőző, mert ott le tud emelni egy kartonban.
2: Kamatmentes hitelre.
1: Igen, mikor jönnek az unboxing videók, ugye így hívják a közösségi médiában, és akkor
0: igen.
1: És akkor valamelyik nagyon közismert személyünk ingyen megkapja, és kibontja. Halleluja.
0: Pontosan. Szóval nem tök érdekes, mert ugye, amit egyébként Tamás is mondott, hogy például az idősápolásban. Tehát, hogyha otthon fekszik egyedül egy idős beteg, akinek nehezére esik kimenni a konyhába, vagy bármilyen más segítséget kérni, kávét csinálni, reggelit csinálni, segíteni neki esetleg a mosdatásban, most hülyeségeket beszélek, de annyira nem, és ebben iszonyat hasznosak tudnak lenni. Egy olyan embernek, akinek már nincs semkije, vagy nem tud humán erőforrást megfizetni erre.
2: Igen, és egyébként még akár egy magányos idős embernek, még úgy is, hogyha nem arra van szüksége, hogy mindenképpen teljesen ellássák, de egy társaság tud lenni, akár ezt is nézhetjük.
0: Hát, ha egyébként az AI-jal össze van kapcsolva, igen, és tud kommunikálni, igen, akkor igen.
1: És 4 órán keresztül csak.
0: Ja, na, SMS-ek jöttek, drága Évi, most néztem először a Facebook élő közvetítést, és piszkosul nem értem, hogy miért nincs melletted egy szerető pár. Nagyon csinos, igen, és szép vagy. Puszi Gyula.
3: Kösz Gyula.
0: Erre mindig, te ennek nem tudsz örülni soha.
1: Mi?
0: Kösz Gyula. Nem, mint egy kőműves tényleg. Kösz Gyula. Nem az, hogy legalább szexi mondanád azt, hogy Gyula, köszönöm, ez jól esett. Tehát mint, érted, mint egy...
1: Mint egy ki?
0: Nő. De miért? Ez olyan kedves SMS volt.
1: Okay.
0: Most Gyulát sajnálom.

0: és ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
1: Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor.
2: Szia Gábor, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, úgy hallom, jól vagytok, meg minden.
2: Ó, most nagyon fel vagyunk dobva, igen. Itt volt egy humanoid robot, mindenki barátkozott vele, szóval...
4: Nekem lett barátom.
2: Végre. Végre valaki más szemmel nézett rád.
4: Igen, igen, éreztem.
2: Igen. Szóval jól vagyunk, Gábor.
3: Jó, helyes. Én láttam én is egy robotos felvételt, futóversenyen vett részt, aztán nekirohantak egymásnak a srácok.
2: Ebből indul, Gábor, nem kezdünk el olyan sztorikat, ami nem a te reszortod. Ebből indult el három napja a sztori. Csak mondom, hogy ezt ezerszer végigvettük.
4: És itt is neki ment a falnak.
2: Itt lebontotta a virágcserepet, igen. Jó, Gáborom, ez viszont érdekes minden évben, amikor a német kupa, vagy akár a magyar kupa, amikor két egymáshoz, hogy is mondjam, nívóban nem passzoló csapat egymásra talál, akkor abból sokszor vannak meglepetések.
3: Emlékeztek, amikor a Fradi elment egy vasmegyei kis faluba? Hát és akkor ott mekkora őrjöngés volt, hogy az egész környék megmozdult, lelátót építettek, büfét építettek.
2: Ez azt hiszem a tavalyi volt, nem?
3: Igen.
2: Ez a tavalyi volt, és ugye ott a kapus volt, a másik csapat, nem felejtettem a csapat nevét, pedig megígértük, Gyuri, hogy lemegyünk egy meccsre és megnézzük.
5: Bizony, és az azóta is várat magára.
2: Hogy a kapus, igen, volt a kedvencünk, és vele beszéltünk is, bár kapott vagy 9 gólt, de hogy az legalább 27 lett volna, hogyha ő nincs ott, az biztos.
4: Igen.
3: Még jól is védett, igaz?
2: Nagyon jól védett, nagyon jól védett a srác, így van.
3: Így van. Na, hát Németországban ugyanez a nívója, és most a keddi nap az egyébként egy ilyen hulladék a sport szempontjából. Minden esetre német kupa mérkőzést rendeztek a Borussia Dortmund és az Emsbütteler nevezetű csapat találkozott. Na most erről a kis együttesről azt kell tudni, hogy Hamburgnak egy városrésze, 18 ezer laknak benne. És az a klubnak a neve, hogy Hamburg Emsbütteler Ballspiel Club.
2: Ballspielklub, labdajátékklub.
3: Úgy.
2: De helyes.
3: Úgy. Hát, és ezen ugrabugrált mindenki Németországból, hogy végre, hogy egy igazi kis csapat eljött, és megmutatta a Borussia Dortmundnak, hát ha azt veszed, akkor egy bolha, ugye ez az Eimsbütteler, a Borussia Dortmund pedig, hát nem is tudom, mit mondjak, egy Airbus 383-os. Ekkora a különbség, igen, a két csapat között.
2: Egyébként megtaláltuk a tavalyit, Szarvaskend volt,
4: igen,
2: és 15-0-ra győzött a Fradi, ami simán lehetett volna 40-0 is. Egyébként a kapus Esztergályos Csaba volt. Csak hogy említsük meg, mert vele beszéltük, és nagyon jó fej
5: és
2: volt.
5: Nagyon jól védett.
2: És nagyon-nagyon-nagyon jól védett, így van. Tehát, hogy ez volt akkor. Bocsánat, térjünk vissza akkor Hamburgra.
3: Na, Hamburgra. Hát ennek a klubnak, ennek a HEBSC-nek olyan a pályája, hogy 2500 néző befogadására alkalmas. Hú, ez nagyon szép hivatalos volt. Az öltöző egy általános iskola tornatermi öltözőihez hasonlít.
2: Hmm.
3: A klubépület felújítandó. A pályáról tudni kell, olyan, mintha linoleumot raktak volna le. Eredetileg ez műfűnékként kezdte, de már annyit használták, hogy elkopott. Ilyen teljesen sima. És hát a srácok ugye munkából érkeztek, és azt találták ki, a Volkspark stadionban rendezték a mérkőzést, mert hát az ő 2500-as is pályájuk az nem alkalmas. Erre
2: csak azt mondjuk, hogy a Volkspark stadion Hamburgban az ugye a HSV-nak a nagy csapatnak a stadionja, igen.
3: Pontosan, óriási rangadókat rendeztek ott, és hát lásd csodát, megtöltötték a stadiont, ilyen még nem volt egyébként világrekord, mert ötöd osztályú a csapat, az azt jelenti, hogy megye kettes csapat. Elkezdtem számolni, tudjátok, hogy hol játszanak? A hamburgi felső ligában, tehát a városon belül játszanak. Tehát annyira amatőr a csapat, és egy új rekordot hoztak, 45.917 néző figyelte a meccsüket.
2: Istenem!
3: Egyszerűen elképesztő volt, amikor utaztak, hát azt találták ki a srácok, hogy oké, bringával, gyalog, meg ahogy tudunk, eljutunk majd a Volkspark stadionba, a Hamburgnak a stadionjába.
2: De ez tényleg aztán... így? Ez most komoly. Tehát ezek munkás emberek, gondolom, ezek és meg... akkor, mint tudom, 16 órakor volt a mérkőzés, akkor 14 órára ezek bebringáztak, bevillamosoztak a stadionba, hogy én vagyok a kapus, én vagyok a hátvéd.
3: Ennél sokkal érdekesebb a helyzet, mert hogy egy ilyen járatos busszal érkeztek meg, ami Hamburgban közlekedik, olyan, mint a 7-es busz Budapesten.
2: Aha, aha.
3: És a srácok, ugye hát a dortmundiak bőrülésekkel ellátott buszokkal érkeztek meg, 2 darab. Szépi-szupi busz, és ezek meg 22-en így kapaszkodtak, tudod, ott középen a második ajtónál, így egymáshoz értetestük, és így bűlöngéltek, mert még egyszer mondom, egy

0: járatos busszal érkeztek meg a mérkőzésre.
1: Elképesztő, de ez nagyon helyes, nagyon bírom.
0: Nagyon, nagyon. A Szertáros bácsi, aki hát természetesen ugye a dolgát tette, ült a busznak a székén, mert idősebb ember, ugye őnek játották helyet, és sírdogált. Azt mondta, hogy ő még életében ilyet nem élt meg. Egyébként a busz elejére ugye kiszokták írni, hogy mettől meddig megy, mi a busz, tehát a vonalszám, és kiírták, hogy életünk mérkőzése. És megérkeztek a stadionba, hát a srácok biztos jártak már a Volkspark stadionban, de hát úgy nem, hogy a nézőt pontosabban a játéktéren mozogjanak, és amikor megérkeztek, hát ilyen tipikus szerény ember viselkedése, azonnal szelfit készítettek, fényképeztek, keresték az ismerősöket, amúgy meg az egész városrész hatalmas lázban égett, lilára festették a gyalogátkelőt, ez a csapatnak a színe egyébként, lilafehér, a pékségben csak lilafehér süteményt árultak, a nők lila hajat festettek maguknak, tehát óriási volt.
1: Ez olyan megható, ezt most komolyan mondom, ez annyira helyes, és nyilvánvalóan persze mindenki tudja, hogy ez miről szól, de hogy tényleg ebben van valami nagyon-nagyon komolyt, és ezek a srácok, ez a Szertáros bácsi, akinek a futball a minden át, melyik, mit tudom, villanyszerelő, annak is a futball a minden át, lejár egy klubba és játszik hétről hétre.
0: Egy csomó bevételük lett, igen. Így van. Most ezzel, ugye, hogy bejutottak, hát az is érdekes, hogy hogy jutottak be, 2026 májusában megnyerték a hamburgi kupát, ez az ötöd osztályú csapat. Aha. Megnyerte a hamburgi kupát, és így kvalifikálta magát a német kupába. Mert egyébként valószínűleg, hát ha normális úton mennek, ugye beneveznek, és akkor hétről hétre játszanak egy kupameccset, akkor valószínűleg ők nem jutnak el idáig. De mivel megnyerték ezt a hamburgi kupát, ezért jogosultak voltak a részvételre, és hogy nem a Borussia Dortmund került az útjukba.
1: Ez hihetetlen.
0: És a mérkőzés legjobb játékosának, a HBSC csapatának kapusát választották meg, az egyik nevelő, a másik pedig tanár, és kérdezte tőle Florian König, az RTL-nek a riportere, hogy na, akkor holnap munka lesz? Nem, holnapra szabadnapot kaptunk. De valószínűleg megünneplik ezt a mérkőzést, és hát nagyon, nagyon kedves volt a befejezés is, mert hát mondjuk győzött a Borussia Dortmund, nem volt kétség ez egy pillanatig sem.
1: De mennyivel? Bár,
0: 5-0.
1: Nem olyan rossz.
0: 5-0, igen, de nem azok a játékosok játszottak, akik bajnoki mérkőzésen és a kezdők tagjai. Mert a Niko Kovács nevezetű edző valószínűleg féltette őket egyfelől, másfelől meg félt attól, hogyha egy ilyen ötödosztályú csapattól leégnek, akkor rajtuk fog nevetni az egész ország.
1: És, de volt már ilyen?
0: Olyaj, ne is mondjátok, volt már ilyen, volt csúfolódás ebből, meg hát edzőbuktatás is létrejött. Na mindegy, végre a mérkőzésnek, és ahelyett, hogy ugye a dortmundi profik is levonultak volna a pályáról, mindegyik hozott a kezében egy meszt, és megajándékozta a vendégcsapat tagját. Ajándék. Tehát egy emlékezetesre tették, óriási fényképezkedés volt, ott mindenki sírdogált, és nem volt szomorú ember, mert mindenki boldog volt, a dortmundiak azok érezték, hogy hát ez a világ legnagyobb dolga ezeknek az amatőr játékosoknak, hogy velük játszhattak. Ezek a fiatal emberek, pedig az Eimsbütleresek, piszok nehéz kimondani ezt a szót, szóval, hogy ők pedig egyszerűen nem tudták hova tenni ezt az életérzést, hogy hát ekkora híres csapattal játszunk együtt, és hát mindenki ott ölelgette a másikat.
1: Ez hogy fordulhat elő? Ez ugye nálunk is volt ez a szarvaskendes, hogy tehát ez nem teljesen értem, ez egy olyan sorsolás, hogy az mindenki, aki focizik, és klubot alapított vala, az benne van a tombolában, vagy mi?
0: Igen, hát először is helyi szinten kezdenek el verekedni a srácok azért, hogy kijut tovább, és amikor egy körzetből tovább jutottak, akkor mindig lépnek egy fokozatot, és mindig erősebb ellenfél jut szembe velük. Na de hát itt más volt a helyzet, mert még egyszer mondom, csak egy kupa győztessel találkozott a Borussia Dortmund, még hogyha a városi kupa győztes, akkor is.
1: Mondja, Révi!
2: Ez úgy működik, hogy valamilyen szintig el kell jutni, és onnantól jön a sorsolás, és beleteszik a kalapba.
1: Miért emelnek?
2: Egyébként nagyon jó gondolat, több okból kifolyólag, mert soha nem nem játszhatna az Iván Csavas Szarvaskend, nem jut el az NB1-ig, ez egyértelmű. Hát,
1: igen, ezért viszont kellene eljutni az NB1-ig.
2: De nem tud eljutni, nincs olyan költségvetése.
1: Hát én értem, de hát akkor minek? Tehát, hogy ez,
2: azért, mert munka után jó a foci. És
1: nem, ez valóban egy ünnep, csak igen, nincs értelme, az eredmény az egyértelmű.
2: Igen, de közben pedig van ez a lehetőség, úgy hívják egyébként, hogy Magyar Kupa, és akkor elkezdik sorsolni őket. És összesorsolnak egy nagy csapatot egy kis csapattal, és a kis csapatnak ez az élete lehetősége. És akkor ugyanez, mint amit most hallottunk Hortitól, vagy éppen akár ezek a történetek itthon, hogy egy örömünnep soha többet valószínűleg.
1: Erről szól, hogy örömünnep.
2: Erről szól, és nyilván a végén, amikor eljutnak a döntőbe, akkor játszik, most mondok valamit, a Fradi Zalaegerszeggel, két NB1-es csapat. Hmm. Kicsi az esélye, bár mondjuk múltkor volt egy NB2-es csapat is, aki bejutott a döntőbe. Tehát, hogy mert például a nagy csapatnak ez a bajnokság nem feltétlenül annyira fontos. Igen. Mert neki nem ebből lesz a pénze. A kis csapatnak ez a bajnokság életre jelenthet. Tehát, hogy van benne az a tűz, amit különben nem élhetnének meg. És egy falu életében képzeld el, mikor megérkezik a Fradi, vagy megérkezik a Borussia Dortmund. Tehát, hogy nem, nincs is rá felkészülve annyi ember érkezésére.
0: Egy picit azért vitatkoznék, mert a klub életében ez igenis nagyon sokat számít. Egyfelől a presztízs miatt, másfelől meg ez is pénzt jelent a közvetítésből, és a jegybevételről nem is beszélve, itt elkezdték megsatszolni, olyan 3-400 ezer euró között lett bevétele ennek a kis hamburgi csapatnak, és hát természetesen a Borussia Dortmund is részesedett, és minél tovább mennek, annál több fizetést kapnak. Amúgy meg ezen a mérkőzésen előfordult egy olyan jelet, különben ti hallottatok valaha az életben Hamburgnak erről az kis város részéről?
1: Nem.
0: Soha. Hát amíg ezek a fiúk föl nem tűntek a Borussia Dortmunddal szemben, addig azt se tudta senki, hogy az ott élőkön kívül, hogy létezik.
1: Hát persze, jó, de én egyszer voltam csak Hamburgban, és csak Szent Pauliban voltunk Kokóval. Tehát
2: én meg csak egy uszodát láttam.
0: A Berliner Strasszén, nem, a Budapester Strasszén, ugye?
1: Nem tudom, ott volt a Große Freiheit, meg ezek, tehát, hogy na mindegy, szóval ott arra jártunk, igen. Nem ismertem ezt a környéket.
0: Na, senki nem ismerte, és amíg föl nem tűnt ezen mérkőzésen, még egyszer mondom, fogalmuk nem volt az embereknek. Amúgy meg ezek a srácok nagyon szépen megmutatták, mert volt 2-3 olyan labdakihozataluk, amire még Lothar Matthäus is elkezdett őrjöngeni, hogy nagyon szépen passzoltak egymáshoz, nagyon jó volt az összhang közöttük, a közönség, még a Dortmundi része is elkezdte ünnepelni őket.
1: Tehát ez egy ilyen nagy picit olyan, mint a VB-n is, ugye, hogy voltak kis csapatok, vagy kis kicsinek, zöldfoki szigetek például, és helyenként nagyon-nagyon szép játékot mutattak be.
2: Igen.
0: Így van.
1: Igen.
0: És itt is ez volt a helyzet, hogy mindenki megőrült ettől, és a srácok is halál boldogok voltak, hogy 8 paszt ki tudtak alakítani. Amúgy meg aránylag sokáig tartották magukat, mert a 35. percben egy ilyen szerencsétlen becsúszás miatt a fogadó csapatnak a kapitánya a saját kapujába rúgta a labdát. Ami még ennek érdekesség, ennek a jelenetnek, hogy ez a fickó, ez egyébként a Hamburger Sportvereinnek a scoutja, tehát ő ilyen felfedező és a tehetséget visz, úgyhogy valószínűleg egy párszor besütik majd az orra alá, hogy te, mi volt az az öngól a Borussia Dortmund ellen.
1: Figyelj, írja valaki, nem tudom leellenőrizni persze, hogy 1962-ben Belgiumban rendezett húsvét kupán Dorogi Bányász Bayern München 1-0.
0: Tessék.
1: Hallottunk ilyen, hogy húsvét kupa? 1962 húsvét kupa, nézzétek meg, Dorogi Bányász, csak itt ugye Dorog az nincs messze tőled. És Bayern München 1-0. Tehát, hogy még ilyen is volt. Elvileg.
0: Jó, hát a videóton
2: is legyen. Igen. Dorogi Bányász Bayern München 1-0, gólszerző Kertes László, Dorog megnyerte a tornát. És húsvét kupa Antwerpenben volt. És ami nagyon érdekes, hogy a Bayern München nem valamiféle tartalékcsapattal érkezett.
1: De szabozzá, 1962-ről a Bayern München még éppen csak felépülőben volt.
2: Az edző, Dorog edzője, Buzánszki Jenő.
1: Ó, komoly?
2: Uh-huh. Hoppá!
1: Komolyan? Jó, csak azért mondom, hogy Bayern München akkor épülgetett fel.
2: Csak azért pontosítsunk ebben a történetben, hogy Dorog ekkor azért a magyar futballban az NB1-ben szerepelt. Tehát, hogy ha te ma beszélsz erről 2026-ban, akkor Dorogi labdarúgásra nem sokat.
1: És akkor a magyar futball még tartott valahol.
2: És a magyar futball még azért komolyabb helyen állt.
1: Így van.
0: A Videoton is legyőzte a Real Madridot az UEFA Kupa döntőjében.
1: De jó, de ez Julius Cézár után valamivel.
0: De még Krisztus előtt.
1: De még Krisztus előtt, igen.
2: Na jó, de Dorogról nem tudtunk.
1: Dorogról nem tudtunk. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, ennyi fért most bele. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm, sziasztok.
1: Szia, Horthy Gábor. Igen, ez jól kiegészítetted, hogy akkor a Dorog egy jó csapat volt, igen, nemzetközi szinten is.
2: Igen, muszáj, de én sem tudtam erről a történetről. Ezt valahogy elfelejtettük, pedig ez is egy jó sztori.
1: Igen, abszolút jó sztori. Jó, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival. Évi tudja, mi volt az?
2: Igen, lánykérés kicsit másképpen. Ugye a nők álma a lánykérés, lehetőleg a legtöbb férfinak pedig rémálma. És a Hollywoodban az énekes nők és színésznők már megfordították, és ők kérték meg párjuk kezét. Mi erről beszélgettünk és vitatkoztunk.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
10: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
9: De jó neked. Mi a titkod?
10: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
9: Sedacur Forte.
10: És a koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
13: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
14: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 8:50. Na, sokféle SMS jött, csak jelezni szeretném, hogy a Magyar Posta mennyire megbízhatatlan, rossz szolgáltató. A csomagomat egy nem működő automatába helyezte el, a Szentendrei út 255 MOL töltőállomásnál. Most akkor hogy kapom meg a csomagomat? Nem lehetne egy megbízható szolgáltatót kérnem? Hát tőlünk nem, de ez szerintem fordulja a postához, hogy tényleg, hogyha egy nem működő automatába helyezte el, nem tudsz érte menni.
2: Igen. Akkor ők fogják kibányászni belőle, igen.
1: Igen.
3: Igen, nekik a dolguk.
1: Kedves Bocsi, nagyon köszönöm, hogy kiálltál mellettem, szerettem volna őszinte szívből bókolni Évinek, hiszen minden hölgy megérdemli ezt. Ezt ne írt, hogy minden hölgy megérdemli, akkor az Évi nem érzi különlegesnek magát.
3: Jogos. Na, az, akkor minden... az előbbi reakcióm jó volt, Gyula, ezt éreztem.
1: Nem, bár nem azt a hangulatú, bár nem azt a hangulatú reakciót kaptam rá, de nem vagyok elkeseredve, hiszen tudom, hogy belül Évi is örül az efféle megnyilvánulásoknak, csak nem akarja kimutatni. Jók vagytok, Gyula?
2: Igen, Gyula. Ezt a jégszívet meg kell valahogy törni, Gyula. Igazad van.
3: Szerintem menjünk egy Damien koncert, és hallgassuk együtt a jégszívet.
1: Újra elkezdődött a házasság első látásra.
2: Igen.
1: Tegnap, az alkalmatlan pszichológusok nagy műsora.
2: Újabb nekifutása,
1: és hát gyönyörű volt. Tehát ott volt egy pár, ahol a nő, akkor meglátta a pasit, ugye a hol látta először? Az anyakönyvvezető előtt.
3: Igen.
1: Meglátta a pasit, és ott az anyakönyvvezető elkezdte a kérdéseit feltenni. Igen. Én azt hittem, hogy a nő undorában lehányja a pasit.
2: Jaj.
1: Tehát, hogy annyira düllött a szeme, és nem oda nézett, hanem valahova, ahova nem tudom.
2: Merre futhatok el?
1: Fú, gyerekek, ez valami elképesztő volt ezt látni. Őszinte szenvedés, és igen mondott, szegény.
3: A csaj,
1: igen.
3: Erre?
1: Hát erre, mert a műsor miatt, hát gondolom a műsor miatt.
2: Aláírt a szerződést nyilván.
3: És ez most így miattam jutott eszedbe ez a sztori, hogy én is így reagáltam.
1: Egyébként nem tudom miért, de lehet, hogy igen.
3: Köszönöm. Érzem magamban ezt.
1: 1981-ben üzenik, a Tatabánya is legyőzte a Real Madridot 2-1-re. 7 évesen iskolatáskával mentem a meccsre. Üdv pár duc, Peti.
3: Igen.
1: Ez mi?
3: Nagyon sok embernek van ilyen labdarúgó története, hogy ott voltak azokon az ikonikus mérkőzéseken, amiből nem sok volt egyébként, de volt egy pár.
1: Kertes Laci bácsi a szomszédunk volt. Nagyon szerettük, remek borász is volt. Unokájával egyidősek vagyunk. Az a dorog legendásan jó csapat volt, több válogatott játékossal. Nagy öröm, hogy szóba került a műsorotokban, szép napot mindenkinek. Ez helyes, nem?
3: De jó, látjátok, mi is tanultunk egyébként ma valamit.
1: Persze, én bírom azt a műsort, hogy mi is tanulunk, és kapunk újabb és újabb információt, hallgatók is kiegészítik tudással, stb. Ezt bírom. Jó, a mai nap legjobbja, Évi?
3: Hát ott meg én tanultam reggel 7-kor, ugye lánykérés kicsit másképpen minden nő álma, lehet, hogy a legtöbb férfi rémálma, és hát hollywoodi színésznők és énekesnők már megkérik a saját párjuk kezét, és erről beszélgettünk, vitatkoztunk, hogy jó-e így.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: A lánykérés, mint olyan, az a legtöbb ember életében bekövetkezik, akár melyik oldalon van, vagy a férfi oldalon, vagy a női oldalon, és hogyha kimondom egyáltalán ezt a szót, akkor itt valakinek nagyon elkezd verni hevesen a szíve.
4: Vajon kinek?
1: Vajon kinek ver hevesen a szíve? Szóval a lényeg az, hogy ez a lánykérés dolog, én nem tudom, hogy nincs egy picit romantizálva, de Anett fejében nyilván. Ugyanakkor benne is van magában a szóban minden. Tehát lánykérés, elkérem a lányt, megkérem a lányt, elviszem a lányt, a lánynak elkérem valamiét. Tehát, hogy itt leosztja a szerepeket, hogy ki csinál mit ebben a történetben, ugye?
3: Igen, abszolút erről szól. És nyilván ugye van ennek egy hagyománya. Vagy egy általunk...
1: Hagyománya. Hát nem hagyománya van, hanem szerintem van kb. 5 sablonja.
2: Nagyjából, igen.
1: Hello, Gyuri.
3: A sablonnál felkapta a fejét.
2: Hát persze. Hát legyen jó sok ember előtt nyilván, valami térdre ereszkedés, legyen benne gics, legyen benne valami szirup, és nagyjából meg is van.
1: Ez az egyik, a másik vagy, hogy karácsonykor, tehát, ugye karácsonykor egyszer csak nem egy Mulinex gyümölcs facsarógépet adok a páromnak, hanem letérdellek előtt, és hopsz, előjön a gyűrű. Vagy ugyanez mondjuk szülinapkor.
2: Vagy ugyanez vagy Rodoszon a nyaraláson.
4: Igen, egy nyaraláskor is. Vagy... Nagyon sokan látjuk a Facebookon, hogy már gyűrűben jön haza a lány.
1: Igen. Ez lehet egy all-inclusive szálloda Görögországban, de épp úgy egy gyönyörű tengerpart a Bonaire szigetén, kinek mi a pénztárcája, vagy esetleg csopakon a
4: Mandulás.
1: Nyom meg Rózit motelben.
3: Az a legromantikusabb.
2: Hogy sok lánykérés történik. A nyom meg Rózit az ennek a helyen. Ott éjjel azért kérik a lányokat.
1: Nem? Anett, hány olyan helyszín volt az utóbbi pár évben, amikor azt gondoltad, hogy ez lehet az. Itt lehet, hogy megtörténik.
4: Hát azért volt jó néhány olyan helyszín, de így nem, most nagyon kifogtok nevetni, de nem gondolkodtam erről, mert kb. Én azt gondolom, hogy a Csabi nem ilyen helyen fogja. Hogyha egyszer megkéri a kezem, akkor nem ilyen helyen
1: tehát
4: fogja.
1: Nem a Paris Saint-Germain stadionban. nem.
2: Egy bringa túrán, a Fertőtónál.
3: A Hungaroringen.
1: És akkor most megkérdezem, Anett, hogy benned nem merült-e fel? Tehát te eltöltöttél néhány kinkeserves évet, és eseményt, és karácsonyt, és utazást, és mit tudom én, és biciklitúrákat, érted? És megint nem. Felmerült-e benned vala az, hogy kezedbe veszed a sorsod, és te teszed fel a nagy kérdést?
4: Soha.
1: Miért?
4: Mert nem tartom, tehát szerintem nem egy nő dolga megkérni a férfinek a kezét, és ezáltal az én szememben, tehát nem is lenne olyan férfi a férfi, tehát hogy szerintem ez...
1: Elvennéd a férfiasságát, ha te kérnéd meg a kezét?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Igen.
1: Tehát amúgy nem férfias a férfid?
4: De
1: tehát, hogy ez lenne az utolsó, amikor a feminin sarokba lököd?
4: Nem. Hát nyilván férfias, de...
1: De akkor meg miért? Hát ez nem fogja elvenni a férfiasságát.
4: De azért
1: hát egy nagy macsó.
4: De egy nő vágyik erre. És valahogy így vagyunk kódolva.
1: Ez az egy nő meg vagyunk.
2: Egyenjogúság van, nem? Ha egyenjogúság van, akkor miért osztjuk le is szerepekre?
4: Nem tudom, én szeretem ezt a hagyományt, szeretném ezt a hagyományt megtartani, és nem kell a Csabinak attól rettegnie, hogy én odaállok elé vasárnap is, megkérem a kezét.
1: Sikeres, hogy a férfi számára ez egyébként egy rettegős dolog lenne. De mondok egy pár példát. Azért jó. Beszélünk erről, mert itt van néhány amerikai, itt van Bella Thorne, 28 éves amerikai színésznő. Narancsvidékben játszott, Törtetőkben játszott. 2025-ben kérte meg a párja Mark Ems kezét, és akkor most figyelj, és szerinte ez az egész a kapcsolatok egyenrangúságát fejezi ki. Mert így egyenrangúak, hogy ő is megkérheti, sőt, ő kéri meg, és annyira meghatódott a pasi, hogy elsírta magát, tehát ő bement a feminis sarokba.
4: Igen, nagyon erősen.
2: Azt történt, ami szokott, csak fordítva volt.
1: Így van.
2: Szereplők.
1: És azt mondja, hogy igen, szóval, hogy az egyenrangúságot fejezi ki. Mit gondol?
3: De miért ne lehetne? Tehát egyrészt ugye megkérte a kezét, eldöntötte, hogy a kapcsolatuk haladjon tovább. Lehet, hogy a pasinak eszébe se jutott. Kettő, a pasi nagyon örült és elsírta magát. Tehát igazából az életük ment tovább azon a szinten, ahogyan mondjuk építeni kell egy házat.
4: Reméljük, örömében sírta el magát a pasi.
3: Tehát, hogy szerintem ebben semmi olyan dolog nem volt. Tehát tök jó.
1: De Anett azt mondja, hogy ez neki nem fér
3: bele. Az Anett azért, mert az Anett még a régi hagyományoknak akar élni. És
1: honnan benne ez a folklór?
4: Még székutasról
3: hozta, igen. Mert azt hiszi, és igazából Anett saját magának épít egy várat, azzal kapcsolatosan, hogy jó, most várjuk Csabit. Hát de ha én szeretem Csabit, hát akkor oda megyek, és megmondom, fél Csabi, szeretlek. Mi lenne, ha tovább lépnénk? És lehet, hogy Csabinak másnap eszébe jut, hogy azt mondta Anett, hogy el akar, hogy kérjen meg a kezét.
1: Így is lehet, de úgy is lehet, hogy fél tőle, mint a Gyuri. Tehát, hogy te nem adnád át ugye a hölgy kezébe ezt a lehetőséget.
2: Én egy ilyen hagyománytisztelő srác vagyok.
3: Igen. Persze!
2: Én egy abszolút ilyen hagyománytisztelő srácnak érzem magam, szerintem ez a férfi feladata. Én úgy vagyok vele. Jobb ez.
1: De olyan vagy, mint azok a vikingek a Snickers reklámból. Egy olyan igazi férfi vagy.
3: És úgy is mondod.
1: Igen, látod, Anett, hogy pedig itt lenne a kezetekben egyfajta, mondjuk azt, hogy fegyver vagy lehetőség. Mert valóban, tehát ez tedd már félre ezeket a folklorisztikus dolgaidat, hogy lehet, hogy ez előrébb vinne dolgokat, de az is lehet, hogy hátrébb. Tehát, hogy azt mondja, hogy nem. Érted? És akkor ott vagytok, és akkor vajon akkor még lemegyek még jövő héten is ászára.
4: Na ez meg a másik, hogy szerintem egy ilyen helyzetben biztos, hogy nem tudnám folytatni a kapcsolatunkat.
1: Ha azt mondaná, hogy nem.
4: Ha nemet mondaná.
1: És ha azt mondaná, hogy most még nem.
4: Az is nagyon rosszul esne. És tudom, lehet, hogy Évi, te azt gondolod, hogy akkor azon lehet javítani, meg nem tudom micsoda. Valahogy szerintem az engem így visszavetne.
1: Egy pillanat, de tehát minden embernek megvan a maga ritmusa.
3: Igen.
4: Igen.
1: És minden embernek van egyfajta elképzelése, hogy bizonyos dolgokat az életben mikor lép meg.
3: Ez ugye? Is így van.
1: És ez különbözhet.
4: Persze.
1: Tehát miért várod el, hogy az ő igénye pont ugyanakkor legyen, mint a te igénye?
4: Nem várom el.
1: De hát
4: nem.
1: Lehet, hogy azt mondja, hogy nem, most még nem.
4: De nem várom el, mert nyilván azért nem noszogatom, hogy na, vegyél el, mert vár, tehát, hogy pont tiszteletben tartom azt, hogy ő majd mikor hoz ilyen döntést, ha hoz egyáltalán.
1: De lehet, hogy egy kérdés, egy célzott kérdésre kapsz is egy választ rá, hogy majd 7 év múlva.
4: Igen, és akkor lehet, hogy én meg azt mondom neki, hogy na, én 7 évet viszont nem akarok várni, és erre mondtam azt.
1: De mire? Hát ugyanúgy éltek tovább. Hát isztok, esztek,
2: bicikliztek. Ez ilyen szimbolikus dolog.
1: Párizs Saint-Germainben sem mentek. Mire nem akarsz fel? Ugyanazt csinálnátok a 7 év alatt, igen. Így meg úgy.
3: Csak van egy gyűrű a
2: kezedben. Nem úszom meg a bringatúrákat.
4: Nem úszom meg, de pont ez, amit mondtatok, hogy miért ugyanazt csináljuk 7 évig, de akkor miért kell? Tehát, hogyha ugyanazt csináljuk, akkor miért nem lehet most, vagy mit tudom én, egy éven belül, miért kell arra 7 évet várni?
1: Miért velem vitatkozol? Kérdezd meg otthon.
4: De otthon nem merem.
1: De, jó, ezért van a rádió. Ja, ezért van a rádió, mert így majd eljut az üzenet.
2: Te van avatva a beszélgetésben, igen.
1: Itt van Pink, hát ez a legaranyosabb egyébként. 2005-ben, azt tudjátok, hogy a párja, a férje, Kerry Hart, motocross versenyző volt.
4: Igen.
1: De egy sikeres motocross versenyző is. 2005-ben egy motocross verseny volt éppen, ugye ők már együtt voltak, és Pink a pálya mellől felmutatott neki egy ilyen táblát. Tehát ő keringette a Kerry, lent így körbe-körbe, és egyszer csak Pink, a csaja, föltart egy táblát, hogy hozzám jössz.
3: Igen, azt a táblát, amire egyébként az időket kell írni, és infokat kell adni a motocross versenyzőnek, hogy mi a helyzet a pályán.
2: Minimálisan sem tartott a tiszteletben, hogy a leendő férj éppen pénzt keres, ugye, és versenyez.
1: És versenyezés a nyakában vannak, tehát, hogy na mindegy, és Kerry Hart tett megint egy kört, hát ez a dolga, hisz motorversenyző. Erre Pink elvesztette a türelmét, és egy újabb táblát rajzolt egy kör alatt, és felmutatta neki a következő körben, hogy komolyan gondolom.
2: ez egy jelzés, hogy még egy kört teszel, leruglak a motorról.
1: És képzeld el, hogy Kerry Hart megállt, igen. És akkor igen mondott.
2: Ahol a lóvé, ott a tempó, ugye?
3: De milyen romantikus? Most mondd meg, hogy szerintetek ez nem romantikus?
2: Hát egy kör alatt volt ideje gondolkodni Kerry Hartnak ezen a romantikán.
1: Egy kör alatt szerintem mind gondolkodott Kerry Hart.
4: Hát, hogy a mennyit hoznak Pink dalai.
1: Igen, tehát a Just Give Me a Reason az picit többet ér, mint hogy meghúzom, megtekerem a nyakát a Suzuki-nak.
2: Igen. Mennyit keresek, ha itt nyerek, és mennyit keresek, ha még százszor nyerek? Satufék.
1: Elveszem ezt a nőt. Hazamegyünk is, írjál még egy pár dalt.
3: De látod, igent mondott, nem, igen. Nem pedig az, hogy akkor végig gondolom, hanem ő pontosan tudta, hogy kvázi a kapcsolatuk eljuthatott egy ilyen szintre. Amit ő mondjuk nem mert megtenni egy Pink koncerten, hogy felmutat egy táblát.
1: Nem mert megtenni, mert akkor megint csak lehet, ugyanaz. Hogy tényleg ez a kulcs. Akinél a lóvé, ott a tempó. Tehát, hogy... és akkor mi is, hogy jól csinálod a net. Gyerekek, a pasi nagyon sokszor hülye. Tehát, hogy fingja nincs arról, hogy a nője szenved. De tényleg így van.
3: Ez így
1: tényleg
3: van.
1: Így van. Fingja nincs arról, együtt van már Trixivel 3 éve, de hogy Trixi körülbelül 2 éve minden karácsony, minden szülinapkor, minden rodoszi nyaraláskor vár valamit, és minden alkalommal csalódott, és egyre csalódottabbá válik, ezt a pasi észre se veszi.
2: Nem érti, miért sír a Trixi minden karácsonykor, amikor ott volt a fülbevaló, meg
4: amikor
2: minden.
4: Amikor egy újabb pulcsit kap.
1: Igen.
3: De hát akkor miért ne lehetne az, és akkor megint itt a példa, miért nem mondhatná egy nő, hogy akkor vegyél el?
1: Erről szól ez a...
2: Azért, mert ha belegondoltok, ki van jobban bezsongva mindig az életben ettől az egésztől, a nő.
4: Hát ha most ilyen lehetőségünk lenne, Évi, hát akkor minden kapcsolatban egy hónap után megkérnénk a pasit.
3: De hogy kérnénk meg.
1: De ez igaza van Anettnek, és ez most egy önkritikus megjegyzés volt, hogy igen, ti annyira siettetnétek ezt az egészet, hogy tényleg egy hónap után megkérnéd a pasit kezét. Mindegyikét.
3: De Anett, van, aki tudatosabban él ennél.
1: Igen, de általában Anett és a nő. Nők.
2: Igen.
1: Nem mindenki, igen.
3: Igen.
1: Mi félünk ettől, Gyuri.
3: Igen.
2: Hogy átadjuk a nőknek ezt a egészet, kontrollt?
1: Igen, ha már így osztotta a folklór ezt a jogot, akkor félünk-e attól, hogy ezt a nagy egyenjogúsági hullám ezt elmossa.
2: Igen, szerintem ez több száz éves hagyomány, ezek nem tévednek, ezek a hagyományok. Okay. Az idő próbája ezt kiállta, vagy kiállta az idő próbáját. Én félnék, igen, én félnék, hogy itt nagy megborulás lenne, és ilyen álmokfutások, ilyen férfikérési álmokfutások. Szóval semmiképpen nem támogatnám.
4: De mitől fél?
3: Tehát ti rettegtek attól, hogyha egy nő odaállna azzal a szöveggel, hogy na, akkor vegyél el.
1: Szerintem igen.
2: Nem érzitek ennek a tempóját, és összedöntitek a kapcsolatot a szorongásotok miatt.
4: Ez mert ti aztán nagyon érzitek.
3: Nektek föl se tűnik, hogy Anettel mi van 3 éve.
1: Mi az, hogy nem tűnik fel? Hát látjuk.
4: Anett azért nincs olyan rossz állapotban, tegyük hozzá.
1: Nincs, most, mert itt felvidítunk. Igen, hát karácsony után hányszor sírtál?
3: Igen, meg 10 után.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 4 perc múlva, és most mindenki ír olyan meccsekről, amelyekben részt vettek magyar csapatok és más nagy nemzetközi, azaz külföldi csapatok. Aztán írja valaki, van egy férfi kollégám, ő arra ment haza, hogy ott várta a gyűrű a nappaliban, majd a párja közölte, hogy akkor ezt most hordani kellene, és mostantól jegyesek.
2: Milyen bájos.
1: Ennyi, igen.
2: Elvette az élét, tök
3: így
2: jó.
3: Van,
1: pontosan. Van ebben valami, mi ez, nyom meg a rozit motel?
3: Nagyon tetszik mindenkinek.
1: Ez mindenkinek tetszik.
3: Igen, nekem még a villanyszerelőm is írt.
1: Igen?
3: Igen.
1: Jó, köszönöm, hogy vagytok, vagyok a csajok üzeni, egy B nevű valaki. Oké, köszönjük szépen a visszajelzéseket. Jó volt ez a mai nap, szuper volt, főleg a humanoid robot. Még egyszer köszi Tamásnak és a Gábor Dénes Egyetemnek, szuper volt. Most nézegettük a videókat. Anett, azt tudod, hogy tényleg ma nem pofán vágott téged tánc közben?
4: Ja, nem tudom, mert én annyira lelkes voltam, hogyha még pofán vágott volna, lehet, hogy azt se érzem meg.
2: Igen. De azt tudja, hogy te lettél volna a következő, akinek a videója bejárja az egész világot, ugye a tökönrugott karate
1: edző után, igen.
3: És a hírolvasó, a híres.
1: Azt mondja, észre se vette volna, hát a Lacika azt mondja, hogy úgy rugott odébb egy széket, mint egy chipset.
4: Nem, de lehet, hogy néhány fogam bánta volna.
2: Igen, de Ausztráliától Kínáig mindenki nézte volna a videódat.
4: Hát ez mekkora siker lett volna a műsornak.
1: Vissza tudjuk még hívni.
4: Nem. Ja, visszahívhatjuk bármikor, mert nagyon, én nagyon élveztem.
1: Ja, na jó, én is. Én holnap nem leszek, egyszerű oknál fogva, mert egy barátom esküvőjén leszek, és akkor gondoltam, hogy nem biztos, hogy jó állapotban lennék reggel 4-kor ébredéskor.
2: Engedd ki a lovakat, te soma este.
1: Engedem a lovakat. Így van, viszont ti lesztek, tehát igen. Évi, Gyuri és Anett lesznek, és minden jót, barátaim.
2: Ezt most a hallgatóknak mondod, vagy nekünk?
1: Hallgatóknak.
2: Mi is ezt kívánjuk.
3: Mi is ezt kívánjuk nekik.
1: De jön Vágó Piros most. Valakinek benyomása róla, bármi?
3: Pirosról?
2: Hmm? Kiegyensúlyozott, vidám.
3: Igen.
2: Én ilyeneket tapasztaltam.
1: Ahogy szokott, jó. Mi van?
5: Tiszta lelkű.
3: Megszólalt. Velünk van Lacika is.
1: Na jó, ez így nehéz így a búcsú. Nehéz így a búcsú. Én majd hétfőn, de hát éviék jönnek vissza holnap reggel. 6 óra 8.
2: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
4: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
5: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
4: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
3: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
9: a Protexin kell.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Annyi út áll előttünk. Van, már régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Újraindulhat az egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Minden rendőr szabadnapot kaphat születésnapján. 30 fok sem kizárt ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átterelnék a vasútra az áruszállítást, a kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. Október 1-én újra megnyitják azokat az iskolaigazgatói pályázatokat, ahol nyáron nem született 5 éves kinevezés. Összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le, és 351 helyen neveztek ki 5 évre új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részével legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro víradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta a rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
18: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány, most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
17: Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő, beosztás szerinti munkanapra érvényes. Ma is változóan napos felhős időben lesz részünk, esni sem fog. Megélénkül, az északi tájakon megerősödik az északnyugati szél, 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék továbbra sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki a nap. Enyhe, de változékony időt tartogat a hétvége is. Szombaton akár 35 fok is lehet, vasárnapra azonban visszaesik a hőmérséklet. 25-30 fokot mérhetünk majd.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: 10 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő csütörtök délelőtti 4 órát, délelőtti és kora délutáni 4 órát. Az Aaron Smith-szel, az Eddával, a menetőrkel pedig kezdünk már is. Szól a Down Under!

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ebben a nyárias csütörtök délelőttben köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. A balatoni lázzal is folytatjuk, majd biztos, hogy sokan terveznek hétvégi kiruccanást még ezen a hétvégén is. Ilyenkor már azért kellemesebb arcát mutatja a Balaton, legalábbis ami a tömeg nélküliséget illeti. A víz viszont még abszolút fürödhető, pont tegnap néztem, 22-23 fokos körül van a Balaton. Ez még abszolút az a fajta, amiben az ember nem is kell, hogy sokat gondolkodjon, hogy úszom, maximum sokat kell, hogy gyalogoljon. Ez sajnos továbbra is fennáll. Érkezik majd az Aha, a Take On Me-vel, most pedig a Depeche Mode, az Enjoy the Silence-el szól a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mire beértem a Retro szerkesztőségbe, én már nem találkoztam Bocsiék reggeli különleges vendégével, egy humanoid robottal. Ugyanis 8 és 9 között egy humanoid robot, és mondjuk úgy, hogy a gazdája vendégeskedett az adásban. Természetesen nem a gazdája, hanem az egyetem egyik tanára, ahol maga ez a humanoid robot a tantárgy egy részét képezi. Amennyire tudtam követni az adást, hallottam, hogy igazából a táncol vett le mindenkit, a robot elkezdett egyszer csak dancelni, és ez kifejezetten tetszett Bocsiéknak, Anett szerint nagyon cuki volt. Szóval, ha valaki esetleg hozzám hasonlóan lemaradt volna a képi részéről, akkor a Facebookon vissza lehet nézni a Retro Rádió Facebook oldalán ezt is, és hozok majd hamarosan egy másik robotról szóló hírt, ami most egyébként szintén bejárta a közösségi médiát, de folytassuk a Viva Comet sztárjaival, Hallie Johnsonnal, tőle pedig jöjjön az Americanos a Retro Rádióban. America!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ígértem, hogy mesélek majd egy humanoid robottal kapcsolatos történetet, na nem arról, amelyik itt járt ma reggel. De jöjjön előbb Ladás Laci üzenete. Szia Piros! Szombaton meghívást kaptam a Tényői Atombunker nyílt napra. Kiállítást rendezek a katonai egyenruha gyűjteményemből, rajtam pedig a 70-es évek rendőr egyenruhája lesz. Remélem sok élményt tudok nyújtani a kiállítás tárgyaival, biztos vagyok benne. Én pedig remélem, hogy jó szórakozást nyújtok a retro zenékkel. Santana Chet Kröger hamarosan, most pedig az ABBA és a The Winner Takes It All a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Továbbra is igen változatos zenékkel várjuk a hallgatóinkat. Coolio Gangsta's Paradise-ával például. Nyári lendület pedig Calvin Harris-től is érkezik majd. And we could be together, baby, as long as skies are blue. Többek között ezekre a dalokra is számíthatnak 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Forró augusztuson vagyunk túl, előrehozták a koraszülöttek világnapját. Ezernél is több ingyenes programmal érkezik a kutatók éjszakája. Bányász Árpád vagyok. Rekordmeleget hozott az idei augusztus Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint 1901 óta nem mértek még ilyen magas havi középhőmérsékletet. Az országos átlag 24,9 fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. A délalföld egyes részein 26 fok fölé emelkedett az augusztusi középhőmérséklet. A hónap nem csak forró, hanem rendkívül száraz is volt. Országos átlagban mindössze 15,6 milliliter csapadék hullott, 74%-kal kevesebb a megszokottnál. Az Alföldön sokfelé még 5 milliliter esőt sem mértek. Új időpontban tartják idén a koraszülöttek világnapját. Az egészségügyi világszervezet döntése alapján november 17-e helyett már november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született babákra és családjaikra. Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként jön világra. Sokan közülük hetekig vagy akár hónapokig kórházi kezelésre szorulnak. A koraszülöttekért országos egyesület arra kéri az önkormányzatokat, intézményeket, cégeket és magánszemélyeket, hogy csatlakozzanak a november 15-i lila naphoz. Világszerte évente mintegy 15 millió csecsemő születik a 37. terhességi hét előtt. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Tisza balparti gát szakaszán Tiszapüspöki és Óballa között. Árvízvédelmi helyreállítási munkák miatt lezárták a Tiszapüspöki és az Óballai gát őrtelep közötti szakaszt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a közlekedés várhatóan október 10-ig szünetel az érintett gáton. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a hallgatókat 11 óra után is, Vágó Piros vagyok. Érkezik majd ebben az órában filmzene, például a Flashdance-ből. Itt lesz egy különleges alkalommal rögzített koncertfelvétel. George Michael-lel és a Queen-nel a Somebody to Love. Ezekre is készülhetnek.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön folytatjuk majd két feldolgozás dallal, amik viszont önállóan magukban is zseniális alkotások lettek. Az egyik Ray Charles 1961-es Hit the Road Jackie-t vette alapul a maga módján, de megtartotta az eredeti dal lüktetését, de még adott rá egy ilyen bulizós felhangot, némi rezesbandás hangzással. Buster Poindexter Hit the Road Jackie-ről van szó. Ezt pedig megelőzi a Coolio féle Gangsta's Paradise, aminek alapja pedig Stevie Wonder Pastime Paradise száma. És majdnem 20 évvel később az 1995-ös Veszélyes kölykök főcím zenéjeként mutatkozott be, és lett aztán a hip-hop történelem egyik legmeghatározóbb dala. Jöjjön most tehát Coolioval a Gangsta's Paradise Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóink közül biztosan nagyon sokan tudják, hallották, hogy Bocséknál reggel egy humanoid robot vendégeskedett, ahol azt hiszem leginkább a táncával vette le a műsor készítőit a lábukról. Ígértem, hogy mesélek egy másik táncoló robottal, aki ezúttal egy oroszországi elektronikai szaküzletben, mondjuk úgy, hogy teljesít szolgálatot. És a minap a kamera rögzítette, hogy egy vásárló kezet akart fogni a robottal, akit valószínűleg nem programoztak be arra, hogy a feléje nyújtott kezet hogyan fogadja, úgyhogy nem nagyon reagált erre semmit, mire a vevő gondolta, hogy úgy bíztatja cselekvésre, hogy meglöki a robotot. Néhány pillanat szünet után a robot elkezdett először, mintha táncolt volna, de aztán igazából ilyen kungfus rugós mozdulatokat végzett. Sok ilyen videó járja a közösségi médiát, ahol látjuk ezeket az önmaguk lábában hasra eső kungfuzó robotokat. Szóval ő is így cselekedett, nem esett volna el, de így hol a vevő felé rugott, aztán már utána a bolti alkalmazottak felé is, akik ugye próbálták valami milyen módon csendre és nyugalomra bírni a robotot. Végül is aztán sikerült kikapcsolni, azt pedig azóta is találgatja az internet népe, hogy vajon távirányítással mozgott ez a robot, és úgy végezte ezt a mozdulatsort, vagy pedig teljesen önállóan reagált így. Elég mókás látványt nyújtott, és szerencsére senki nem sérült meg. És akkor egy mondjuk úgy, hogy ideillő zene. Beat It Michael Jacksonnal a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is közlekedési infókkal folytatjuk itt a Retroban, mert hogy többen jeleztek torlódásokat az autópályáról. Lacának is köszönjük, Pistének, Zsuzsának az infókat. Az M5-ösön munkavégzés miatt két helyen is van dugó. Budapest felé az egyik Újhartyán térségében, a másik pedig Ócsa térségében. Az M7-esen pedig a határ felé a velencei pihenő után kaszálnak, úgyhogy itt ugyan a torlódás már megszűnt, de lassulás még mindig tapasztalható. Hogyha hallgatóink tapasztalnak bármit az utakon, akkor köszönjük, ha küldik a 0620-22-22-122-re. Sejmes hangú hölgycsokor. Ezzel folytatom. Ellen a Miles Black Velvet-je, Desiree-vel a Life, most pedig már is Laura Branigan és a Self Control szól a Retro-re.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bár mostanán csütörtökre már úgy felvettük ennek a szeptembernek a ritmusát, de azért persze egy kis lassulás, pihenés mindig jól jön. Például a jazz meg azzal. De ha épp lendületre vágyunk, akkor azt pedig szolgáltatom majd többek között a Van Halennel. Ezeken kívül is nagyon sok slágerrel várom majd a hallgatóinkat, tartsanak velem a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
3: Úgyis vett.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
4: És ez?
3: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKick törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30.000 forint értékben, és nyerj akár 1 000 000 forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150.000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
9: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
10: Szia drágám, na, Istenén aludtam ma is.
9: De jó neked. Mi a titkod?
10: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
9: Sedacor Forte.
10: És a koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retrorádióban.
15: Itthon csökkent az agrárgazdaságok száma.
16: Az aszály nem tett jót a borágazatnak. Kispályás foci válogatottunk X-elt Albániával a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jelentősen csökkent az agrárgazdaságok száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 10 év alatt 41%-os volt a visszaesés, idén 163 ezer gazdaság végez mezőgazdasági tevékenységet. Közben nőtt az egy gazdaságra jutó terület, az átlag már megközelíti a 33 hektárt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A szakemberek elsősorban az aszály, az árvízvédelem, a folyók védelme és a klímaváltozáshoz kapcsolódó alkalmazkodás területén osztják meg a tapasztalataikat. Az együttműködés középpontjában a Tisza és a kínai Hangchiang folyó vízgazdálkodása áll. A két vízgyűjtő hasonló kihívásokkal küzd, egyre nehezebb biztosítani a lakosság és a mezőgazdaság megfelelő vízellátását, miközben a természeti értékeket is meg kell lóvni. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások Magyarországon, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot elsősorban az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a terméskiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Jövő szombaton rendezik meg a Táncházak éjszakáját a fővárosban, a Fonó Budai Zeneházban. A 37. országos szezonnyitó táncházon különböző tájegységek táncaival, táncoktatással, élő népzenével, valamint gyerek és családi programokkal várják az érdeklődőket egészen hajnalig. A Fonóban korábban elkezdődött az új évad, már a hó elejétől is mit vannak táncházak, közösségi örömzenélések és családi foglalkozások. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az eszeni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyenes ágon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Északnyugat felül egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felül, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Át is fordultunk a csütörtök délutánba, délmúlt 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és már is egy lovaggal kezdjük, méghozzá a Van Halen dobosa az, akit nemrégen ütöttek lovaggá. Jöjjön a Jump a Retro Rádióban!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Csodát én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nem kell ahhoz hétfő, hogy az ember úgy érezze, hogy mondjuk nehezen viselhető a hétköznapok kicsit monoton hangulata, az állandó korai ébredés, és akkor a sort még folytathatnám. Hát valami ilyesmit dolgoz ki a jazz, meg az a megint hétfőben, ugye a felejthetetlen női vokállal, Behumi Dórival, Kozma Orsival és Váci Eszterrel. Jöjjön mindjárt ez a sláger, hogy dalos formában már is szerethetőbbé tegye ezt a jelenséget. Előbb jöjjön a Joy a Valerie, most pedig már Paula Abdult halljuk a Straight Up-ban, a Retro Rádióban.

milyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy kifejezett nyári sláger a Laszka csappal, a The Ketchup Song a Retro Rádióban, ahol folytatjuk is majd hamarosan Tóth Verával és Taylor Dane-nel is. Kifejezetten nyárias, még mindig az időjárás, eltekintve attól, hogy azért az éjszakák, a hajnalok már hűvösebbek, de valahogy a fényeken lehet igazán érzékelni, hogy azért mégiscsak kezdünk indulni az ősz felé. A fényeken, illetve a természet színein, mert hogy a fene nagy szárazság miatt bizony egészen őszies hangulatot áraszt már a táj, hogyha ránézünk, nagyon sok helyen hullanak, barnulnak a levelek is. És nagyon úgy fest a meteorológusok előrejelzése szerint, hogy a következő hét közepén végre megérkezik az évszakváltó front, ami véget vet ennek a nyárias melegnek, és utána már, főleg szeptember második felében, október elején tényleg csak a vénasszonyok nyaráról beszélhetünk. Hogy mennyi csapadékot hoz magával, az egyelőre még kérdéses. Mindenki bízik benne, hogy nem csak átfutó záporokról, zivatarokról lesz szó, hanem kapunk majd rendes áztató esőt is. Ezek még a távoli kilátások, addig még nyárias hétvége előtt is állunk. Most pedig, ahogy ígértem, két remekbe szabott szám. Taylor Dane szól nem sokára a Tell It To My Heart-tal.
1: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgyis tett!
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n! Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen!
10: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
11: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
10: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az utolsó igazi nyári hétvégére biztos, hogy sokan terveznek valamilyen strandos programot, legyen szó akár természetes vízparti strandról, vagy épített strandról. Én mindig az előbbiekre szavazok, ameddig csak lehet, hiszen említette már, hogy a Balaton is most még 23 fokos, a déli parton mérve, az északin is ez körülbelül 21-22-t jelent. De azt ugye tudjuk, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott hazai vizeink képe, és így a megváltozott körülmények viszont lehet, hogy oda vonzanak olyan állatfajokat is a vízpartra, akik egyébként ilyen tájban még nem biztos, hogy felbukkannának. Egy hobbi fotós a minap madárfotózásra indult a Balaton déli partján, meg is volt a helye, hogy honnan, hova fogja bevackolni magát, egyszer csak pedig felbukkant egy róka testvérpár, az egyikőjük pedig neki is indult bátran a nagy vízterületnek, ugye hát tocsogott csak bokáig a vízben, kis halakat keresgélt, a madarakra rá se hederített, elment pedig több fajta mellett is, a fény közben gyönyörűen kiemelte a bundája színét, a fotós pedig csodálatos képeket tudott lőni róla a teleobjektívvel, szóval ilyen látványban is lehet akár részünk. Hajrá, erre a csütörtök délutánra, táncos slágerrel folytatjuk már is, a Bailando, Danaps és Hori remixében a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezek között is szól majd J-Lo-val az Ain't It Funny. És meghallgatjuk a 2000-es évek elejének egyik legnagyobb slágerét, a Train-től. A Drive-by is szólt át hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Egy érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
7: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
8: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Az állami erdőgazdaságoknál befagyasztja a kormány a lakossági tűzifa árát. További időjárási szélsőségekre kell számítani. Angol-magyart rendeznek ma a kispályás labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a lakossági tűzifa árát. Az idei év január 1-i szinten jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte a rászorulókat a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével, és a szociális tűzifa program keretének megduplázásával is segítik. A kormány emellett várhatóan újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Arról is döntött a kabinet, hogy 2027. januárjától emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. A kormányfő részleteket egyelőre nem közölt az emelés mértékéről. Tovább erősödhet az El Niño a következő hónapokban, és hatásai a jövő évben is érezhetők lehetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Előrejelzésük szerint 100% annak az esélye, hogy a jelenség jövő februárig fennmarad. Az El Niño jelentősen befolyásolhatja világszerte a hőmérsékletet és a csapadék mennyiségét, valamint növelheti az aszályok, árvizek és a szélsőséges hullámok kockázatát. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az eszeni világbajnokságon. A miénk Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyeneságon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Északnyugat felül egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felül, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Egy óra után lassan 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, a csütörtök délután következő óráját töltsük együtt. A Csambavamba bulis dala is szól majd, Hevesi Tamást is meghallgatjuk. Elsőként pedig a nyár egyik sztárja és slágere, a

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Scatman's World.

Retro Rádió. Közlekedés infóval folytatjuk, mert Kinga írt nekünk a 0620-22-22-122-re. Baleset történt Rákóczi Újfalu és Rákóczi Falva között, kilométeres kocsi sorál mind a két irányban. Köszönjük szépen a tájékoztatást, igen, teljes szélességében le kellett zárni a helyszínelés miatt az utat. Ahol még több kilométeres dugó alakult ki, például az M5-ösön Budapest felé, Újhartyánnál, itt munkálatokat végeznek, úgyhogy emiatt van 5 kilométeres torlódás. Jó utat kívánunk mindenkinek, meg ugye elsősorban sok türelmet is, és már is mondom, hogy mi mikkel folytatjuk. A Train-nel, a Drive-by-jal, itt lesz a Carpe Diem, felszállunk velük az álomhajóra, most pedig jöjjön a Csamba Vamba Tap Pumping slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mai napra is jut egy ünnepeltünk, méghozzá a hazai színészvilágból. Görbe Nóra ugyanis ma ünnepli a 70. születésnapját. És bár sokan Lindával, Linda szerepével azonosítják, nyilván ennél sokkal többszínűbb színésznő ő, de az biztos, hogy ennek a sorozatnak a népszerűsége mondjuk úgy, hogy mind a mai napig töretlen. Szerintem többen nézték már újra az ismétléseket, vagy ha belebotlanak bármikor és bármelyik csatornán, akkor szívesen elidőznek vele. Szóval akkor sok boldogságot kívánunk Görbe Nórának, jöjjön a Bad Boys Blue, Your Woman slágere a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Pontosan 3:42 van, vagyis 2 órakor már Dénes Tamás veszi át tőlem a mikrofont, aztán érkezik Nyerges Iza a kívánság műsorral, este 8-tól pedig ma is nyit majd az Abaházi Presszó. Barcs Endre lesz Csabi vendége, aki azon kevés magyar ember közé tartozik, akinek megadatott a lehetőség, hogy ténylegesen találkozzon a királlyal, magával, Elvisszel, és aztán 1982-ben néhányan úgy döntöttek, hogy alapítanak is egy Elvis klubot, ami mind a mai napig az Elvis emlékét őrző szervezetek között kiemelkedő helyet foglal el. Barcs Endrével tehát este 8-tól nyit az Abaházi Presszó, most viszont már Szandrának adom át a szót.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy augusztus végi koncerten lett rosszul Lionel Richie, pontosabban a koncertet még végig tudta csinálni. Utána viszont maga kérte, hogy vigyék kórházba, ahon bent is tartották napokig. Most már otthon lábadozik, és remélhetőleg jól lesz a 77 éves sztár. Jobbulást kívánunk neki. Én pedig azt kívánom, hogy fogadják szeretettel Dénes Tamás kollégámat, akivel majd a következő 4 órát tölthetik. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
3: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
4: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
3: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkod.hu. Jegyek funkod.hu.
6: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól Z-ig.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
9: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
10: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztos társa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Egyre markánsabban érezteti hatását a globális felmelegedés. Több 10 000 éves csontak is előkerültek az elapadt Tiszából. Gigafutó versenyt rendez Budapest a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Biztosan átlépi a Föld a globális felmelegedés korábban kritikus határának tekintett 1,5 Celsius fokos szintjét, áll az ENSZ környezetvédelmi programjának legfrissebb jelentésében. A szakértők szerint ezért már az a legfontosabb, hogy a bolygó a lehető legrövidebb ideig maradjon a küszöb érték felett. Ehhez jelentősen csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint fokozni az alkalmazkodást. Az ENSZ szerint enélkül egyre súlyosabb hőhullámokra és más szélsőséges időjárási eseményekre kell számítani. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megállapodnia egymással a háború lezárásáról, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén arról beszélt, hogy más országok támogatást és segítséget nyújthatnak a rendezéshez, a megoldást azonban szerinte a konfliktusban közvetlenül érintett két félnek kell megtalálnia. Putyin úgy fogalmazott, Moszkvának és Kijevnek kell rendeznie a problémát, és ezt nevezte a helyes megközelítésnek. Mamutok és őstulkok több 10 000 éves csontjai is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. Az állatcsontok mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasuszály, amely a 70-es években süllyedt el. Eldőlt rekordot dönt az idei Vizer Budapest félmaraton. Több mint 24 ezeren neveztek a vasárnapi futóeseményre. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is elérte a maximális létszámot. A résztvevők 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek a fővárosba, a külföldi nevezők száma pedig eléri a 8500-at. A hatalmas mezőny rajtoltatása önmagában csaknem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A szervező Budapest Sportiroda közölte, a nemzetközi nevezések száma a Covid-járvány előtti időszakhoz képest a háromszorosára nőtt. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb esőzápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Nagyon szép és nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás az év 246. napján is önnek a nagy slágerek és előadó Katy Perrytől egészen a Noxig a nyitány. A Rigeirai!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás áll a bál Nagy-Britanniában, és ezúttal Camilla királyné az, akire fél Anglia haragszik, pedig igazából semmi más nem tett, csak egy picit divatozott, de hogy komolyan vette vagy nem, na erre próbálunk most fényderíteni. Történt ugyanis, hogy a Macron házaspár Nagy-Britanniában, egészen pontosan Londonba látogatott, és ilyenkor van női program, így Bridget Macron Camilla királyné oldalán látogatott szeptember 2-án a British Múzeumban, ahol egy külön tárlat keretében körbenéztek és látták a híres Bayou Carpet-ot, a 900 éves történelmi műalkotást is, és természetesen ilyenkor fotózzák őket mind a két hölgy, ráadásul világosban, fehér ruhában jelent meg, harmonizáltak, csak hogy Camilla egy Lady Dior kézitáskával egészítette ki a fehér ruházatát. Hát ez úgy önmagában nem lenne olyan nagy balhé, csak hogy a Lady Diorról tudni kell, a táskáról, hogy Diana hercegnő után kapta a nevét, és ráadásul tette mindezt szeptember 2-án, tehát 2 nappal azután, hogy az évfordulója volt annak, hogy Párizsban az életét vesztette az egykori hercegné. Az angol sajtó most azt találja,

szándékosan vette elő ezt a Lady Dior táskát, vagy pedig egész egyszerűen csak gondatlan, vagy ha úgy tetszik, meggondolatlan volt. A fene se tudja, a botrány él, nálunk pedig a Hot and Juicy, a Mouse-ivel kiegészített Hornival, a Bee Gees és a KFT előtt, itt a Retro rá.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt hozok egy dalt a Flashdance-ből, és a Nox is kap lehetőséget. Most viszont közlekedjünk. 8,5 perccel járunk délután, 14:30 után. A Taxi Zsófi jelezte. Szia Tomi! 84-es főút Tompaládonyban történt egy kisebb baleset. A rendőrök most értek oda helyszínelni. Széles utat mindenkinek. Köszönöm az információt. Hír még, hogy sokan haladnak az M1-es autópályán a főváros felé. A Komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszos torlódást alakult ki. Szintén Budapest felé az M1-esen Szárligetnél egy műszakhibás személyautó okoz fennakadást az átterelt belső sávon a 45-ös kilométernél.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy perccel járunk, 3:43 után az M25-ös autóúton Eger felé korábban elütöttek egy szarvast, a tetem még a leállózsában van, a 16-os kilométernél a vadásztársaság fogja elszállítani, úgyhogy figyelmesen közlekedjenek. Sofőr Krisztián, köszönöm szépen, cserébe jön a

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Check it out, check it out.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, jól befűtöttek, azt azért meg kell állapítsam, de a legfontosabb, hogy nyom tovább ebben a melegben a nagyobbnál nagyobb slágereket, így érkezik majd a következő órában Wolf Kati. Lesz Chris Norman és Suzy Quattro duettje, a Stumbling, abból is az eredeti, mert nálunk mindig az eredeti megy. És még egy csomó nagy sláger, tartsanak velem a folytatásban is, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés attózéig.
6: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedakurt.
10: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol?
10: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kg-os magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Itthon csökkent az agrárgazdaságok száma. Az aszály nem tett jót a borágazatnak. Felhősödhet ugyan, de meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jelentősen csökkent az agrárgazdaságok száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 10 év alatt 41%-os volt a visszaesés, idén 163 ezer gazdaság végez mezőgazdasági tevékenységet. Közben nőtt az egy gazdaságra jutó terület, az átlag már megközelíti a 33 hektárt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A szakemberek elsősorban az aszály, az árvízvédelem, a folyók védelme és a klímaváltozáshoz kapcsolódó alkalmazkodás területén osztják meg a tapasztalataikat. Az együttműködés középpontjában a Tisza és a kínai Hangchiang folyó vízgazdálkodása áll. A két vízgyűjtő hasonló kihívásokkal küzd, egyre nehezebb biztosítani a lakosság és a mezőgazdaság megfelelő vízellátását, miközben a természeti értékeket is meg kell lóvni. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások Magyarországon, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot elsősorban az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a termés kiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. A háborúkban vagy a katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatra hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
14: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
13: Északnyugat felül egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felül, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Tényleg melegben 28 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője, és ahogy hallották, gyakorlatilag egész héten marad még ez a késő nyári meleg. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön majd a Fiesta, vagy éppen Eric Prydz, nyitányként a Gypsy Kings játssza a Bamboléót itt.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. A filmesek most Velencére figyelnek, az olaszországi Velencére, ahol a 83. Velencei Filmfesztivál nyitó estéje volt. A nyitó estét viszont egyetlen egy párocska vitte el, méghozzá George Clooney és a felesége Amal Clooney, nem csak azért, mert piszok jól öltözöttek voltak, és nagyon szépek, hiszen George Clooney smokingban, a felesége pedig egy teljes fekete estéjében volt, 12 centi sarkas cipővel, az is gyönyörű volt, hanem azért, mert George Clooney mindent bevetett, hiszen tudni lehetett előre, hogy ő fogja megkapni a rangos arany oroszlán díjat, gyakorlatilag az életművéért, és a vörös szőnyegen villantott is egyet, a fotósok közé bemászott, elvette a fotógépet, lefotózta a fotósokat, beült közéjük, csevegett velük, jól érezte magukat, szóval igazi showműsor csapott, aztán pedig amikor kijött az arany oroszlánnal, azzal is bohóckodott egy jó ízűt, de hát George Clooney-tól ezt vártuk, és ez is abszolút belefér. Ő mindent megtett azért, hogy másnap címlapon legyen, a maga eleganciájával, és ezt nagyon jól nyomja, valljuk meg őszintén. Hamarosan jön a Ladány, benne 27, és Kim Wilde is itt lesz, Madonna viszont egy titkocsuga fülünkbe most, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan az Alphaville-lel, vagy éppen Wolf Katival folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 8 perccel járunk délután, 3:30 után. Két hír villámgyorsan. Sokan haladnak az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon. A Komáromi csomópont és Tatabánya között elég erős a forgalom, emiatt van lassulás, torlódás. 442-es főút Rákóczi falva közelében egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 12-es kilométernél. Az utat teljes szélességében lezárták, de az út melletti párhuzamos földúton elterelik azért a forgalmat.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 2 perccel járunk 3:44 után, és egy igazi angol-amerikai koprodukció következik, tekintettel, hogy a dalszerzők közül is az egyik brit, a másik amerikai Mike Chapman, illetve Nicky Chinn, és az énekesek közül is Chris Norman angol, míg Suzy Quatro amerikai. Úgyhogy jöhet a Stumbling In az eredeti itt a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinformtól most érkezett a hír, hogy a 442-es főúton Rákóczi falva közelében, ahol korábban súlyos baleset volt, személyautó kamionnal ütközött a 12-es kilométernél. Ismét megindult a forgalom, ugyan egyelőre még csak fél pályán. Nálunk pedig teljes erővel szólnak a nagy slágerek, jön majd a Bombon és a Valami Amerika.
1: Mióta tudod, mindig az a jó fiú, aki nyer.
0: Az idei futballbajnokságok még csak most indulnak, én viszont már le fogom játszani a Queen-től a We Are the Champions. És még számtalan nagy slágert a folytatásban, így csütörtökön délután, itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Az állami erdőgazdaságoknál befagyasztja a kormány a lakossági tűzifa árát. További időjárási szélsőségekre kell számítani. Kispályás foci válogatottunk Angliával csak össze ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a lakossági tűzifa árát. Az idei év január 1-i szinten jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte a rászorulókat a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével, és a szociális tűzifa program keretének megduplázásával is segítik. A kormány emellett várhatóan újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Arról is döntött a kabinet, hogy 2027. januárjától emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Tovább erősödhet az El Niño a következő hónapokban, és hatásai a jövő évben is érezhetők lehetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Előrejelzésük szerint 100% annak az esélye, hogy a jelenség jövő februárig fennmarad. Az El Niño jelentősen befolyásolhatja világszerte a hőmérsékletet és a csapadék mennyiségét, valamint növelheti az aszályok, árvizek és a szélsőséges hullámok kockázatát. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
5: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
4: Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az eszeni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így 1-1 lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyenes ágon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Észak-nyugat felől egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felől, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nyomom tovább a nagy slágereket az idei szeptember 3. napján, 3 perccel járunk délután, 4 óra után. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Dénes Tamás. Hozom majd ebben az órában Horváth Charlie-t, vagy éppen Marky Markot. A nyitány viszont Michael Jackson.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Beneflekkel mindig történik valami. Hol elválik az éppen aktuális nőjétől, hol alszik egy jó nagyot a tenger közepén egy csodaszép jachton, hol pedig graffitizik, és ez utóbbi most a nagy szenzáció Los Angelesben, ugyanis rajta kapták fotósok, ahogy az Affleck nevű biztosító társaság plakátjait átjavítja a saját nevére, ugye nagyjából két betű a különbség az Affleck és az Ben Affleck névek között. Egész egyszerűen sprével, ezzel a festékfújó sprével írja át a neveket, bár megmondom őszintén nekem is, és szerintem még sok ezer, sok tízezer, százezer embernek kicsit reklámízű a sztori. Nyilván egy megrendezett kampány része lehet, de az ötlet egyébként hibátlan. Ben Affleck pedig jó keményen nyomja a sprét, ahogy annak lennie kell, legalábbis a fotókon mindenképpen. Mi pedig megyünk tovább egy

színésszel, egy akkor még csak leendő színésszel, illetve zenésztársával, Marky Mark és Prince Ital Joe érkezik a Queen és az FM előtt itt a United, a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Kylie Minogue vagy éppen a Bombon érkezik itt a Retro Rádióban. Most viszont közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:45. M1-es autópálya a főváros irányába az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Erre a komáromi és a tatai csomópontok között kell igazából számítani, de lassulásokra készüljenek a kiépített terelésben Óbaroknál, majd pedig Herceghalom és Biatorbágy között is, főként a külső sávban. Aki személyautóval utazik és Budapest felé tart, az átterelt belső sávot érdemes használni. Még egy hírem van, két személyautó koccant a 33-as főúton Debrecenben, a Balmazújvárosi úton, a 104-es kilométernél. A Balmazújváros felé vezető oldalon most a külső sávot le is zárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben már megérkeztek az első kérdések kívánságokkal, két órás retro kívánság műsora. Addig még van egy óránk, én ezt kihasználom nagy zenékkel, úgyhogy jön majd többek között a Fresh. Lányok után pedig fiúk, itt lesz a Backstreet Boys is. És még számtalan nagy sztár, nagy sláger a folytatásban így csütörtökön délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store.insider.hu oldalon.
3: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30.000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150.000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
5: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
9: 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint.
8: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
12: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
13: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
14: Hát a 80-as maratonra.
13: 80 kilométer?
14: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
15: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
17: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
18: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Teljesen elszáradtak az öntözetlen kukoricatáblák. Eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vöröskereszt. Gyászol a magyar labdarúgás, elhunyt Martos Győző. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem enyhül érdemben az asszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági asszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik, az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok, zivatarok ugyan előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vöröskereszt kereső szolgálata. A szervezet most új kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a lehetőségre. Céljuk, hogy segítsenek lezárni a családok sokszor hosszú ideje tartó bizonytalanságát, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
21: Mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
20: Elítélték egy kállói idős otthon vezetőjét, aki egy elhunyt lakó bankkártyáját használta. A nő többször vett fel pénzt vagy fizetett kártyával, ezzel összesen 1,3 millió forintos kárt okozott az örökösnek. A bíróság 8 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 325 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki rá. Az ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért fellebbezett. Elhunyt Martos Győző, 34-szeres válogatott labdarúgó, között a Magyar Labdarúgó Szövetség. A 76 éves egykori hátvéd pályafutása nagy részét a Ferencvárosnál töltötte, amely a bajnokságot és 4 kupát nyert, valamint pályára lépett az 1975-ös KEG döntőben is. Tagja volt az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon szereplő magyar válogatottnak. Visszavonulása után sportvezetőként dolgozott, haláláig pedig az MLS ellenőre volt. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az M43-as autópályán a Makó térségében Csanádpalota felé karbantartás miatt csak egy sáv járható. Az Útinform tájékoztatása szerint a 132-es főúton Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél aszfaltoznak, ezért a felüljárót személyautóval és teherautóval nem lehet használni, kerülni a Monostori híd felé érdemes. Az 56-os főúton Várdomb és Dunaszekcső között fákat vágnak, emiatt félpályás korlátozásra, a döntések idején pedig rövid teljes megállításokra is készülni kell. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc múlt délután 5 óra és csütörtök délutánban egyre közelebb járunk a hétvégéhez, ezt pedig nagy slágerekkel fogjuk ünnepelni itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál Dénes Tamás, érkezik Pink, vagy éppen a Jazz meg az, a legelején pedig a Voyage került a lemezjátszó.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 3 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Jó kis botrány van most Hollywoodban, ugyanis a vadonatúj Nicolas Cage film, a Fortitude egyik kópiája, egy titkosított kópiája egész egyszerűen eltűnt méghozzá a Netflix egyik irodájának asztaláról, és innentől kezdve lehet, hogy a Netflix egy 100 millió dolláros, tehát nagyjából 30 milliárd forintos pert kap a nyakába, mert hogy eltűnt a film még a bemutató előtt. Egyébként már a trailerek kin vannak, és az egykori James Bondot, vagyis a második világháborúban nagy szerepet játszó szerb származású Duskó Popov kettős ügynökről szól, őt alakítja Nicolas Cage. Ő az, aki egyébként óriási szerepet játszott abban, hogy az amerikaiak partra tudjanak szárni Normandiában. Ő az, aki olyan információkat adott át a németeknek, akik máshol várták ezt a partra szállást. Így ők azt hitték, hogy az ő kémjük, valójában pedig az angoloké, amerikaiaké volt. Na jó, mindezre egyébként jönnek az amerikaiak, igaz zenében. Itt a Backstreet Boys és a Larger Than Life a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Börjed, vagy éppen a Bagosi Brothers itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 2,5 perc múlva lesz 3:46. M1-es autópálya főváros felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Erre a kiépített terelésben Tatabánya térségében kell számítani, valamint Óbarok és Bicske között is, főként a külső sávban. Aki személyautóval utazik és Budapestre tart, az átterelt belső sávot használja. Hallgatónk jelezte, hogy egészen jól lehet használni a belső sávot. A külső sávban néha viszont megállnak a kamionok. Komáromban az Erzsébet híd magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Személyautóval, teherjárművel, az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostor híd felé célszerű kerül.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, ma este is 8 órától Abaházi Presszó. Csabi, ma esti vendég az a Barcsendre lesz, aki azon kevés magyar ember közé tartozik, akinek megadatott a lehetőség, hogy személyesen is találkozhasson Elvis Presleyvel, és 1982-ben több barátjával közösen megalapították az Elvis klubot, és ez ma is meghatározó szereplője az Elvis emlékét őrző szervezetek között. Úgyhogy Barcsendrével ma este itt a retro rádióban találkozhatnak este 8 órától. Most viszont indul a 2 órás retro kívánság műsor Nyerges Izával és George Michael-lel. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk hétfőn ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Elkezdett a Riprop Kent, a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók. Holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Januári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita a kormány szóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik. Mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
16: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran neki vághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
15: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kémszoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kémszoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alekszandr Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az 51-es főúton Dunapatajnál aszfaltozás miatt félpályán halad a forgalom, Kalocsai és Bátya között pedig karbantartási munkák lassítják a közlekedést. Az Útinform tájékoztatása szerint a 117-es főúton a 11-es és a 111-es főút között marják az aszfaltot, ezért az aktuális munkaterület mellett csak félpályán lehet haladni. A 86-os főúton János Somorjánál kábelfektetés miatt zárták le a félútpályát, a 88-as főúton Vád térségében pedig kaszálás okoz útszűkületet. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Este 6 óra táján megnyílik a kívánság műsor, mint lehetőség itt a Retro Rádióban. Én Nyerges Izabella vagyok, szeretettel várom az SMS-eket és a hívásokat, amíg George Michael énekel, önök gondolkodjanak el rajta, hogy ma este

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsora. Héten kétszer még feltétlenül találkozunk. Most is tudnak üzenni a szeretteiknek, illetve a holnapi pénteki napon is várom önöket. Hétköznaponként 6 és 8 óra között hívható a 0620-22-22-122-es szám. Jó estét kívánok, szia!
1: Jó estét kívánok, sziasztok! István vagyok. Mennyasszonyomnak, szerelmemnek, Vanessának szeretnék közni egy számot. Rátok bíznám egy tétszerelmes számot, ha lehet kérni.
0: Igen, és mondd el nekünk, légy szíves, hogy mi az, amit a párodnak üzennél.
1: Nagyon szeretem, mindig rá gondolok.
0: Jó, most is dolgozol esetleg?
1: Nem, már most megyünk hazafele munkából.
0: És ő is ott van veled?
1: Igen, mellettem van.
0: Mi lesz a ma esti programotok? Mit terveztetek el mára?
1: Megyünk Szolnokra vásárolni.
0: Jó, nagyon kellemes időtöltést, és akkor még annyit szeretnék kérdezni, hogy mikor lesz az esküvőtök? Kitűztétek-e már az időpontját?
1: Folyamatban van a kitűzés, remélhetőleg még ebben az évben megtörténik.
0: Ó, belehúztok még így a végére.
1: Bele.
0: Őszi esküvő lesz akkor? Őszi valószínűleg?
1: Őszi. Igen, úgy néz ki, hogy az.
0: Nagyon sok boldogságot kívánok nektek!
1: Nagyon szépen köszönöm, köszönjük szépen!
0: Én is, hogy hívtál, hello, hello!
1: Szia, szia, hello, hello, köszönöm!
0: Nincs mit, erről szól a kívánság műsor. Önök üzennek néhány kedvességet, én pedig játszom hozzám, ráadásként az ajándékslágereket is. Ezúttal Carly Rae Jepsen énekel.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A ma esti kívánság műsorban csütörtökön is lehet üzenni azoknak, akik igazán fontosak. Ha van valaki, akire ma sokat gondoltak, esetleg elmondanák neki, hogy mennyire szeretik, vagy megköszönnének valakinek valamit, békülnének, vagy egyszerűen csak dolgoznak, és ott a kollégákkal szükség van egy kis jó hangulatra, akkor forduljanak hozzám bizalommal. Itt a kívánság műsorban a 0620 22 22 122-es számon érnek el. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! Fejes Jánosné vagyok Magdiszombathelyről, és tegnap volt a házassági évfordulónk a párommal, Jánossal, és ebből az alkalomból szeretnék egy számot.
0: Mi az, amit üzenne Jánosnak néhány mondatban?
1: Hát az a helyzet, hogy még nagyon sok hosszú évet szeretnék eltölteni, és szeretnék még az 50. házassági évfordulónkat is megérni együtt egészségben.
0: Sok boldogságot, és mi ennek a titka, ennek a hosszantartó, kiegyensúlyozott kapcsolatnak?
1: Hát az a helyzet, hogy hölgyem, mindenhol vannak nézeteltérések, de hát megbeszéljük a dolgokat. És
0: jó. Akkor a
1: türelemmel.
0: A türelem és a jó kommunikáció ezek szerint.
1: Igen.
0: A jó tanácsait köszönjük, igyekszünk szem előtt tartani őket, és hát ha már házassági évforduló, akkor egy gyönyörű szép szerelmes láger következik. Tina Turner énekel a kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

ismét egy olyan két óra a Retro Rádióban, ahol személyes és bensőséges üzenetek szólnak, hisz ez nem más, mint a kívánságműsor. Kedves Izabella, én Észak-Írországból írok neked. Minden nap titeket hallgatlak a munkában is, úgyhogy egy kis otthonérzés társul a mindennapjaimba, messze a hazánktól. Szeretnék most kérni egy slágert, és küldeném magamnak, illetve minden tiszaszalkai lakosnak. Hello Izabella, én a páromat szeretném megörvendeztetni. Tibinek hívják, és a Svájcban dolgozik. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és szeretném, hogyha együtt élnénk le az életünket. Nagyon várjuk haza. Szilvi aláírással jött az SMS. Kedves Izús, kérek szépen egy számot a volt nemakos kollégámnak, és egyben nagyon jó barátomnak, Bordás Tibinek, Fegyvernekre. Üdvözlöm az egész családot, és jó egészséget kívánok nekik. Üdvözli őt Gergő Börcsről. És végül itt van velem valaki, aki a Győri Nem a Kft. Szerszámüzeme vezetőjének, Király Ottó sógorának szeretne küldeni egy szuper jó zenét, amit üdvözlettel küld. A kívánság műsort a 0620 22 22 122-es számon érik el.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, ön is a Kívánság műsort hívta, és az a jó hír, hogy be is jutott.
1: Jó estét, Izabella, én Krisztián meg Zoli Vázból szeretnék egy barátomnak küldeni Szegedre egy zenét, Petinek.
0: Mi az, amit üzennél Petinek néhány mondatban?
1: Hogy nagyon jó barátom, és nagyon jó haverom is, és üdvözletét küldöm neki.
0: Üdvözletedet.
1: Igen, jó. Ott dolgozott, inkább nem mondom, hogy jól, de nem akarom mondani, de a legjobb barátom, és vigyázzon magára, és jó egészséget kívánok neki.
0: Jó, és ezek szerint nem ugyanott éltek, nem ugyanazon a településen?
1: Hát nem, csak ott dolgozott, én meg bejártam a baptistákhoz, és ott ismerkedtem össze, és egyből legjobb barátok lettünk.
0: Na hát ennek nagyon örülök, hogy így egymásra találtatok, menni fog neki egy jó zene. Köszönöm szépen, szia-szia!
1: Szia-szia, üdvözlet, szia!
0: Van vele még valaki a vonalban, jó estét!
2: Jó estét kívánok, Fehér Gábor vagyok Pécstől.
0: Üdvözlöm Gábor, kit szeretne meglepni?
2: A kedves páromat egy...
0: Egy zenével, hogy hívják a hölgyet?
2: Violetta.
0: Mi az, amit üzenne neki néhány mondatban?
2: Szívemből szeretem.
0: Jó, és hogy telt a nyaruk? Meséljen egy kicsit, mi volt a legkellemesebb élményük együtt?
2: Horvátországban voltunk nyaralni egy 10 hétig.
0: Jaj, de jó, örülök neki, hogy ki tudtak kapcsolódni. Hát most már szeptember 3-a van, úgyhogy minden visszatér a normál kerékvágásba, bár sokan szerintem lehet, hogy most is utószezonoznak. Nekik is szól a Pointer Sisters és az I'm So Excited, nekik jó pihenést, önöknek pedig sok boldogságot a párjának.

0: Slágerei Retro Rádió. Emese és Zitus kerestek meg SMS-ben, azt írják, hogy ők egy kecskeméti szépségszalonban dolgoznak ebben a pillanatban, és mivel jön a hétvége, ezért nagyon sok szép frizurát és nagyon sok szép körmöt kell még elkészíteniük, tehát ma sokáig lesznek bent. Saját maguknak szeretnének kérni egy szuper jó slágert, illetve mindenkinek, aki ma későn teszi le a lantot. Jön a Fancy és a Bolero a kívánság műsorban. A hírek után is várom önöket a 0620-22-22-122-es számon. Én Nyerges Izabella vagyok, és 8-ig maradok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
4: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu.
5: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-éig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.

0: Kezdett a Reprop Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Anya, arra gondoltam, rendel...
2: Rendet raksz a szobádban.
1: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
2: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
3: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett 2 tépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
11: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
10: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és észak-keleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
9: Retro. Retro Rádió közlekedési hírek.
10: A 8-as főúton Herend térségében szalagkorlátot javítanak, ezért Veszprém felé félpályás korlátozás lassítja a forgalmat. Az Útinform tájékoztatása szerint a 47-es főúton Körösladánynál egy híd próba terhelése miatt időnként rövid időre teljesen megállíthatják a közlekedést. A 62-es főúton Dunaújváros és Perkáta között kaszálnak, emiatt több helyen útszűkületre kell számítani. A 64-es főúton Mezőszínasnál pedig burkolatjavítás lassítja az áthaladást. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: A Fancy és a Bolero szól a következő percekben a Retro Rádióban. Gyuszi kereste fel SMS-ben a kívánság műsort, azt írja: kedves Izabella, én a klímás kollégáimat szeretném meglepni egy pörgős számmal és azzal az üzenettel, hogy

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Jobb slágerei Retro Rádió, ez továbbra is a két órás esti kívánság műsorunk telistele szívhez szóló, vagy sokszor vicces üzenetekkel önök lepik meg azokat, akiket igazán szeretnek. Jó estét, sziasztok!
1: Jó napot kívánok, Retro Rádió!
0: Pontosan?
1: Varga Dániellel beszél.
0: Kinek szeretnél Dani számot küldeni?
1: Én a barátomnak, hosszú Zalánnak a barátomnak szeretnék küldeni. Zalánnak a barátomnak.
0: És mi az, amit üzennél neki egy mondatban?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Oké, van velem még valaki a vonalban. Jó estét!
2: Jó estét kívánok! Zuti Istvánnak szeretnék egy számot kérni. Lehetséges?
0: Persze, csak áruld el, hogy kivel beszélek.
2: Pálóci Péterre.
0: Peti, mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
2: A legjobb barátom és nagyon jó kapus.
0: Akkor nem csak a suliban, hanem a sportban is sok sikert kívánok nektek. Lady Gaga slágerével ez a Bad Romance a kívánság műsorban.

0: Retro Rádió. Ön is a két órás esti kívánságműsort hívtam, a szeptember 3-a csütörtök van, így hát este 8-ig az Abaházi Presszóig érnek el. Holnap pedig a Fergetek parti előtt találkozunk. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, Tibe vagyok, Tasról. Páromnak Editnek szeretnék küldeni egy szívszorító zenét.
0: Igen, és mi az, amit üzenne a szerelmének néhány mondatban?
1: Hogy borzasztóan szeretem, ezt az elmúlt 20 évet nagyon szeretném neki megköszönni, és a közös gyermekünket.
0: Akit hogy hívnak?
1: Akit Bencének hívnak.
0: Neki elkezdődött már a suli, abban a korban van?
1: Igen, elkezdődött, és borzasztó rockbeltású a Bence. Tehát a Bence is rockbeltású, és az édesanyja is.
0: Akkor legyen egy jó rockszett az ajándéksláger, ez a Sleeping in My Car a Retro Rádió kívánságműsorában. Jó, hogy hívott!

0: Slágerei Retro Rádió. Ha szeretné meglepni azokat, akiket igazán szeret, akkor erre a kívánság műsor az egyik legideálisabb hely, illetve tér itt a Retro Rádióban, az éterben. A 0620-22-22-122-es számot kell hívni, és utána minden részletet elmagyarázok. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Olaf Ferenc vagyok, egy számot szeretnék küldeni a kis párunknak, Székesfehérvárra. Csányi Rózsa.
0: Mi az, amit üzenne neki néhány mondatban?
1: Azt, hogy szeretem, és a mindenem.
0: Jó, köszönöm, hogy hívott, viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Retro Rádió, jó estét kívánok.
2: Kavit csókolom, Iruska. Izabella, ugye?
0: Igen, jöhet a bemutatkozás.
2: Én vagyok Szent András, Székesfehérvárról. Drága szívem, már 100 éve hívlak. Ülövetjére szeretnék küldeni a drága kis hógamnak valamilyen jó örgőt, jó számotnak mindig.
0: Igen, mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
2: Nagyon-nagyon szeretem, üdvözlöm a családját, meg a bátyámnak is, Szent Jánosnak is, Dunavecsére.
0: Jó, és hogy hívják őket? A nevüket nem lehetett érteni.
2: Mária és János.
0: Oké, ők kapják a következő zenét. Köszönöm szépen, szia-szia!
2: Köszönöm, szia drágám! Jó egészséget!
0: Viszont kívánom, jön az ajándéksláger, ez a Vénusz és a régi nyár, mert hogy most már szeptember 3-a van, tehát igazából pár napja már hivatalosan is nosztalgiázhatunk, úgymond a nyári élményeinkkel kapcsolatban. Bár most még ebben a hónapban szerintem gyönyörű idő lesz, úgyhogy akár új szabadtéri élményeket is gyűjthetünk, és a nosztalgiázást kicsit későbbre hagyjuk, majd október-novemberben, amikor tényleg jön a bekuckózás. Vénusz, régi nyár a kívánság műsorban.

0: Rádió, Falco és a Vienna Calling szól a Retro Rádió kívánság műsorában, ez a sláger és ajándék, már is kiderítem, hogy kinek szólhat. Halló, halló, szia!
1: Jó estét kívánok, Dávidból, szeretnék egy jó kis számot kérni, így hazafele az útra, munkából hazamenet.
0: Igen, kinek szeretnéd elküldeni?
1: A barátnőmnek, a Nikinek.
0: Jó, mi az, amit üzennél Nikolettának?
1: Hogy szeretem, és megyek haza.
0: Jó, és mi a foglalkozásod, mivel telt a mai napod?
1: Plakátokat ragasztunk, így a Somogy megye, Zala megye, Balaton.
0: Oké, és melyik településről telefonáltál most nekünk?
1: Kaposvár.
0: Jó, és hová tartasz haza, hol van az otthonod?
1: Hú, hát Kaposvárra tartok haza, jelenleg Lepenyéről.
0: Aha, világos, oké, tehát éppen az autóban vagy ebben a pillanatban.
1: Így van, tartok hazafele.
0: Jó, vigyázz magadra nagyon, mi az, amit még Nikinek üzennél?
1: Nagyon szeretem, és küldöm mindenkinek ezt a jó kis számot.
0: Köszönöm a retro hallgatók nevében is. Falco énekel, ez a Vienna Calling a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Slágerei Retro Rádió. Jó hírem van, ön is szerencsés bejutott a ma esti kívánság műsorba.
1: Közösök van, Pál vagyok Sopronból. Feleségemnek, aki ma született egy pár évvel ezelőtt, küldenék egy valami gyönyörű szép számot. Ildikónak hívják.
0: És mi az, amit üzenne neki néhány mondatban?
1: Hát a szokásosat. Imádom, szeretem, hiányzik most.
0: Mert hogy? Hogy nincsenek együtt
1: hát,
0: ebben a percben?
1: Hát, én meg dolgozok.
0: Ja, értem. Önnek mi a foglalkozása?
1: Nyugdíjas portás.
0: Portás, oké. És hogyan fogják megünnepelni majd a születésnapot? Esetleg hétvégén lesz-e valami kis összejövetel?
1: Hát igazából már megvolt szombaton, de akkor inkább egy unokákat ünnepeltük. Holnap meg megyünk a másik fiamhoz, azt most majd valamit összerikkentünk.
0: Jól van, érezzék magukat szuper jól, és Isten éltesse az ünnepeltet. Boldog szülinapot kívánok neki, Stevie Wonder slágerével.

Átadom a terepet az Abaházi Presszónak, ahol Csaba ma este Barcs Endrével beszélget, aki azon kevés magyar ember közé tartozik, akinek megadatott a lehetőség, hogy személyesen is találkozzon Elvisszel, úgyhogy egészen biztos, hogy nagyon izgalmas órák várnak ismét ránk itt a Retro Rádióban. És hát a kívánság műsorban pedig holnap este 6 órakor pénteken még feltétlenül találkozunk. Tehát, ahogy szoktam mondani, akinek ma nem sikerült velem kontaktust teremteni, ne szomorkodjon, egyszerűen csak fogja a kezébe a telefont holnap is, és hívjon bátran, én itt leszek, és szeretettel várom. A Presszó a Quimbyvel indul, ez az ajajaj, hamarosan.

0: a lakatlan.
1: További nagyon jó rádiózás, jó szórakozás mindenkinek az Abaházi Presszóhoz. Puszi, Nyerges, Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Opotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Opotért.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgyis tett!
7: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd

0: napodhoz ég. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Egyelőre nem enyhül az aszály, kígyót rejtett a kenyeres polc egy angliai boltban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni, a legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatna ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondta, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül érdemben az aszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági aszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik, az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok, zivatarok ugyan előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vörös Kereszt kereső szolgálata. A szervezet most új kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a lehetőségre. Céljuk, hogy segítsenek lezárni a családok sokszor hosszú ideje tartó bizonytalanságát, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
5: Mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
4: Kígyó bújt meg a kenyerek között egy angliai szupermarketben. A vásárlók fedezték fel az apró kukoricakígyót, a hüllőt állatmentők vitték biztonságos helyre. Azt nem tudni, megszökötte, vagy a gazdája hagyta magára. A szervezet szerint egyre több egzotikus házi kedvenc kerül utcára, mert tartásuk költségeit sokan nem tudják vállalni. Idén már 21 kígyót mentettek, tavaly egész évben 14-et. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Vendégem személyesen találkozott Elvis Presleyvel 72-ben, több könyvet is írt róla. Barcs Endre, töltöm az italt, indítom a zenét, és néhány perc múlva kezd.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
1: Mai beszélgető társam Barcs Endre, író, újságíró, de hát dolgoztál színházban, ráadásul színészként, meg segédrendezőként, sajtófőnökként, és hát most azért vagy itt, mert mi találkoztunk egy könyvbemutatón, üdvözöllek nagy szeretettel.
2: Szevasz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: És aztán természetesen ezt majd szépen végig fogjuk venni, mi mindennel foglalkoztál az évek során, de azt gondolom, hogy az íróságot hozott most ide be a presszóba, mert hogy megjelent a legújabb könyved, a Hegyet adtál nekem, ami Elvis Presley élete képekben. Ami úgy természetesen van. Nem arról szól, hogy csak képek vannak benne, hanem te írtál egy történetet, ami akár meg is történhetett volna Elvis Presleyvel, de neked volt egy korábbi könyved is Elvis Presleyről.
2: Valóban, ugye én találkoztam magával Elvis Presleyvel.
1: Na, hát ezt majd meg elmeséltetem veled, ezt a sztorit, mert ez nagy dolog.
2: És hát ez olyan erős hatással volt rám, hogy elhatároztam, hogy foglalkozom komolyabban a munkásságával, és ugye annyi mindent írtak róla, annyi hazugság jelent meg, hogy gondoltam, hogy tisztába teszem, hogy tulajdonképpen mit is csinált valójában ő, amíg élt. És hát egy kicsit hosszúra sikerült, 4 évig dolgoztam rajta, 1300 oldal lett az igazi Elvis, és ezt meg akartam jelentetni, de mondták, hogy emberfia, ennyit el nem olvas.
1: Hát de még az Elvis rajongók sem?
2: Hát... Ne, hát a rajongók sem, azért olvasni nem
1: 1300, olvasnak. Nem is tudom, hogy láttam már könyvet 1300 oldallal. Tehát, hogy...
2: Online rajta van, tehát ott meg lehet nézni.
1: Úgy, és akkor végül mennyi jelent meg ebből?
2: 560 oldal megjelent ebből. És rájöttem, hogy hát ezek tények, dokumentumok. De nem tudtam megmutatni az igazi embert, a sztár mögötti esendő embert, aki kereste folyamatosan önmagát, kapcsolatát Istennel, és ezért megírtam a Hegyet adtál nekem, ugye ez egy híres dala, egy gospel dal, ezért választottam címül, mert hogy hát neki is voltak szenvedései. Tehát nem is gondolná az ember, hát egyrészt tudta, hogy ki ő. Tehát ebben egészen biztos volt, hiszen az egyik sajtótájékoztatón megkérdezték tőle, hogy van-e ember a világon, akivel cserélne, és azt mondta, viccel. Tehát tudta, de ugyanakkor retteget attól, hogy megbukik, hogy kimegy a színpadra, és nem jön hang a torkán ki, a közönség fújója. Olyannyira, hogy amikor a 70-es évek elején sportstadionokban lépett fel, akkor ugye úgy építették a színpadot, hogy ezekben a stadionokban kénytelenek voltak letakarni a nézőtér egy részét.
1: Igen.
2: Viszont azokat a jegyeket is eladták.
1: Tehát a színpad mögé.
2: A színpad mögé, igen. És ők nem látták Elvist, ezért megkérték, hogy menjen hátra, és ott is énekeljen egy-két dalt, és dobálja a nyakából a sálakat a kedves nézőknek, és egyszer elment hátra, és nem volt semmi reakció. És rohant vissza, és Charlie Hodge-nak, a koncertmesterének mondta, Charlie, megbuktam. És azt mondja, nem, Elvis, a vakok ülnek ott. Nem itt el, kézen fogva vitte vissza, és akkor megnyugodott az Elvis.
1: Igen, mert hogy direkt a gyengén látókat, vakokat ültették a színpad mögé,
2: amúgy se látják volna.
1: Ennyire félt a bukástól?
2: Rettenetesen félt a bukástól. Tehát ő egyszerűen nem értette, hogy miért ő Elvis, de hát ugye annyira Elvis, hogy a kiadott 2 lemezt, ami szintén fölkerült a slágerlistára, ahol egy kanyi hangot nem énekel, csak beszél. Tehát összevágták azokat a részeket, amikor 2 dal között, hogy visszanyerje a levegőt, mesél sztorikat.
1: A stúdióban?
2: A koncerten a nézők.
1: Ja, és akkor azt vették fel, és
2: azt vették fel, és ez is fölkerült a hitlistára. Ebben van egy-két aranyos történet. Például az, hogy a kislánya egy reggel, mikor felkelt, akkor Elvis bevitte neki a reggelit, és mondta, szervusz Elvis, hogy aludtál? És mondta, kislányom, én neked nem vagyok Elvis, mondd nekem, hogy apu, apuci, apuka, akármi, csak nem Elvis, érted? Szóval igen, Elvis. Úgyhogy, tehát annyira Elvis volt, hogy a saját lányának Elvis volt, és valahogy nem értette, hogy miért ő, miért ő lett Elvis, miért ő lett ennyire híres a világon.
1: De és közben meg ebben a könyvben, a Hegyet adtál nekemben, te elmesélsz egy történetet, és én nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy ez a te kitalációd, hogy Elvisnek ugye volt egy halva született ikertestvére, aki megjelent az ő álmában egyszer, hogy őt Isten küldte, és elmesélte az Elvis, a gyerek Elvisnek, hogy belőle egy nagy énekes lesz, hogy ezt Isten üzente neki.
2: Ez így van.
1: De hogy pontosan, ez megtörtént. Hogy
2: ez megtörtént, ugye ez tények bizonyítják, ugye, tehát ő erről beszélt, és tehát amit én a könyvben leírtam, azok mind megtörténtek, csak ugye nem pontosan így, tehát nem voltam ott amikor kisgyerek volt abban a kis faházban, ahol a szüleivel élt, vagy bárhol, de hát azért az kis fantáziával az ember ezt kitalálhatta. Igen, valóban az ikertestvére meghalt szülés közben, és hát folyamatosan tartotta vele a kapcsolatot, úgymond, tehát ilyen spirituális szinten. Igen. Erről nem írtam a könyvben, mert ilyen spirituális dolgokat is művelt, de ezek rossz irányba vitték el, tehát magát Elviszt, igen, tehát kihasználták őt, kihasználták őt, és belerángatták mindenbe, mert nem nagyon értett az élethez, azon kívül, hogy tudott érekelni.
1: Azt viszont nagyon tudott. Volt. Igen, igen. Na jó, meséld el nekünk, légy szíves, a találkozásotok történetét, de majd a következő körben, jó? Tartunk egy nagyon kis szünetet, és folytatjuk rövidesen. Barcs Endre a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Marcs Endrével beszélgetünk, író, újságíró, soroltam a titulusokat, azt nem is mondtam, hogy készítettél rádióműsorokat, tévéműsorokat is a múltban. Mm. És ugye nemrég jelent meg a legújabb könyved, Hegyet adtál nekem, Elvis Presley élete képekben, és már említetted az előző körben,

0: akkor gyertek ide, csinált egy utazási irodát, és hozta a rajongókat Japántól, Ausztráliától kezdve, nem tudom én honnan.
1: Hát akiknek volt lehetőségük, meg pénzük, azok mentek.
0: Akiknek volt lehetőségük is, pénzük, és azok mentek. Elvis szegény szeretett volna menni, fellépni különböző helyekre.
1: Fogadták is volna szívesen.
0: Fogadták is volna.
1: Voltak rajongói.
0: És ígértek is egy fellépésért $1,000,000 neki. És akkor azt mondta a menedzserre, Tom Parker, $1,000,000 mi az? Hát ugye az, annyira az én fiam nem fog fellépni. És hát ugye, tehát a kérdésed az volt, nem, valóban nem találkoztam senkivel, aki találkozott személyesen Elvisszel. Ez egy különleges alkalom volt. 1972-ben én a Nemzeti Színház sajtófőnöke voltam, és Marton Bandi, az igazgató, kiküldött New Yorkba, hogy megvegyek két darabot, és kifizette a repülőjegyet oda-vissza, és két napi szállást. És
1: bocsánat, mondtam, egy zárójelet tegyünk. Akkor ez így működött, hogy személyesen kellett elmenni, megvásárolni azokat a darabokat, amiket Magyarországon szeretnétek
0: valóban
1: játszani.
0: Valóban így volt, a Marton Play, amelyik csak névrokkal volt a Marton Endrének, rendelkezett ezzel, és le akart csapni Arthur Millernek a Világ teremtése és egyéb ügyek, és a Neil Simon, a Második főutca fogja a című darabjaira, úgyhogy gyorsan küldött kéne, hogy valaki lecsapjon rá.
1: És de a valaki az azt jelenti, hogy valaki más Magyarországról?
0: Más, magyar színházi vezető.
1: Ja, értem.
0: És aztán hát még ezt is elárulhatom, amikor hazajöttem, akkor fogta, hogy bezárta a szekrényébe, és azt mondja, hogy ezt most csak azért szereztem meg, hogy senki más ne tudja játszani, csak én. De sosem mutattam egyiket se. De ez így történt.
1: Tehát megvett akkor egy magyar színház Amerikában két darabot, hogy aztán bezárja egy szekrénybe.
0: Hát tudok erről még egy példát mondani, ha már itt vagyunk.
1: Persze.
0: A Richard Burton-nel nagyon jól összebarátkoztam, amikor először itt forgatta a Kék szakál című borzadályos filmet, egy katasztrófa volt. Én ebben egy ilyen go-between voltam, egy ilyen közvetítő voltam, ugyanis úgy működött a felvétel, hogy a rendező beállította a jelenetet egy árnyék színésszel, és amikor már ez kész volt, akkor nekem le kellett szaladnom, és lennült a lakókocsiban Richard Burton, és mondani neki, hogy hát akkor parancsoljon fölfáradni, és akkor megmutatták a Shadow Actorrel, hogy hogyan kell ezt csinálni, és akkor megcsinálta, és visszajött. És mindig olvasott, mindig irodalmat olvasott, ott volt mellette egy üveg viszki, két üveget megivott egy nap, még néha többet is. És hát egyszer olvasott egy olyat, ami hát akkor ugye én angol szakon végeztem, és hát mondom, hogy hát Alexander Pope, hát én ismerem. Azt mondja, hogy hát Magyarországon a kommunizmusban ismerik az angol írókat, és akkor beültetett a lakókocsiba, elkezdtünk beszélgetni, és nagyon összebarátkoztunk. És olyannyira, hogy amikor visszarepült New Yorkba, akkor játszotta a Hamletet.
1: Aha.
0: És egyszer csak a Nemzeti Színházba érkezett egy csomag a nevemre, és el nem tudtam képzelni, hogy mi az. És képzeld el, 16 mm-es filmre fölvette az egész színpadi előadást, és elküldte a Nemzeti Színháznak. És akkor a Marton Bandi rendezett a vezetőknek ott egy vetítést belőle, és utána azt mondta, na jó, ezt most elzárjuk, hogy senki ne lássa. Mondom, miért?
1: De hát miért nem azért akarta, küldte, hogy mások lássa?
0: Azért, mert ha ezt meglátják, senki nem nézi az én rendezéseim.
1: Ne, hát legendás rendezései voltak, meg minden, hát azért annyira, ekkora volt a különbség? Hát, valóban?
0: Óriási volt a különbség. Sir John Gielgud volt a Hamlet szelleme, és fantasztikus volt. Egy garbóban játszott a Richard Burton Hamletet, és hát imádtam a hangját és az angol.
1: És ez a felvétel, ez még megvan valahol elzárva? Vagy ez
0: jó lenne tudni, hogy ez hova került, hogy ez kinek a kezébe került. Ugye én aztán eljöttem a Nemzeti Színházból, és nem követtem.
1: Tehát a te nevedre szólt, ja, de hogy nem a tiéd volt.
0: De nem az én, hát adottam a Nemzeti Színháznak. Persze. Úgyhogy lehet, ennek meg kell lennie valahol.
1: De ez még ráadásul a régi, a Blahalúza téren lévő Nemzeti Színház, amit le is bontottak.
0: Nem.
1: Ez nem az?
0: Nem, már nem az.
1: Ez nem az volt?
0: Nem az volt. Ugye ez a

0: ami most Magyar Színház, azt hiszem.
1: Ja, értem. Ami, aha.
0: Akkor ott játszott a Nemzeti Színház.
1: Aha.
0: Úgyhogy még mindig Elvis-t tartottuk.
1: Figyelj, akkor viszont térjünk vissza a találkozáson, mert az egy hosszabb történet, hogy csak így közbevetőleg engem ez érdekelt, hogy téged ugye azért küldtek ki 72-ben Amerikába, hogy vásárolj meg kettő darabot.
0: Úgy van.
1: New Yorkba küldtek, de aztán mégsem ott találkoztál Elvis-szel, ugye?
0: Persze nem ott, mert én mondtam a Marton Badinak, hogy figyelj ide, hát én kimegyek Amerikába 72-ben, nem jövök vissza két nap múlva. Szóval mikor akarsz visszajön? Mondom, szeptember 1-én itt vagyok. Azt mondja, de nehogy diszidálj, mert nem állok meg de a párt.
1: Mikor mentek ki, tehát a szeptember 1-én az hány nap a kettőhöz képest?
0: Ugye, ahogy véget ért a szezon, tehát ja, július végén, és egy hónapot mentem körben, voltak rokonok, akik vettek nekem egy Greyhound buszjegyet, ahol beütötték, hogy mikor indultam el, és onnantól kezdve Kanadában és az USA-ban arra mentem, amerre akartam.
1: És akkor ebbe a te nemzeti, vagy a színházi főnökeit beleegyeztek, hogy akkor te egész nyáron ott lesz.
0: És akkor beleegyeztek, hogy egész nyáron, mert ugye nyáron be van zárva a színház.
1: Jó, és akkor, hogy kerültél Elvis közelébe, ezzel folytatjuk, jó? Egy kis szünet után feldobtuk a magaslabdát, mindjárt lecsapjuk. Barcs Endre a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bacs Endrével beszélgetünk, hát mindenkitől elnézést, aki már ott tűkön ül a rádiók előtt, hogy na de hol tudott találkozni ez a jó ember Elvis Presleyvel? Hát hol? Hát Amerikában. De nem New Yorkban, ahova mentél a színházi darabok
2: nem,
1: miatt, hanem
2: Las Vegasban, ahol föllépett. Ugye én erről nem tudtam, én semmit nem tudtam, tehát én vakon mentem mindenfelé, és pont augusztus 3-án este érkeztem meg Las Vegasba, ahol leszálltam a buszról, és azt hittem, hogy ég a város, olyan forróság volt. És hát leraktam a cuccomat a Greyhound megállóban, ugye ott lehetett, ilyen, be lehetett rakni, bedobni pénzt, és akkor kulcsal bezárni.
1: Ilyen értékmegőrző, igen.
2: És attól féltem, hogy hát Las Vegas, ugye, hát ott biztosan az én kis pénzemmel én nem fogok tudni megélni.
1: Mennyi pénzed volt akkor 72-ben, egy magyar ember mennyi pénzzel rendelkezett
2: neked,
1: Amerikában?
2: $5 volt naponta. Tehát ahhoz, hogy tudjak szállodában aludni, ahhoz ki kellett hagyni 3 éjszakát, tehát azt buszon kellett tölteni, ami könnyű volt, mert ott olyan távolságok vannak, hogy volt, hogy elindultunk hétfőn, és szerdán érkeztünk meg.
1: És akkor éjszaka a menet közben tudtál aludni.
2: És akkor éjszaka aludtam a buszon.
1: Hány éves voltál akkor, 72-ben?
2: Hát 46-ban születtem, számoljuk
1: ki. 36 akkor, igen. Ugye? Úgyhogy 26? 26, bocsánat, 26. De hát, hogy 26 évesen az ember még csak elalszik a buszon.
2: Hát figyelj, 10 kilót fogytam, pedig akkor is baromi sovány voltam, mert hát nem, tehát enni is keveset ettem,
1: de azért
2: mert annyi minden, nem csak a pénz miatt, hanem annyi minden érdekelt, annyi mindent be akartam fogadni. Tehát nagyon sokan segítettek, a mormonok például meghívtak, adtak útravalót, megvendégeltek, vagy Houstonban, az űrközpontban, amikor már bezárt a büfé, ott a lányok mondták, hogy hát, sorry, de már túl késő van, nem tudunk mit adni. Mondom, de hát éhes vagyok, hova menjek? Azt mondja, itt 7 kilométerre van egy másik. Mondom, de nekem nincs autóm. Azt mondja, gyerekek, ennek a fiúnak nincs autója, adjunk neki valamit enni. Azt hitték, hogy akinek nincs autója, ugye? Hát akkor Amerikában...
1: Hát Amerikában olyan távolságok voltak, igen, mert igen, vannak most.
2: És olyan könnyű volt autót venni, mert ugye ott az van, hogy veszel egy autót, olcsón egy használtat, és mész vele 200 kilométert, nem vagy megelégedve, bemész egy másik használt autóba, és megmondod, hogy adjál helyette valami mást, mert ez nem felelt meg nekem, és akkor beülsz egy másikba, leszereled. Ugye ott mindenkinek saját
1: rendszáma
2: van, azt oda szerelje.
1: Üzemanyag az nagyon olcsó volt ott állítólag.
2: Nagyon olcsó volt, nagyon borzasztó volt, és az autó is nagyon olcsó
1: volt. Szóval akkor inkább ilyen élményekre költöttél, mint ételre, meg szállásra.
2: Valóban, igen. Voltam indiánok között, voltam rezervátumban, voltam a rezervátumban, ahol be voltak öltözve, és körbeadták a békepipát, és ránéztem, és rá volt írva, hogy Made in China. És voltam
1: igaz, az illúzió romboló lehetett.
2: Az nagyon illúzió romboló volt. És voltam igazi indiánok között, ahol egy Stephen Kovács nevezetű 56-os disszidens magyar mérte a tüzes vizet az indiánokra. Az sem volt semmi. Úgyhogy hihetetlen nagy élmény volt. De hát a legnagyobb élmény, mondom, az Elvis-szel való találkozás volt.
1: Na, Las Vegasban leszálltál, volt $5 aznapra, nyilván nem mentél egyből eljátszani.
2: De mentem egyből eljátszani. Hát mi a felét csináltam volna, hát, ugye?
1: Ki az a mi, aki ne próbálná meg, hogy csinálok belőle 500-at, igen.
2: És ugye a The Strip-en, ami egy ilyen 8 kilométeres út, két oldalán vannak, akkor még nem nagyon volt képülve Las Vegas, tehát tényleg ott a sivatagban csak egy, tehát a strip mellett voltak még kisebb házak, és az egyik végén az útnak volt néhány szálloda, ennyi volt az egész, tehát nem egy igazi város volt, mert csak szállodák voltak benne, meg
1: a kaszinó.
2: És legnagyobb meglepetésemre minden kaszinóban, amikor bementem, adtak kezdő zsetont, amivel el lehetett játszani, akkor, hogyha például egy helyen alá kellett írnom, hogy másnap részt veszek földosztáson, mert akartak eladni földeket, hogy épüljön ki a város. Hát én meg aláírtam, mert mondtam, hogy megyek tovább, gondoltam, hogy úgyse fogják számon kérni. És amíg játszottam, addig ingyen ehettem és ihattam alkoholt is. És ilyen görkorcsajás lányok hozták az ételt, csak föl kell tenni a kezem, odainteni, és akkor kértem.
1: Most gondoljanak bele a hallgatók, hogy ez 72-ben, amikor itt dúlt a kommunizmus. Egy 26 éves fiatalember Amerikában ingyen eszik, ingyen iszik alkoholt egy Las Vegas-i kaszinóban, ahol tulajdonképpen ingyen játszik.
2: Úgy van, pontosan. Hát nem ingyen játszom, mert azért hogy nyomogattam a... Tehát nem
1: de volt kezdőtőkét hozzá, amit ők adtak. Igen, tehát
2: ugye egy ilyen kaszinó van 200 ilyen félkarú bandita, igen. És ott nyomogatják, és amelyik éppen nyer, az csörög, villog, igen. Nem tudom, hogy micsoda, szólt a zene, a szörkös-szörkös kaszinóban cirkuszi előadás volt.
1: Óriási.
2: És hát voltak helyek, ahol felléptek a nagy sztárok. A Caesar Palace-ben a Polanka adott koncertet, és hát az International, Hilton International-ben pedig aznap Perry Como volt kiírva, és amikor reggel kijöttem, akkor volt Elvis Presley kiírva, vagy aznap estétől Elvis Presley, és akkor mind az őrült, ugye, hú, Elvis az gyerekkorom nagy sztárja, még ki sem volt építve a Circus Casino és a Hilton International között az út, és én átvágtam egy ilyen bozótos, sivatagi, ilyen kavicsos, homokos téren, és mikor odaértem a szállodához, akkor ott állt egy ilyen portás, nagyon komolyan, ilyen...
1: Hát londiner, gondolom.
2: Egyen ruhában. Igen. És mondta, hogy fiatalember maga nagyon bátor. Mondom, én miért? Azért, mert múltkor leszállt a buszról egy hölgy, és itt csípte meg a mérges kígyó, alig tudták megmenteni az életét.
1: Na, akkor ja, mert annyira sivatagos volt
2: az a rész. Na, akkor majdnem összeestem. És, de nem törődtem vele, rohantam, vártam, hogy mikor nyitják ki a pénztárt, egy fiatal lány ült ott, és kérdeztem, hogy van-e estére előadás, hangosan fölnevetett, azt mondta, nem csak ma estére, a bemutató két koncertre, mert minden este két koncertet adott Elvis, egy vacsora koncertet és egy éjszakai koncertet, ami mindig csúszott, volt, hogy hajnali 3 órakor adott koncertet közel. Tehát nem csak arra nem volt jegy, hanem egyetlen egy koncert.
1: Tehát az összes jegy előre elfogyott, te meg oda mentél, hogy majd hát ha aznapra tudsz szerezni.
2: Igen, hát ha valahogy bejutok, hogyha valaki visszaad, vagy valami. Igen. $16 volt, sose felejtem el, $16 volt a legolcsóbb, és $60 a vacsorá, ami
1: vacsorával együtt.
2: Mert az asztalok aztán így oda voltak tolva a színpadhoz, tehát lehetett ott ülni. Elég furcsán, mert ugye merőlegesen voltak az asztalok rátolva, tehát így oldalt kellett nézni.
1: Hát jó, tehát akkor az volt a VIP, hogy az ember ott ülhetett a színpad előtt tulajdonképpen.
2: Igen, és hát ott a nagy világsztárok ültek, tehát színészek, más előadók, és mondom, de hát ha már itt vagyok, az nem létezik, hogy én most itt elkerüljem Elvis. És kérdeztem, hogy van-e itt egy iroda, és mondta, hogy ott szemben van egy iroda, akkor ott várakoztam.
1: Mármint, hogy az Elvisnek egy irodája?
2: Az Elvisnek egy irodája, igen. És akkor jött egy fiatalabb valaki, és bement abba az irodába, én bekopogtam, bementem, és mondtam, hogy magyar újságíró vagyok, szeretnék az Elvis-szel interjút készíteni, mondta, hogy még nincs is a városban. Mondom, de hát csak jön, ha este előadásra. Azt mondja, igen, 11 órakor van egy próba. Na hát több kellett nekem. Visszamentem a portáshoz, megkérdeztem, hogy tudja, hogy hol jön be Elvis, és mondta, hogy maradjak vele, és akkor ő majd megmutatja.
1: Na, itt most megint tartsunk, de tényleg csak egy rövid szünetet, és aztán a folytatásban most már tényleg az van, hogy megérkezik Elvis, és ti találkoztok, hogy az milyen volt. Barcs Endre a vendég, folytatjuk a történetmesélést rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Balcs Endrével beszélgetünk, aki író, újságíró, és 72-ben eljutott Las Vegasba, és ott sikerült találkoznia Elvisszel. És a történetmesélésben ugye ott vagyunk, hogy te visszamentél a szállodába, mert megtudtad, hogy 11 órára délelőtt Elvis Presley meg fog érkezni egy próbára, és oda mentél egy portáshoz. Aki meglepően segítőkész volt. Lehet, hogy egy másik portás elküldött volna a francba, hogy nem tudja.
2: Nem, mert ő baromi büszke volt arra, hogy ő ismeri Elvist, és értem. Ő már találkozott vele korábban is, ilyen előadásokon, és mindig kért tőle aláírást, mert sok rokona van, mondta. És aztán tényleg 11 óra előtt egy nyitott Cadillac érkezett, amit maga Elvis vezetett, és a Joe Esposito a titkára ült mellette.
1: Aki a zenekarának is a tagja volt.
2: Ő nem volt a zenekarának a tagja, az Esposito az csak a titkári ügyeket intézte, és hát az meglepett, hogy iszonyatosan sovány. Tehát olyan sovány volt, hogy hihetetlen.
1: 72-ben még.
2: 72-ben. Az ujjain, mikor sokáig ülsz a vízben, és hogy összehasznodik a bőr.
1: Olyan volt az ujja.
2: Egyébként marha jól nézett ki, mert volt rajta egy ilyen hosszában csíkos farmer nadrág, zöld, piros, kék, nem tudom milyen csíkok. Egy boots volt, ilyen magas sarkú, az ő kedvenc csizmája. Ugyanilyen hosszában csíkos ing volt rajta, és a kis oroszlános öv, napszemüveg.
1: Pedig nem is fellépésre készült, de mégis. Az utcai kinézetes jól nézett ki, igen.
2: És azon a folyosón jött be, ahol a konyhába viszik a zöldségeket, a krumplit meg egyet, egy ilyen szürke, zsíros, köves folyosón.
1: Hát de gondolom azért vitték arra, vagy azért nem, de arra, mert
2: igen, hogy ne kelljen találkozni, mert pont a hátulja volt a főbejárat.
1: Hát akkor 72-ben ő már régóta világsztár volt.
2: Iszonyatosan a sztár volt, persze. Úgyhogy visongva jöttek ki a konyhából a konyhás lányok, vihogva, meg nem tudom, ott adott egy-két aláírást. Én meg ott álltam a folyosó földbe gyökerezett lábbal, és néztem, hogy itt van előttem Elvis, ugye? És úgy mondtam, így biztattam magam, hogy menjek már oda, már mondjak valamit, és ahogy indult felém, odaléptem elé, és mondtam, hogy egy magyar újságíró vagyok, és szeretnék vele interjút készíteni, és akkor megveregette a bal vállamat, és azt mondta, bocsánat, de várnak a zenészeim, és ment tovább. És akkor már Joe Esposito elém állt, hogy ne tudja utána menni.
1: Igen.
2: És kérdeztem, hogy megnézhetem a próbát. És azt mondja, Esposito, nem hiszem. Az Elvis hallotta, és így csak így meg se fordult intett, hadd jöjjön a fickó, mondta. És akkor az Esposito félrelépett, és akkor mentünk az Elvisszel folyoson végig.
1: Hát ettől pedig már ismerem azt a történetet, nézd meg, hát liba bőrös vagyok,
2: hihetetlen.
1: Hogy beülhettél egy próbára.
2: És akkor föl a liften, ott volt a liftboy, és akkor álltunk ott a liftben. Igen, két férfi jött vele szembe, akivel beszélgetett, tehát nem tudtam az Elvisszel beszélni, mert nem akartam őket félbeszakítani. Az Esposito a liftben kérdezgetett, hogy milyen rendszer van Magyarországon, mondtam, hogy szocializmus, azt kérdezte, hogy milyen. Mondom, olyan, mint a kommunizmus, csak még nincs azon a szinten. Azt mondja, és király van, kérdezte.
1: Mennyire távolinak tűnhetett akkor
2: ugye,
1: ez nekik?
2: Hát fogalma nem volt, hogy mi az. Ugye, és kérdezte, hogy mennyire népszerű Elvis Magyarországon, és mondtam, hogy nem lehet kapni a lemezeit a szocializmusban, ezen nagyon meglepődött. De mondtam, hogy akik hozzájutnak, azok nagyon szeretik.
1: Hát igen, akkor még a filmjeit se játszották itt, nem?
2: Nem.
1: Szabad Európán lehetett hallgatni maximum.
2: Hát a Szabad Európát lehetett hallgatni, illetve hát 65-től már ugye a Komjáti, az is egy érdekes sztori, ha akarod elmesélem, hogy
1: jó, ezt majd meséld el, Komjáti lesz majd a hívószó, azt majd meséld el, de hogy Elvis dalokat játszottak a magyarországi zenekarok?
2: Hogy akik,
1: tehát, hogy Elvis dalokat lehetett ismerni.
2: Elvis, hát Magyarország, hát ugye nem csak, hát a rádió is játszott, meg hát ugye én a Skampolóba járt, bulikra jártam már a Komárral, meg a Zalatnai, ott püföltek Komár, szegény Zalatnai.
1: Jó, tehát lényeg az, hogy Elvis dalokat lehetett ismerni, igen, és akkor ezt elmeséltem ott az expozítónak?
2: Mivel hablatyoltak angolul a Komár Laciát, próbáltam neki elmondani a szöveget rendesen.
1: Hát, ja, te megértetted.
2: Nagyon a fejébe kellett verni, hogy aztán...
1: Hát igen, mert nem voltak a leszborítók, amiről le lehet írni, meg internet.
2: Nem nagyon lehetett.
1: Na és akkor ezt elmesélted az expozítónak, hogy van itt az Elvis rajongás Magyarországon?
2: Hát igen, amíg ugye ez a színpad mögött érkezik be a lift, és akkor előre kellett menni, mi leültünk az expozítóval az asztalok mellé, ahol még le volt előző estéről terítve abrosszal, ami tele volt kiöntött vörösbor.
1: Tehát az előző este maradék, amíg ott volt a, reggel, az asztalon. Aha.
2: És a színpadon már ott várták a zenészek, az énekesei. Nagyon érdekes volt maga a próba is.
1: Jó, figyelj,
2: túl hosszú lenne ezt elmesélni.
1: Meséld el, mert csak egy rövid szünet, és aztán jövünk vissza, jó? Tehát, hogy lényeg az, hogy egy liftben álltál Elvisszel, bejutottál a próbára, hogy milyen volt, milyennek láttad őt, ezzel megyünk tovább. Jó, Barcs Endre a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kilmári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita kormányszóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
6: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
5: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és észak-keleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most!
0: 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam 1972-ben találkozott Elvis Presleyvel, ott lehetett az egyik próbáján is. Barcs Endre nem sokára folytatja a mesélő.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Balcs Endrével beszélgetünk, aki találkozott személyesen Elvisszel, és ez nem azt jelenti, hogy elmentél egy koncertre, és látott, hogy 100 méterre tőled ott van, hanem megérintette a vállat. Kezet is fogtatok egyébként?
2: Kezet nem fogtunk. Igen. Ugye az nem divat a készfogás az angol száz területeken, csak bemutatkozásnál.
1: Na, és akkor bemehettél a próbára, te ott ültél, és ők...
2: Úgy van, tehát végignéztem a próbát, ami körülbelül egy fél óra volt, mert nagyon gyorsan végigfutott rajta. Azt mondta, jó, hát nézzük meg a rock and roll egyveleget, azt hagyjuk, azt ugye azt tudom, akkor vegyük át, és akkor mondott egy másik számot, és először meghallgatta a nagy zenekart, és akkor mondta, hogy nem, ide több trombitát kérek, itt ezt kérem, itt ne legyen erre erősek a fúvósok. Itt
1: tehát ő volt az, aki tulajdonképpen zenei rendezőként is zenei, irányította
2: maga
1: a csapatot.
2: Irányította, igen. Át a saját ízlése szerint azt, amit a hangszerelő meghangszerelt.
1: Ott és nyilván rögtön, mindenki egyből szót fogadott neki, vagy hát egyetértettek vele, és csináltak, amit kér.
2: Mindent.
1: Senki nem vitatkozott vele.
2: De borzasztó alázatos volt, tehát ő nem parancsolt, hogy valamit.
1: Hanem kért,
2: kért. És hogyha ő rontott el valamit, akkor ezerszer bocsánatot
1: kért. Volt ilyen, hogy elrontott valamit.
2: Sokszor volt ilyen, sőt, technikai személyzettől bocsánatot kért. Volt ilyen, úgyhogy borzasztó alázatos volt, tehát mindent alárendelt a saját zenéjének, tehát végigfutott a dalokon, volt olyan is, ahol mondta, hogy itt este a végét 5-ször ismételjük meg, ha elfelejtenétek, így mutatom a kezemen, és így mutatta az ujjaim, és este, mikor nézted a koncert, azt hitted, hogy teljesen átél mindent, nincs is ott, és láttad, hogy mutatja.
1: Jó, de ezt csak te tudtad, igen.
2: Én tudtam, igen, hogy ez azt jelenti. Igen,
1: na, hogy és ebből el is árultad, hogy este viszont elmehettél a koncertre.
2: Hát mert ugye ott voltam a próbán, ugyanazon az úton mentem vissza este, ugyanaz a liftboy volt, mondtam szevasz, hi, már vitt is föl, és takarásból, ugye, tehát nem mentem le, hanem hát elég rosszul láttam, mert előttem ültek a Joe Gershow nagy zenekarának a tagjai, tehát háttal volt tulajdonképpen végig, csak ha az énekesei felé fordult, akkor láttam oldalról.
1: Igen, akkor volt veled szemben.
2: Na de hát elolvadtam, tehát épp elég volt ez is. És hát még
1: a... Hagyján, hogy találkoztál személyesen Elvisszel, de ott voltál egy Elvis koncerten. Na ezt is kevesen mondhatják el itt Magyarországon
2: bizony,
1: magukról.
2: Bizony. Sőt, utána fölvette magára egy fürdőköpenyt, és a nyakába volt egy törölköző, és volt egy fogadás, tehát így izzadtan a fellépő ruhájában rajta a fürdőköpennyel beszélgetett ott különféle emberekkel, és én álltam ott, és néztem, hogy mikor tudnék már végre valami szót váltani vele, amikor egyszer csak azt mondta, hogy bocsánat, vissza kell vonulnom, mert ma este van még egy koncertem, és addig lepihenek, és akkor így egy ilyen fél méterre elment mellettem, és átadott szót a kővé dervedve, meg se tudtam szólani, de aztán mondtam, hogy hát kell erről egy emlék, és akkor lementem előre, és vettem egy életnagyságú posztert, két napig nem ettem miatta, és akkor fölvittem a 9-en, az egész emelet az övé volt, és akkor Joe Esposito előkerült, vitte ott az öveit, meg a napszemüvegeit, és mondtam, hogy ezt írassa el alá, és akkor Andrének, to Andrew, és alá is írta, és itthon egy haverom 16 nagylemezért kiszedte tőlem, és ott van neki bekeretezve egy szekrénybe bezárva.
1: 16 Elvis lemezért odaadta cserébe
2: 72-ben,
1: a te
2: 16.
1: nevedre aláírt Elvis posztert.
2: Sőt, ugye a Jánosnak hívják, de és mindig bosszant, amikor elmegyek hozzá, azt akarod látni a poszteret, ezt mondom, hagyjál.
1: Jó, de hát 72-ben azt nem lehetett tudni, hogy aztán utána olyan kánoán van, hogy bárki vehet bármilyen lemezt, bárhol, meg ráadásul még az interneten.
2: Nem tudtam, és én azt hittem, hogy még visszajutok, és tudok találkozni vele, de ez soha nem jött létre aztán.
1: Tehát interjút akkor végül nem sikerült vele
2: interjút
1: készíteni.
2: Nem, ezerszer gondolkoztam azon, hogy mit tudtam volna belőle még többet kihozni, de hát pedig hát ugye akkor már, hogy mondjam, profi voltam ebben a tekintetben, mert én Londonba jártam iskolába, és 68-69-ben minden este ott lógtam a Marki Clubban, Eric Claptonnal puszipajtások voltunk. Tehát
1: akkor innen nézve, tehát, hogy ezeket is ismerjük ezt a történetedben, akkor nem is olyan nagy dolog az Elvis mondjuk a Claptonhoz képest. Tehát, hogyha addig csak a nem tudom, a magyar sztárokkal találkoztál volna.
2: Nagy dolog volt. Olyan erős kisugárzása volt Elvisnek. Hihetetlen. És én akkor gondoltam, hogy azért, mert ő Elvis. De azóta már millió helyen olvastam, hogy mások is érezték ezt az nagyon erős kisugárzást. Tehát azért Elvis nagyon-nagyon megfogott.
1: Amikor ott ültél a próbán, ha vissza tudsz erre emlékezni, nem ma volt 72, de hogy az neked milyen érzés volt? Hogy gondoltál arra, hogy te honnan indultál el, és miben vagy benne? Ez átfutott akkor az agyadon?
2: Akkor ott az olyan természetes volt, mint hogyha ennek így kellene történnie. De hát azóta tudom, hogy milyen kivételezett helyzetben voltam. És sokszor eszembe jut ez. Pedig mondom, hát rengeteg minden sztárral találkoztam már Angliában, úgyhogy nem kellett volna így viselkednem, de hát ilyen hatással volt rá.
1: De és akkor ott véget is ért a Las Vegas-i kalandod?
2: Ott véget ért a Las Vegas-i kalandod. Indultam tovább, igen, mert kellett tovább jönnöm. És
1: azért az nem lehetett egyszerű azt mondani, hogy ezek után mert hát nyilván ugyanígy másnap is be tudtál volna menni.
2: Hát tudtam volna, persze.
1: Vagy tehát akár minden este, jó havernek tűntél.
2: Így van. Tehát akkor be tudtam volna menni, meg jobb kapcsolatot is kialakítani.
1: Igen. Lehet, hogy egy 2-3 nap után már adott volna interjút.
2: De
1: is.
2: Hát aztán már csak az sikerült, mikor 85-ben elhoztuk a Magyar Elvis Presley Klub, a Charlie Hodge-ot, a koncertmenedzserét, aki ott lakott vele Gracelandben egészen haláláig, sőt azon túl is, és őt mesélt másfél órát Elvisről, az is nagyon kedves dolog volt. És hát Margit szigeten játszott is nekünk, meg énekelt Elvis dalokat, és ugye tudni, hogy Elvis duettet énekelt vele, meg...
1: Hát jó, de hát azért értem, hogy ez nagy dolog, de nagy mégsem dolog Elvis. Volt.
2: És aztán eljött a 15 évvel ezelőtt a TCB-ben, tehát az ő zenekara, a nagy világsztárok, a nagy zenészek, akik kísérték, és a Joe Esposito megkért, hogy én konferáljam föl őket a sportcsarnokban.
1: Emlékezett rád, vagy emlékeztetni kellett?
2: Én mondtam,
1: kellett,
2: hogy mi már találkoztunk, de azt ugyan nem emlékszem. Mondtam,
1: jó, hát nyilván hozzáthasonlóan.
2: 26 éves kölyök, most meg egy györeg ember.
1: Meg hát hozzáthasonlóan valószínűleg voltak még egy bár.
2: Pár millióan, így van, de... De a sztorikat, igen.
1: Jó, de hogy akkor egy kicsit most vissza fogunk menni az időben, hogy te egyáltalán hogy kerültél az újságírói pályára, jó? Barcs Endre a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Marcs Endrével beszélgetünk, és furcsán visszafele megyünk most az időben. Mert ugye 72-ben találkoztál Elvis-szel, nem azért mentél ki Amerikába, hogy vele találkozz, ezt elmesélted, viszont azt most említetted, hogy te Londonban tanultál 68-69-ben. Olyan. Újságírást tanultál, vagy mit tanultál te ott?
2: Nem. A Regent School of Languages, tehát nyelvésznek készültem, angol és magyar nyelvtanári

0: Ke volt, tehát a Puskásik mellett nőttem én föl. Aztán 63-ban az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke lett, majd a FIFA-nak az alelnöke, tiszteletbeli alelnöke lett élete végig. Tehát elég sokat utazott, és tudott hozni lemezeket, és 65-ben a Cintula fölhívott, hogy a pártunk és kormányunk engedélyezte, hogy a magyar rádióban is lehessen játszani nyugati számokat, és most már nem üldözendő az, hogyha meg korábban üldözendő volt, hogyha valakinek nyugati lemezei voltak, akkor a rendőrség ezt nem,
1: tehát
0: nem nagyon szerette.
1: Tehát azt kellett csak hallgatni, igen.
0: Így van.
1: De a Cintula tudta, hogy neked vannak külföldi lemezeid?
0: Hát persze, mert hogy mi, ugye mi cserélgettünk, tehát az úgy, akiknek voltak lemezei, tehát hozzájutottak, vagy sportolók hoztak, vagy zenészek hoztak lemezeket, akkor mi ismertük egymást, és a lakáson cserélgettünk, volt, hogy négyen vagy öten összeültünk, akkor te nekem add ide azt, akkor én odaadom neked ezért azt, meg ezt, úgyhogy akkor az így
1: ment. De szép világ volt ez.
0: És ugye... És akkor a pártunk és kormányunk 65-ben elhatározta, hogy milyen butaság, hogy a magyar fiatalok Szabad Európát meg Luxit hallgatnak. Hát mi történik, hogyha nyugati zenét hallgatnak? És akkor felkérték Komjáti Györgyöt, aki ugye a rádiónak a kisztitkára volt, hogy ő csináljon műsort, és a Gyuri ezt nagyon nagy örömmel elvállalta, csak nem volt mit játszom, mert a rádiónak nem volt egyetlen ilyen...
1: És nem volt lehetősége beszerezni, nem tudom akkor, hogy működött, nyilván teljesen másképp.
0: Hát volt valutája. És nem volt valutája.
1: És akkor megkerestek olyan embereket, mint te, akinek volt lemeze?
0: És akkor azt mondták, igen, hogy hozzák be a lemezeket, és sose felejtem el, 70 forintot adtak egy nagy lemez oldalért, tehát 140 forintot kaptam. Ez nagy szó volt, mert egy tudtam...
1: Igen, de a lemezt nem vették el, csak lemásolták.
0: Csak lemásolták. És akkor...
1: Mi 140 forint?
0: 140 forint.
1: Hát még a 80-as években is 100 forint volt egy lemez. Igen, tehát én arra emlékszem.
0: Na hát igen, tehát tudtam venni belőle egy nagy lemezt akkor.
1: De jó.
0: És hát a Gyurinak meg leírtuk, ugye, mert ő nem nagyon ismerte ezeket a dolgokat. És hát én meg már ugye a lemezborítókról, meg innen-onnan, meg hát ugye aztán már később mentem ki Angliába. De ez 65, tehát akkor még első egyetemista voltam. És vittem be a lemezeket, és ott ragadtam a rádióba. Tehát ha már ben voltam a rádióba, bevittem, akkor már benéztem a hírszerkesztőségbe, benéztem a zenei osztályra, akkor már itt vetettem a lábamat, és onnan már nem jöttem ki.
1: Hallod, mintha egy filmet néznék, úgy mesélsz.
0: És nem jöttem ki.
1: Hát ez mekkora? Tehát, ugye, ha voltak ilyen sorozatok, soha. A tavasz 17 pillanata, meg nem tudom. Tehát ezek erre épültek, hogy az emberek kiadták magukat valaminek, vagy akkor, ha már ott voltak akkor.
0: És akkor kitaláltam, hogy hát akkor már nem elég, hogyha csak a zenét visszük, hanem hát akkor kellene a világsztárokkal interjút készíteni. De senkinek nem jutott eszébe akkor a magyar rádióban, és én felhasználtam a 3 évenkénti lehetőséget a kiutazásra, hogy akkor kaptunk ablakot.
1: Igen.
0: Kimentem Ausztriába, és egy koncertszervezővel megbeszéltem, hogyha valakit leköt, nagy sztárt, akkor küldjön nekem egy meghívót, és írja rá, hogy a költségeimet is fedezi, én ugyan nem kérek tőle egy fillért se, de ez muszáj, hogy rajta legyen.
1: És ja, mert különben nem engednek ki innen,
0: egy
1: igen.
0: Ilyen. Hát mert neki is jó, mert ugye a Magyar Rádió leadja azt a sztárt, az neki egy jó propaganda, ugye, tehát ez egy jó reklám, és a sztárnak is egy jó reklám, és hát legjobb nekem. Na és akkor a...
1: Hát meg a hallgatóknak. És
0: hát a hallgatók, persze, hát a hallgatók, de hát a hallgatók, ugye rájöttem, hogy ha én olyan műsort csinálok, amit én nagyon szeretek, akkor a hallgatók is imádni fogják.
1: Ezt csinálom én is.
0: Ugye?
1: Most.
0: Tehát ez van. Ez a trükkje.
1: Na de akkor kivel sikerült találkozni ott?
0: Sok mindenkivel, majd mindjárt elmesélem.
1: Oké, rendben.
0: 8 aláírás kellett, tehát kellett az elnök, az alelnök, a kisztitkár, a pártitkár, a szakszervezeti vezető és a főnökömnek az aláírása, és akkor ideadták a hivatalos útlevelemet, és először, és ez a magyarázat neked, hogy miért nem így vettek le, ezt adtak egy borítékot, egy vastag borítékot, és kérdeztem, hogy mi ez, és mondták, hogy ez a napi díjam, meg a szállásköltségem. Mondtam, jó, de jó, de mondták, hozzá ne nyújj, mert összesen ennyi valutája van a magyar rádiónak, és amíg ezzel te kint vagy, senki más nem tud kiutazni. Úgyhogy valami 15-ször utaztam evel a egyre koszosabb borítékkal.
1: Ja, de nem lehetett belőle kivenni semmit?
0: Semmit. Csak bemutatni a határon, hogy van pénzem arra, igen, de, és ugyanúgy visszavinni, és ugyanúgy megszámolták, hiánytalannak kell.

0: lenni, és már valaki mindig ott téblábolt, hogy add már ide, add már ide.
1: Mert nekem is mennünk
0: akarok venni.
1: Egy borítékban volt.
0: Egy boríték, ez volt az összes. Tehát nem tudtak, lemezt venni. Hát korábban a Szepesi csinálta azt, hogy egy-egy slágert megvett saját pénzén, igen, kis lemezt, és azt lejátszották, ugye?
1: Igen.
0: Mert egyébként ha engedély volt rá, mert nagyon szigorú volt egy sláger bizottság, amelyik figyelte, hogy mit lehet játszani, mit nem lehet játszani.
1: De mi a szöveget figyelték? Vagy a zenét? Vagy? Hát a szöveget lehet, hogy nem is értették.
0: Összeültünk, nem mondom el, hogy ki volt a vezetője, jó, és mondta, hogy ketten voltunk, a Tari Viktor meg én, akinek nem volt zenei végzettsége. Az aha, összes többi zenei szerkesztőnek kellett, hogy legyen zenei végzettsége. De persze nem értettek jobban ehhez a zenéhez, mert ugye a Zeneakadémián klasszikus zenét tanultak, mit tudtak erről, de mindegy. Tehát mi ketten külön elnöki engedéllyel szerkeszthettünk zenei műsort. És ezen a bizottság előtt is meg kellett jelennem, nekem is, és akkor sorolták, például a Neoton együttes Felfedeztük Amerikát, mondták, ezt nem lehet játszani, mert nem mi fedeztük fel Amerikát, hanem Kolumbusz, tehát ezt letiltották, ilyen valóság. És akkor valaki megszólalt, képzeld el, ez 80-as évek eleje, valaki megszólalt, hogy akkor mit játszunk, a Boci-Boci Tarkát? És mondtam, hogy ó, az se lehet, mert ott van benne, hogy oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Úgyhogy hát ilyen volt, és innen indultunk aztán addig, amikor már ugye megszületett a Danubius Rádió, és akkor végre...
1: Te az egyik alapítója
0: volt. Egyik alapítója volt, mert én akartam a saját lemezémet játszani, és azt, amit én akarok, és hogy senki ne szóljon bele. Úgyhogy kötelező volt, nem tudom hány magyar dalt egy órán belül lejátszani.
1: Hát ilyen vállalásai most is vannak a rádióknak. Igen.
0: Tehát ugye ez rendben van. És hát az összes többit meg én kedvem szerint válogattam, és senki nem szólt bele.
1: Tartunk megint egy rövid szünetet, de folytatjuk. Barcs Endre a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bacs Endrével beszélgetünk, most itt közben már kicsit ugrálunk az időben. A lényeg az, hogy te a 60-as évek végén már Londonban tanultál, nyilván tök jól beszéltél már addigra angolul, így tudtál 72-ben Elvis Presleyvel találkozni, de ha jól tudom, akkor te valójában tudtál készíteni nagy világsztárokkal riportokat, amiket itt Magyarországon a Magyar Rádió leadott?
2: Hogyne, természetesen.
1: Kiket sikerült így elkapni? Mondj neveket.
2: Hát Barbara Streisandt elkaptam Magyarországon.
1: De ő járt itt Magyarországon?
2: Járt Magyarországon 82-ben a Jentl című filmjéhez keresett helyszínt, és úgy gondolta, hogy a nagy zsinagóga, a budapesti zsinagóga az jó lesz helyszínnek, de aztán végül aztán Prágában forgatta le. Hát ez is egy édes történet, ez a 168 órában ment le, Mester Ákosék adták le. Kérdeztem a menedzserét, hogy ad-e interjút, vagy nem ad. És azt mondja, hogy hát ez attól függ, hogy milyen a kedve. Mondom, akkor mit csináljunk? Azt mondja, este itt fogunk vacsorázni a szálloda éttermében, ülj le egy asztalnál, és várjál. És lementem, ott vacsoráztak, és ültem, és vártam. És láttam, hogy kezd engem figyelni. És egyre inkább egyre inkább elkezdtünk szemezni egymással. Hát nekem baromira tetszett, ez nagyon...
1: Hát ezen csodálkozom. Ja, nem.
2: Csodálkozom? Na jó.
1: És ki az, akinek nem tetszett?
2: És ültem ott, és láttam, hogy szól a menedzserének, hogy ki ez, aki ott az ülés bámulja őt ilyen. És akkor mondta, gondolom, hogy a Magyar Rádiótól valaki, és fölállt a Barbara, és odajött. És én is fölálltam, és képzeld el, annyira ciki volt, ilyen még soha nem volt, hogy egyre közelebb jött, és megfogta tartottam a kezemben a mikrofont, és két kézzel megfogta a kezemet, és így magához húzta, és kezdett a szemem beszélni, és elkezdte, úgy remegett a lábam, annyira szégyeltem magam, de olyan hatással volt rá.
1: Megértem ezt. Na de szóval, akkor lett belőle riport.
2: Lett belőle riport. Akkor Michael Jacksonnal a Prater stadionban. Ez egy aranyos történet. Ez egy nagyon rövid riport lett, ugyanis a Praterben lépett fel, és nem volt sajtótájékoztató, tehát nem lehetett kérdezni, nem lehetett találkozni vele. És én bejutottam, mert én focista voltam, és a Prátert kívülről belül ismertem, hogy hol lehet bemenni, sőt, aki hátul, ahol a játékos bejáró van, ott be tudtam menni, és akkor őgyelektem a folyosókon, és láttam, hogy egy ajtó előtt két méter, 10 centis fiatal fekete srác áll.
1: Nem véletlenül
2: és
1: láttak ott.
2: Mentem a vállamon a magnóval, és már éppen be akartam kopogni, akkor kivágódott az ajtó, és ott volt Michael Jackson fölöltözve már a színpadi ruhájába, és így bámultam rá, és odalépett, azt mondja, bocsánat, uram, nem tudja, hol a férfi vécé. Mondom, gyere, megmutatom. És akkor elkísértem, de 30-an mentek utána, úgyhogy mondom, Michael Jackson se lennék, mert nem hagyják szegényt egyedül pisilni. És amikor kijött, akkor mondtam, hogy addig mondjon valamit, amíg leérünk elég hosszan a színpadig, és akkor mentem mellette, és tartottam a mikrofont, és a...
1: És nem mondott nemet, hanem akkor válaszolt a kérdéseidre.
2: És akkor nem mondott levet, és válaszolt a kérdésemre, és akkor ez is lement, és akkor mit tudom, a Gilbert Beco, akinek ugye két számát is énekli Elvis Presley, aki úgy berugott, hogy a koncert után teljesen használhatatlan volt, és mondta a menedzsere, hogy menjek másnap próbáljam meg, és költögette, mert indultak volna vissza Párizsba, de alig tudott lábra állni, és lejött ilyen másnaposan, és mondom, hogy hát szeretnék egy interjút készíteni, most nem tudok adni, azt se tudom, ki vagyok, mi vagyok, hol vagyok. Mondom, de tudok valamit segíteni? Azt mondja, itt a szép kulcsa, hozd ide a feleségem ékszereit. És akkor elmentem a szépbe, és így söpörtem ki az ékszereket.
1: Egy vadidegennek odaadta?
2: És így a tenyerembe így vittem neki oda, hogy rakja el.
1: Ha nem ismernélek, azt mondanám, hogy ez ennek a sztorinak a nagy része kamu, de hát tudom, hogy nem az.
2: Hát ezek az igazi történetek, ugye, ami mögötte van. Fats Domino. Fats Domino, ugye, a legtöbb riporter azt a hibát követi el, hogy a sztárhoz fordul, és akkor a sztár fog válaszolni, és abból nem tud az ember meg semmit. Tehát előttem volt a koncertje után az a Bécsi Rádiótól egy hölgy, és akkor kérdezte, hogy mikor csinált az első lemezét, meg nem tudom.
1: Nyilván ezerszer elmeséltem már.
2: És
1: igen.
2: Akkor már láttam, hogy a Fec hogy unja ezt az egészet, és én meg azt mondom, én egy kommunista országból jövök, ugye közben még szocializmust, és mondom, én mondhatom, hogy East and West, you are the best. Ez már tetszett neki, és mondom, csak egy kérdésem. Láttam, hogy a koncerten, ahol 8 zenésze van, minden szempillantását figyelték, és követtek mindent, amit csak kért. De otthon, ahol van a felesége és a 7 lánya, ott ki az úr? Azt mondja, te vagy az én haverom, gyere, menjünk vacsorázni. És a vacsor után azt mondta, hogy gyere, látok meg New Orleansban, és ha nem vagyok otthon, mond a feleségemnek, hogy én küldtelek.
1: Nem már! Ilyen haverságban kerültél Fesz Dominóval. Meglátogattad valaha?
2: Nem, sajnos nem mentem el. Budapesten még találkoztam vele, aláírattam vele a Twist lemezét.
1: De jó.
2: Ez is aranyos volt, mutatja a menedzserének. Azt mondja, milyen lemez ez? Én soha életemben nem játszottam Twistet. Azt mondja, csak játszottam, ha van ilyen lemezet.
1: aztán
2: a Pat Boone, találkoztam a Pat Boone-nal, jött a suhogós ruhájába, olyan hamisan énekelt, hogy gondoltam, hogy valahogy elhozom Magyarországra, de azt mondta a menedzsere, adott egy belépőt, és utána elsúnyogtam, hogy jaj, nehogy ne.
1: Jó, nyilván hosszan lehetne még sorolni.
2: Igen, majd.
1: De van még egy körünk, és ott egy kicsit magadról, rólad szeretnék beszélgetni. Jó, Barcs Endre a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bacs Enzivel beszélgetünk, azt talán nem is hangzott el, hogy azért találkozunk most ilyen hirtelen a könyv bemutató után, mert ugye most nemrég jelent meg a hegyet adtál nekem című könyved, mert hogy te most vagy itthon Magyarországon, de aztán mész vissza Brüsszelbe, mert hogy te most életvitelszerűen ott élsz, ott
2: úgy
1: dolgozol.
2: Van. 24 éve élek ott.
1: És nem tudom, hogy mondhatom az életkorodat, de már rég nyugdíjasnak kéne lenned, de ha jól tudom, te még mindig dolgozol.
2: 80 éves vagyok, nyugodtan elárulhatod.
1: Jól tartod magad.
2: És hát diplomáciában dolgozom a pakisztáni kormánynak. A pakisztáni Pakisztánban van Kasmírnak egy része. Ugye igen. Kasmír ketté van osztva, egyik fele Indiában van, másik Pakisztánban, és én a pakisztáni oldalt képviselem, ott a Kasmír némi függetlenséget élvez, van saját kormánya és saját parlamentje, és mi a kasmíri kormányt képviseljük Európában. Tehát, hogyha jön a kasmíri miniszterelnök, akkor megyünk, és akkor megyünk a Unió külügyminisztériumába, és akkor most a Kaja Kallas van, akkor leülünk, és akkor tárgyalunk vele, és én készítem fel a miniszterelnököt. Úgyhogy ezt nagyon szeretem. Tehát a diplomácia másik, amit nagyon szeretek.
1: És ezért élsz ott?
2: Ezért élek ott.
1: Több évtizede.
2: Így van, voltam februárban kint. Pakisztánban, fönn a Himalájában, csodálatos volt. Kaptam két kitüntetést is a pakisztáni kormánytól, de ez az annyira nem érdekel.
1: Ami még érdekel, hogy nem tudom, mennyit árulsz el, most tök sokat meséltél azokról a dolgokról, élményekről, amiket te átéltél. Írtál könyveket is ezekről az élményekről, úgy meg van. Akiket te szeretsz azokról, rádióműsorokat, stb. De azt tudom, hogy Fez Dominóhoz hasonlóan neked is született 7 gyermeked, azt nem tudom viszont, hogy hány anyától?
2: 3 anyától, ugye?
1: Igen.
2: Tehát kvázi 4 feleségem volt, és 6 élő gyerekem van, és van 3 unokám most már.
1: Oh.
2: Tehát szép a család.
1: És amikor te most Brüsszelben élsz, akkor van olyan gyermeked vagy unokád, aki ott van a közelben?
2: Hát ha kiszoktak jönni hozzám, és akkor ott vannak nálam, sőt, a volt feleségeim is kiszoktak jönni hozzám.
1: De ezek szerint akkor mindenki itt Magyarországon
2: mindenki
1: él?
2: Mindenki itt él Magyarországon. Eleinte elég sokat jöttem haza, most már egyre ritkábban, most már nem tudok annyit jönni menni. Volt, hogy hetente hazajöttem, tehát csütörtökön hazarepültem, hétfőn visszarepültem.
1: Tehát egy rendes munkahetet ledolgoztál.
2: Hát ez mind az Európai Parlament. Képviselők. Ugye most is azért tudok ott lenni, mert egy hónapig az Európai Parlament zárva van, és akkor lélek se kisebe, és akkor én is ilyenkor hazajövök, és akkor most megyek vissza, és már van egy csomó minden, ami vár, és izgatottan várom.
1: De akkor ezek szerint te ott egyedül élsz?
2: Egyedül, abszolút egyedül élek, igen.
1: Mit lehet csinálni? Nyilván ez a munka, amit most elmeséltél, azért az nem 0-24. Tehát mit tud csinálni egy magadfajta ember ott?
2: Úgy mondom, az ugye, hogy ez nem olyan munka, hogy hát egyébként az iroda az első emeleten van, én meg a harmadikon, úgyhogy én voltam az egyetlen ember, aki Covid idején is bejárt a munkahelyére, mert elültem 2 emeletet. De hát magam, tehát ugye az események osztják be az időmet, és ugye a legtöbbször vannak este fogadások az Európai Parlamentben, ahol ott kell lenni, a különböző fogadásokon, ahol nagykövetekkel találkozik az ember. Tehát ezek a legizgalmasabb részei, és ahol enni és inni kell.
1: Na de ráadásul ezt tudom, és ezért is kérdeztem így, hogy oké, hogy Elvisről 2 könyvet is írtál, de azért van neked is sztorid, és úgy tudom, hogy arról is készül egy könyv, vagy
2: hát
1: egy
2: hogy
1: készült.
2: Meg is írtam már, ugye édesapám írt egy könyvet a Földgolyóról jelentem címmel, és akkor elhatároztam, hogy hát akkor én is megírom a saját történeteimet, és ez már kész is, ebben vannak riportok, amik megjelentek, elég sok világsztárokkal, úgyhogy ha valaki megveszi a könyvet, akkor ezeket elolvassa. Másrészt vannak nagyon izgalmas történetek a rendszerváltás utáni korszakról, hiszen Antal Józseffel az első útja, mikor Brüsszelbe vezetett az Európai Unióba és a NATO-ba, akkor ott voltam vele. Tehát így ismertem meg a NATO-t és az Európai Uniót, és azóta ugye ismerkedem még vele. Tehát, és Göncz Árpáddal utaztam, és ott voltam vele az ENSZ-ben, és bemutatott Henry Kissingernek, azért tudtam az interjút csinálni, és csináltam Bill Clintonnal négyszer interjút, amíg amerikai
1: elnök volt. Nem találkoztál, az sokkal egyszerűbb lenne felsorolni.
2: Így van, tehát ugye vannak a világsztárok, a rocksztárok, és igen, vannak a politikusok. Mm.
1: És hát közülük is ezek szerint a legsúlyosabb egyéniségekkel
2: igen,
1: sikerült tehát összefutni.
2: Azt hiszem, igen, ott is vannak szép sikereim, de a politikáról nem akarok beszélni, de mindegy, a könyvben tehát leírok olyan történeteket, uh-huh, nem politizálok, uh-huh, csak leírok olyan történeteket, mert az emberek nem tudják, hogy mikor külföldön van és tárgyal egy uh-huh miniszterelnök vagy egy elnök, akkor az hogy folyik, mik történnek, uh-huh, milyen bakik történnek, milyen, és leírok két államtitkot, ami 30 évig volt titok, és most már nyilvánosságra lehet hozni, mert letelt a 30 év, a könyvben majd meg el lehet olvasni.
1: De ilyenkor kell valami külön engedély erre, vagy letelt, és akkor
2: nem,
1: te ezt
2: letelt a 30 év, aha, tehát nem tudnak beperelni, mert most már ez... Mert most már ez letelt, úgyhogy...
1: Mikor jön az a könyv?
2: Hát én remélem, hogy talán még idén.
1: Azt még azért gyorsan mondjuk el, hogy ugye a Hegyet adtál nekem című Preszti könyv kapcsán találkoztunk, aminek a kiadásában van egy furcsa csavar, mert hogy igaz, hogy van mögötte egy kiadó, de azt mondtad, hogy ennek az összes bevétele az mégsem a te zsebedben vagy a kiadó zsebében landol, hanem
2: a Magyar Elvis Presley Klub kapta meg ezt a lehetőséget, tehát az összes példány az övék, ők árulják, náluk lehet megvenni, és az összes bevétel az övék. Szeretnének egy szobrot állítani Elvisnek az Elvis Presley Parkban, itt Budapesten a Margit híd budai hídfőjénél, és szeretném őket ebben támogatni.
1: Ez óriási. Pedig hát jó sok munkát beletettél, és mégis azt mondod, hogy akkor így felajánlod tulajdonképpen a közjavára, mert ha ebből szobor lesz, akkor azt mindenki láthatja.
2: Hát én remélem, hogy előbb-utóbb lesz egy szobor Elvisnek, mert megérdemli, hogy Budapesten is legyen egy szobra.
1: Hol mindenhol van szobra, nincs erről egy
2: de nagyon sok listát? Helyen van, rengeteg helyen van, ugye Amerikában több is van, igen, de Japánban, Ausztráliában, Németországban, ott, ahol katona volt, nagyon sok felé van.
1: De Magyarországon még
2: Magyarországon nincs. Ugye Magyarországhoz való kötődése az, hogy ő 1957-ben az Ed Sullivan Show-ban fölajánlotta, vagy fölkérte az amerikaiakat, hogy gyűjtsenek a magyar menekültek számára, és az amerikai Vöröskereszt által Magyarországra elhozott ilyen segélycsomagok, tejpor, meg nem tudom micsoda, tehát amikhez mi is akkor hozzájutottunk, az annak köszönhető, hogy Elvis felszólította az amerikaiakat, hogy gyűjtsenek. És
1: de miért volt neki ez fontos? Volt magyar ismerőse, vagy magyar menekült ismerőse?
2: Nem igazán, tehát nem hiszem, hogy ez, de milyen megérintette, hogy az oroszok mit műveltek itt 56-ban. Nem
1: ilyet, igazán tehát, politizált. Amerikában látta is, meg ráadásul foglalkozott
2: hogy ne,
1: is vele.
2: Hát Amerika nagyon komolyan foglalkozott igen ezzel, és ő hát nézte a híreket, ő folytatta a híreket, volna, és ő mindig jótékonykodott, tehát rengeteg pénzét jótékony célra fordította, és természetesen, hogy ez magától jutott eszébe, és felhasználta a sok millió néző által nézett műsort arra, hogy népszerűsítse ezt a felajánlását.
1: Hát lehet, hogy akkor 72-ben, amikor te eléálltál, és azt mondtad, hogy te egy magyarországi újságíró vagy, akkor lehet, hogy ez sokat számított, hogy nem küldött el, nem lökött félre, hanem intett, hogy akkor jó, persze jöjjön be ez a jó ember.
2: Hát valószínűleg ez, hogy magyar az igen azért valamit
1: lehet, hogy
2: mondott számára,
1: neki,
2: de nem ő alapjaiban véve egy ilyen, egy nagyon jószívű, mert hiszen hát az legjobban neki ment a világon a sora, igen, úgyhogy gondolta másnak is
1: meg simán megtehette, hogy jó fej legyen
2: hogy
1: mindenkivel.
2: Hogy legyen.
1: Balcs Endre, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál az idődből, és hogy meséltél, és jó utat kívánok vissza Brüsszelbe.
2: Én köszönöm.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
4: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
3: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép javaslét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Balházi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Bonanza Banzai egyik klasszikusát például. Szóval pár perc múlva valami véget ért. Itt lesz a Groove House Freddy, most pedig jön a Heaven Street.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

valóban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a 4-es Street, ez volt a Mesélek a Bornak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjféli rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Republic klasszikusa, a 67-es út. Itt lesz Karamell, most pedig jön Adri és a Szingli Készakály.

A Bagosi Brothers Company. A Van ez a hely után jön mindjárt a Még egyszer című slágerével a Klub 54. Most hallgatjuk a Skorpiót. Az beszéli már az egész város a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Takács Nikolász és a zene kísér majd az úton. Után jön nem sokára Olá Gergő, a Törki a csendből, előtt pedig Korda György és Balázs Klári. Mamma Maria a retro rádióban.

Legnagyobb slágerei retro rádió benne a Desperado. A gyere és álmodj, után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig legközelebb vasárnap este találkozhatunk, ahogy azt már megszokhatták. Lesz dalpremiér most is a vasárnapi Javaházi Presszóban. Paksi Endre készülő szóló lemezéről mutatunk be egy vadonatúj dalt. Meglepetés, nincs benne semmilyen rock hangszer, se dob, se basszusgitár, se gitár, kizárólag komoly zenészek kísérik Paksi Endrét ezúttal, de beszélgetek majd Charlie-val egy jövő heti koncertről, a Fish énekesével, Kovács Krisztiánnal a Fish Piknikről, és a Cartago vezetőjével, Szigeti Ferenccel is beszélgetek majd egy rockfesztiválról, amit 3 napon keresztül tart Hajdúszoboszlón, és ahol a Cartago is fellép. Velük búcsúzunk ma, ezzel kívánok mindenkinek szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát. Szól a Requiem a Retro Rádióban. Visszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Retro Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,